0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM. Össze.

0: a Pax FM.
1: Pax FM.
0: Pax FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Pax FM-en.

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
2: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
3: Hogy pályáztam, mire?
2: Én azt szeretném
3: kaptál
2: látni,
3: 20 millió forintot?
2: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
1: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
3: Na, és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett. Jövő héttől, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
2: Köszi.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: FM. Box FM. Összeköt.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Iskola kezdési támogatás biztosításáról döntött a kormány, Magyar Péter csütörtökön ismertette a részleteket, írja az MTI. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában elmondta, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Minden olyan gyermek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A támogatás összege gyermekenként összesen 100 000 forint, az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár. Magyar Péter elmondta, a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet majd felhasználni. A támogatás adómentes lesz és nem vonható végrehajtás alá. A kormány számításai szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Több Top Plusz pályázatnak köszönhetően valósulnak meg olyan tervek Tolnán, melyek a társadalmi befogadást, az egészségfejlesztést, a digitális hozzáférést és a közösségi együttműködések erősítését támogatják, adta hírül a város önkormányzata. A helyi humán fejlesztések Tolna városában, biztonságban, egészségben, közösségben című projekt Tolna város önkormányzatot vezetésével, civil és kulturális intézményi partnerek bevonásával valósul meg, mint a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár, a Tolnai Hálóközalapítvány és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A beruházás a társadalmi befogadás, az egészségfejlesztés, a digitális hozzáférés és a közösségi együttműködések erősítése révén Több Top Plusz cél megvalósulását támogatja Tolna városában. A projekt elsődleges célja Tolna hátrányos helyzetű lakosainak, különösen a nők, idősek, gyermekek, fiatalok és fogyatékkal élők életminőségének, társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének javítása. A projekt várható befejezése 2029. június 30-a. A megvalósításra a település mintegy 683 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Holnap rendezik meg a második Kajdacsi kastélynapot. A tavalyi első rendezvény sikere után a program tematikája idén is az osztálytalálkozó lesz, vagyis várják vissza azokat az egykori diákokat, akik a településen található egykori Stankovánszki kastélyban tanultak, mondta a rádiónknak Mayer Tímea, a Kajdacsért Egyesület munkatársa.
2: A Facebookon meg lett hirdetve, mint osztálytalálkozó. Nagyon sokan jelentkeztek, akik saját maguk összeszervezték, akikről tudtak, volt osztálytársakat. Tehát, hogy most nem csak az, hogy egyénenként fognak eljönni és megnézik a régi osztálytermeket, körbejárják az iskolát és részt vesznek a programokon, hanem most már úgymond egyénileg osztálytalálkozókat szerveztek. Megpróbálták összeszervezni a volt osztályokat, és akkor beülhetnek az osztálytermekbe, és megtarthatják a kis maguk osztálytalálkozóját így nagyon-nagyon sok év távlatából.
1: A Kajdacsi Stankovánszki kastély a 19. század első felében épült, 1950 óta viszont iskolaként funkcionál, a parkját képező egykori angol kert ma kiváló helyszínt ad a helyi rendezvényeknek, folytatta Mayer Tímea.
2: Végül is a tavalyi kastélynapnak az apropója is ez volt, hogy mivel Kajdacson ebben a gyönyörű környezetben egy ilyen épület van, ne merüljön már feledésbe ez az épület, valamit kezdjünk vele, és nagyon-nagyon jó helyszín tényleg kulturális előadásokra, tényleg tavaly egyszerűen parádés volt így a hangulat, és nagyon sok ember volt, aki tényleg ilyen könnyes szemmel jöttek, és akkor dicsérték, hogy úristen, már nem voltak itt 30 éve, 40 éve. Tényleg ilyen nagyon-nagyon megható és nagyon-nagyon jó kis rendezvényről beszélünk.
1: A második Kajdacsi kastélynapon szombaton délelőtt 10 órától késő estig várják a kilátogatókat gyermek és színpadi programokkal. Fellép többek között Szilágyi Csenge, a Kajdacsról elszármazott színésznő, Szávolovics Gabriella nóta és dalénekes, valamint a Gráciák hegedű trió.
0: És most Sporthírek a Paks FM-en.
1: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az NB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Német, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC NB3-as csapatának vezető edzőjeként.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM.
3: Összeköt.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai is szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak majd meg, írja az MTI. A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el a hazai áramfogyasztás szerdán, de a korábbi 2024-es nyári rekordot ismét meghaladta a MAVIR, Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT adatai szerint. A MAVIR az MTI megkeresésére csütörtökön közölte, szerdán este 4:45 körül a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawattal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. Hétfőn 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet, 7352 megawattot mértek, szerdán pedig kissé tovább csökkent az érték. Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek, Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 megawatt volt. Július második hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpontegyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plusz hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szabad vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről, vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. Egy paksi férfi e-mail fiókját törték fel ismeretlenek, majd egy utazási oldalon szobát foglaltak a nevében 5 főre az Egyesült Államok beli Austinban, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy paksi férfi, mert egy amerikai szálloda elégedettségi kérdőívéből tudta meg, hogy közel 500 000 forintért vett igénybe szolgáltatást náluk. Mint elmondta, néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, amit abból tudott, hogy az összes üzenete eltűnt. A levelek között volt olyan e-mail, melyben korábban egy szállás közvetítő szolgáltatónál foglalt, és ott sajnos a kártya adatait is elmentette. A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413 000 forintját valóban elköltötte valaki. A csalást észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek, és feljelentést is tett a paksi rendőrkapitányságon. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időközben a bankja kártalanított a feljelentőt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az MB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi Stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Németh, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC MB3-as csapatának vezető edzőjeként.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

6 óra 9 perc van, és július 3-a péntek, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek, jó reggelt, Graca Levente vagyok, itt leszek veletek egészen fél tízig, fantasztikus zenék lesznek, lebilincselő témákkal fogunk beszélgetni, témákról fogunk beszélgetni, elképesztő vendégekkel itt a stúdióban, izgalmas reggelünk lesz, úgyhogy mindenkit most itt szépen felkészítek, ezen a szent helyen helyt a Paks FM hullámhosszán keresztül a hétvégére. Egyébként pedig fantasztikus időnk van, actually hűvös van, megőrültök. Kimegyek az ajtón, kiteszem a lábamat, és nem elképesztő hű hatás alá kerülök rögtön, annak ellenére, hogy még csak 6 óra van, hanem konkrétan hűvös van, mint ahogy 6 órakor lennie kell ennek a hűvös időnek. A hidegfronti hatás végül megtette a hatását, és elűzte nekünk ezt a förtelmes, brutális 40 fokos iszonyatot, amiben voltunk, és ami azt illeti, jelen pillanatban 18 fok van. Most már 19, úgy tűnik, az időkép.hu-t frissítgetem itt. Napsütéses időnk van, és ez lesz a jellemző egészen a délutáni órákig, amikor talán egy kicsi felhőréteg majd megjelenik azért az égen. Újabb hidegfront jön viszont. Ezt ígéri nekünk az oldal, hidegfronti hatás fog érvényesülni, és 30 foknál tovább nem fogunk ma melegedni. Szóval tulajdonképpen 10 fokos visszaesések vannak a 40 fokos aszályos hőkupolás idő után, amiben részünk volt, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Hát holnap meg már csak 28 fok lesz, hát láttatok már ilyet? 30 fok alá fogunk csökkenni hőmérséklet ügyileg szombaton 4-én, vasárnap pedig megint 30 fok lesz, úgy tűnik ez a felhős idő lesz az, ami jellemző lesz inkább a hétvégén, és a hidegfronti hatás, mondom, érvényesül. Csapadékot nem feltétlenül hoz majd magával, most még egyelőre nem jelzi előre nekünk az oldal, hogy bármiféle csapadék származna ebből a hidegfronti hatásból, azért majd figyelni kell, mert ilyenkor azért az időgép.hu meteorológusai magukhoz szoktak térni, és egyszer csak munkába állnak, és ilyenkor néha gyorsan megváltozik itt nekünk az előrejelzés, tehát még az is lehet, hogy esetleg valami zápor kialakul a mai nap folyamán, ki tudja, ne vessük el teljes mértékben a lehetőségét ennek se. Mindig érdemes reménykedni azért valamennyi csapadékban. Mit hallottunk az imént? Természetesen Pink Floyd szólt, a korai nyersebb korszakukból az Ibiza Bart hallottátok, a More című filmnek a filmzene albumáról 1968-ból egyenesen. És már is visszatérünk a 60-as évekbe, a kőkemény tények után, és a kis rögtönzött időjárás jelentésem után már is átadom a szót a Liverpooli négyes fogatnak, The Beatles következik, az I've Got a Feeling. 1970-ben jött ki ez a szám, de 1968-ban rögzítették méghozzá a stúdiójuknak a tetején. Így volt a híres háztető buli, az utolsó koncertjük, amikor néhány számot lejátszottak, ott azt is kvázi rögtönzésképpen lenyomtak pár számot ott az alant összegyűlt tömegnek, mielőtt még a rendőrség lekapcsolta volna az egészet, és egy párat sikerült fölvenni, és aztán végül ezt 1970-ben hozták, rendezték album formájába, ez lett a Let It Be című album, az utolsó Beatles lemez. Egy furcsa produceri munkával egyébként, Phil Spector produceri munkáját dicséri, vagy éppen nem dicséri, mint ahogy Paul McCartney személyesen a zenekar basszusgitárosa és énekes dalszerzője. Nos, ő nem kifejezetten volt elégedett ezzel a mixel, ezzel a produceri munkával, Phil Spector munkájával, és éppen ezért csinált egy saját verziót belőle, később már a 2000-es években kiadott egy újra mixelt, újra masterelt és újra producerált változatot. Ezekből a számokból, ebből hallhattok most egy, hát nem is ízelítőt, hanem az egyik legfényesebb darabját ennek az albumnak, az I've Got a Feeling, Paul McCartney és John Lennon közös munkája. Az egyik utolsó ilyen közös munkájuk. Minden esetre itt még nagyon is megvolt az összhang a srácok között, és ezt itt élőben fogják játszani. Ez a 68-as háztető buli egyik élőben eljátszott száma lesz. I've Got a Feeling. Aztán jövök vissza, megünnepeljük a névnaposainkat, illetve elmondom, hogy szerte a világtörténelem viharában ez a július 3-ai nap, milyen születéseket, halálozásokat, egybeeséseket és mérföldköveket
cikket hozott magával, szóval érdekességekben természetesen most sem lesz hiány. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Bizony, senki nem tudja annyira epik módon mondani azt, hogy yeah, mint Paul McCartney, vagy éppen John Lennon, de inkább Paul McCartney. Minden esetre The Beatles volt az imént, az 1968-ban felvett, de 1970-ben kiadott I've Got a Feeling. Paul McCartney és John Lennon a szerzeménye, epic. Élőben játszották a srácok, stúdió munka nem sok volt ebben a felvételben éppenséggel, hanem a maga teljességében a négy srác hangszerei szóltak itt most, kiegészülve természetesen Billy Preston fantasztikus orgona, vagy inkább ilyen elektromos zongora játékával, hiszen ezekhez a felvételekhez őt is meghívták magukhoz a stúdióba, illetve a háztetőn tartott kis koncertjükre is. Na, azt mondja, hogy 6 óra 18 perc van, és július 3-a péntek, ez itt a Paks FM, ez pedig itt az élesztő. Egyébként pedig július 3-a lévén a mai napon Soma, Kornél, Tamás, Ilián, Leo és Bernát nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Főnévnaposaink Soma és Kornél nevű hallgatóink. Lássuk, mit jelentenek a csodás nevek. A Soma, a magyar nyelvújítók alkották a Soma nevet a Som szóból, a Kornél, azaz a Cornelius magyarítására, annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. Tehát a nyelvújítók jócskán kifacsarva a szitut, a Corneliusból és a Cornélból végül is a Somát alkották meg, mint hogy a kettőnek valamelyest etimológiailag van köze egymáshoz, és egyébként amúgy ma Kornél névnapot is ünnepnünk, tehát a Kornél pedig latin eredetű név, a Cornelius nemzetségnév rövidülése, jelentése somfa, szarv, Corneliusi. Minden esetre a somfa jelentésből lett végül is a Soma. Szóval Kornélok, Somák, nem is gondolnátok, de van közöttök egymáshoz, ami a nevetek jelentését illeti. Boldog névnapot kívánunk mindkettőtöknek. Na, azt mondja, hogy július 3-a van, lássuk, mit jelent ez, kezdve azzal, hogy Tom Cruise, amerikai színész születésnapja van a mai napon, 64. életévét tölti. 1962. július 3-án született Tom Cruise. Hát őt nem kell bemutatni, a Top Gun főszerepe mellett nagyon emlékezeteset alakított az Eső emberben, Dustin Hoffman oldalán, illetve természetesen Steven Spielberg a Világok harca című science fictionjében is egy családapát alakított, aki az idegen megszállás elől menekül a kislányával és a fiával együtt, és ez például egy nagyon jó kis szerep volt Tom Cruise-nak, amikor nem hőst kellett játszania, hanem csak egy aggódó, és a gyermekei és a saját épségéért mindent megtevő családapát kellett alapítania, nem is családapát, hanem egy apát, egy elvált apát, minden esetre nagyon jól hozta ezt a szerepet is, és persze Spielberg külön véleményében viszont zsarut alakított, nem is akár hogyan. Szóval Tom Cruise születésnapja van ma, 64 éves. Boldog születésnapot kívánunk neki innen a Paks FM szerkesztőségéből, hogyha esetleg véletlenül pont a mi adásunkat hallgatja ma reggel Tom Cruise. Minden esetre 163 éve fejeződött be a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete 1863-ban, éppen ezen a napon. Itt azt írja az oldal, hogy a három napon át tartó küzdelem hozta meg az északiak döntő győzelmét. Ez volt tehát a Gettysburgi csata, három napon át keresztül zajlott a szitu, és 163 éve éppen ezen a napon fejeződött be, hogy örülhetett mindenki egyébként, hogy végre vége van a háromnapos szenvedésnek. Minden esetre 143 éve pedig 1883. július 3-án a nagy Franz Kafka cseh író született meg. Ő németül írta a műveit, abszolút meghatározó ikonja a világirodalomnak Franz Kafka, leghíresebb hát, minek mondjam, története novellának, mondjam, egy jó hosszú novellája az Átváltozás, amiben egy Gregor Samsa nevű csávó egy nap arra ébred, hogy egy hatalmas csótánnyá változott át, és És tulajdonképpen mindenki csak azon aggodalmaskodik, hogy nem megy be időben dolgozni, beleértve saját magát is, de hát az ékszerelmére csótányában változva. Ez egyik sztoria, ami nagyon emlékezetes, viszont a némileg befejezetlen állapotban lévő, de nagyon-nagyon nagy hatású regénye, a Per, az, ami igazán nagy hatást gyakorolt rám, nagyobbat, mint az átváltozás, ami azt illeti. A Perben pedig egy József K. nevű banki alkalmazottat tartóztat le egy reggel néhány ember. Soha nem tudja meg a regény során, hogy miért van éppen Perben, miért van letartóztatva, miért kell tárgyalásokra járnia, mit követett el, és egyáltalán milyen hatóság az, aki őt perbe fogta és letartóztatta. Minden esetre József K. innentől kezdve sodródik az eseményekkel, illetve próbálja a saját kezébe venni a sztorit, de a lényeg, hogy ő neki egy pere van, annak ellenére, hogy kvázi a saját tudomása szerint nem követett el semmit, és ez ég jött a világon, senki nem hajlandó közölni vele, hogy ez így van-e. Minden esetre Franz Kafka, a nagy Franz Kafka születésnapja van, 143 éve született éppen ezen a napon. 53 éve Lawrence Hammond elhunyt, amerikai mérnök feltaláló, az elektromos orgona feltalálója volt, természetesen a Hammond orgona róla kapta a nevét. A Hammond orgona hangját pedig mindannyian jól ismerjük, ha más nem, a 60-as, 70-es évek elképesztő pszichedelikus és progresszív rock zenéjének, bandáinak, beleértve az imént hallott, kettővel ezelőtt hallott Pink Floydot is, Richard Wright, az együttesnek a billentyűse, a Hammond orgonának a nagy híres használója, de ott van még Keith Emerson is, vagy pedig Rick Wakeman, a nagy prog billentyűs titánok közül, akik Lawrence Hammond amerikai mérnök is feltaláló találmányát nagy kedvel használták. 53 éve hunyt el a Hammond orgona feltalálója. 83 éve pedig Judith Durham, ausztrál énekesnő, dalszerző, zenész született. Az első ausztrál pop énekesről beszélünk, aki nemzetközi zenei sikert aratott. 1943-ban született Judith Durham. 1963-tól írja az oldal, a Seekers együttes alapító tagja és vezető énekese, 68-tól szóló énekes, pop, folk és jazz műfajban. 2015-ben Victoria államban az év emberévé választották. Az első ausztrál pop énekesnőt, aki nemzetközi sikert aratott a művészetével. 55 éve hunyt el Jim Morrison, a legenda, a rockzenész, énekes, költő, a Doors együttes alapítója, 1971-ben hunyt el Párizsban, és természetesen Párizsban is van eltemetve, egy zarándokhely, egy ilyen popzenei zarándokhelyé vált a sírja ott Párizsban a temetőben. Eredeti neve James Douglas Morrison, Floridában született. Azt írja az oldal, hogy szövegei a férfiasságról, a halálról és az elmúlásról szóltak, és kifejezték a művész zaklatott lelkivilágát, hát ezt abszolút alá tudom írni. Legismertebb dal a Light My Fire, amelyet rengetegen feldolgoztak, élete nagy részét alkohol és kábítószer hatása alatt töltötte, halálának okaként szívszélhűdést állapítottak meg. Jim Morrison a zaklatott, ikonikus rock költő Párizsban hunyt el, 55 éve éppen ezen a napon. Minden esetre én imádom a Doors, fantasztikus volt, amit a srácok letettek az asztalra. Egyébként kevés szó esik a Doors többi tagjáról, akik egyébként abban voltak fantasztikusak, hogy Jim Morrison elképesztő szuggesztív előadásmódú előadásmódját és szövegvilágát megtámogassák egy fantasztikus, kirobbanó, hipnotikus zenével, ami a Doors volt. Minden esetre egymás nélkül ők nem léteztek, és Jim Morrison se tekintett saját magára fontosabb tagként, abszolút például. Annak ellenére, hogy minden szem rászegeződött, és így mindenki őt hallotta ott inkább, annak ellenére Jim Morrison pontosan tisztában volt a többiek, azaz az ő nagyon közeli barátainak a közreműködésének a fontosságáról. Szóval ennyit a Doorsról, és még valami, ami ehhez a naphoz fűződik, 81 éve Szilárd Leó az USA elnökéhez eljutatott petícióban kérte, hogy ne használják fel az atombombát a háborúban. 1945. július 3-án jutatta el ezt a petíciót Szilárd Leó az Egyesült Államok elnökéhez, de Az a petíció úgy tűnik, hogy süket fülekre talált, hiszen az atombombát felhasználták a háborúban. Nos, így van, hát Szilárd Leó tette mégis valahogy így a békének és a pacifizmusnak a szimbóluma lehet, hiszen ő, mint tudós, könyörgött a hatalomnak, hogy ne használják fel ezt az elképesztő tömegpusztító fegyvert. Na, de folytassuk zenével, Oasis következik, To Be Where There's Life, ez következik a Gallagher tesóktól, utána pedig Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és aztán térek vissza a zenékkel és témákkal. Let's go! Paks FM.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rend szerint üzemeltetheti, közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a NAK a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el a továbbiakban. Július második hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi Programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi Programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpontegyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi Programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plus hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szabad vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz- vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. A Charlie Firpo Blues Band klubkoncertjével vette kezdetét hétfőn a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. A zenekart Fej Gábor, a banda dobosa hívta életre, egy régi vágya megvalósulásaként. Szeretett volna egy olyan jókedvű emberekből álló csapatot, akikkel eljátszhatja kedvenc rock blues dalait. Ez 2020. decemberében meg is valósult. A zenekar első koncertje a 29. Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválon volt 2021. júliusában. A repertoárjuk folyamatosan bővül, immár a többi zenekari tag kedvelt dalaival. A zenekar gitárosa Fej Dániel, basszusgitárosa Ulbert Péter, dobol és énekel és vokálozik Fej Gábor alapító, és vokálozik még Bese Dóra. Az együttes énekese Som Virág, aki érdes blúzos hangjával hamar a közönség szívébe lopta magát.
2: Az első fellépésünk az pont a Gastro Blues Fesztivál volt 5 éve, tehát 2020-ban, és azóta minden évben itt vagyunk. Most már járok énektanárhoz, pont emiatt kezdtem el. Rá is döbbentem, hogy ez nagyon is hogy fontos, hogy az ember képezze magát. A Kovács Aliszhoz is járok, nagyon szeretem. Előtte igazándiból nem semmi képzettségem nem volt, se hangszeres, hanem világéletemben szerettem énekelni. Néptáncoltam az egyetemen, és a néptánccal együtt jár az éneklés, tehát hogy én népdalokat énekeltem nagyon szívesen előtte. És igazándiból nekem vicces, de 4 sógoromból 3 zenész van, és még így az egyetemi évek alatt a nővérem férje az, aki így mondta, hogy jó lenne énekelni, és akkor ő vele is volt egy ilyen kis formáció, de nagyon rövid életű volt sajnos, mert utána én terhes lettem, és jöttem Paksra, tehát pont elindult volna valami.
3: Nagyon egyedi és érdekes, érdes hangod van.
2: Világéletemben ilyen hangom volt, csak most már látom, hogy tetszik az embereknek, gyerekkoromban meg mondjuk inkább szégyeltem.
3: De most már mondhatjuk így is, hogy ajándék a hangod.
1: A klubkoncertek után ma este az ASE sportcsarnokban nagy koncertekkel folytatódik a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. Tűzrókák, Tűzkerék XT, Szebényi Dániel és barátaim, valamint a Takács Tamás Blues Band lép fel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Új tematikus fotókiállítás nyílt csütörtökön este a Városháza előtti térgalérián, melynek témája ezúttal a Gastro Blues Fesztivál. Megnyitó beszédet Barnabás István alpolgármester mondott a megjelenteknek, a kiállítás megnyitón zenélt az idei Gastro Blues egyik nemzetközi vendége, Shane O'Farrill, ír énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Cseke Gábor. A kiállítás részleteiről Pálfi Katalin kolléganőnk kérdezte Gárdai Ádámot.
2: Kiállítás nyílt itt a Városháza előtti téren, mégpedig a 34. alkalommal megrendezésre kerülő Gastro Blues Fesztivál, mondhatom azt is szerintem, hogy a múltjából. Beszélgető partnerem Gárdai Ádám. Mit kell tudni, Ádám? Tulajdonképpen mikortól sikerült képeket összeraknotok, és mik azok a kiemelkedők, vagy milyen szisztéma alapján válogattátok a képeket?
3: Igen, tulajdonképpen olyan egy-másfél hete szólt Márkus Zalán nekem, hogy cserélve lesznek itt a képek a Városháza előtti téren, és mi lenne, hogyha mi állítanánk össze egy anyagot, megnéztük az előző kiállítást, és annak alapján próbáltuk úgy összeállítani a mi kis fotókiállításunkat, hogy mindenből egy kicsit csipegessünk. Tehát a korai évekből, illetve az elmúlt évekből is válogattunk fotókat. Nem csak fotók vannak itt, hanem különböző olyan leírások, sajtótükör, tehát kis cikk részletek, amik elmondják a fesztiválnak kicsit a történetét is. De ezek csak ilyen kis szemek a láncba, hiszen rengeteg anyag van, amiből tudtunk válogatni, hála Istennek.
2: Az elmúlt évtizedeknek egy-egy kiemelkedő, különleges történéseit is próbáltátok, ugye, megeleveníteni itt fotóformájában, ha egyet-kettőt kiemelnél.
3: Igen, szerencsénk van, hogy olyan előadók fogadták el meghívásunkat, mint például a Jet Rotel, vagy a Beth Hart, Aldi Meola, akik szerintem nemzetközi színvonalon is egy jelentős előadók. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen kisvárosnak nagy fegyvertény, hogy elfogadták annak idején a meghívásunkat, és esetleg ugye, társrendezvényei lehetünk anno az Európa Kulturális Fővárosa Pécsi programjainak, ez is egy nagy fegyvertény, és hát nem csak előadók vannak ezeken a fotókon, hanem emléket állítunk főzőversenyeknek, a templomi koncertek is külön hangsúlyt kapnak, illetve a borkóstolók is.
2: Mit lehet tudni, meddig lesz a kiállítás?
3: Úgy tudom, hogy augusztus közepéig lesz kint ez a kiállítás, tehát jó egy hónapig meg tudják megnézni az ide látogatók, akik a Városházára jönnek egyrészt, másrészt ugye, hogy a fesztiválra is, akik jönnek ide, ki tudnak látogatni, megosztottuk ezt a kiállítást, hogy ide is el lehet vándorolni a fesztivál ideje alatt, és hát ugye jövő héten lesz a Judo Atomkupa is, ugye ott is azt is követi egy edzőtábor, úgyhogy ott is több száz ember eljön, igaz, hogy főleg fiatalok, de azért edzők is jönnek, és talán megismerik a Gastro Blues Fesztivált is. Tehát mindenki, aki Paksra ellátogat, akár turista vagy a paksiak is meg tudják nézni.
2: És hát, hogy mennyire színes, és mennyire változatos, és milyen nagy a múltja a Gastro Blues Fesztiválnak. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor hajrá Gastro Blues, mert ugye holnap már keményen bele lehet csapni a lecsóba.
3: Igen, hétfőtől ugye klubkoncertekkel kezdtünk, de igazából most indul be a fesztivál, és ugye vasárnap estig tart, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk az ingyenes koncertjeinkre is, hiszen lesz Kárpát-medencei Gastro Blues Picnic, és hát nagyon várjuk azokat is, akik, ugye mivel ez jótékonysági program lesz, gyakorlatilag a kóstolással tudnak adakozni, és úgyhogy érdemes ezeket a változatos ételeket megkóstolni, és egyben adakozni is.
1: A kiállítás augusztus közepéig lesz látható a Városháza előtti téren.
0: Paks FM. Összeköt. Informál.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 51 perc van, és július 3-a, péntek, ez itt a Paks FM. Ti az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek, hogyha esetleg véletlenül még csak most csatlakoztál volna hozzánk a bulihoz, akkor közlöm a tényeket. Verőfényes napsütésben van részünk, és valószínűleg egész állónap ez lesz, kivéve egy kicsit a délutáni órákban, amikor is lehetséges, hogy egy kis felhőzet megérkezik majd. Mindazonáltal most 21 Celsius fok van odakint. Újabb hidegfronti hatás fog érvényesülni, így figyelmeztet bennünket az oldal. Ma 30 fokig fogunk felmelegedni, ez már délig megtörténik majd. Minden esetre úgy tűnik, hogy holnap már csak 28 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, és az sem kizárt, hogy egy kis záport is kapunk a nyakunkba. Na hát remélhetőleg így fog történni, hogy ez a hidegfronti hatás egy kis csapadékkal is együtt fog járni, mert az bizony már óriási hiány van abból itt errefelé. Minden esetre nézzük csak az elkövetkezendő napokat. A vasárnap ismét a 30 fokos álomhatár fölött fog zajlani majd, és úgy tűnik, hogy a hétfő, kedd, szerda, a jövő hét fog zuhéval indulni. Záporokat ír, szeles napokat állapít meg, elszórtan zivatarok is keletkezhetnek, hidegfront

sok helyet esetek is csapadék is, itt azért az nagy hiány volt itt nálunk, hogy nem történt meg, úgyhogy az ilyeneket már kicsit félve merem csak mondani nektek, hogy esőzésre számíthatunk a jövő hét elején. Minden esetre most azt írja, hogy itt 3 napon keresztül esni fog az eső, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na egyébként a július 3-a lévén a mai napon Soma, Kornél, Tamás, Ilián, Leo és Bernát nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Zenével folytatjuk tovább, a zene után pedig egy kis reklám következik, majd Robi hír összefoglalóját hallgathatjátok meg, és aztán jövök vissza majd mindenféle témákkal, hamisítatlan pálfikati féle tudósítással, illetve a következő óra második felében beszélgető partnereim is érkeznek hozzám a stúdióba. Marton Renátával fogunk beszélgetni a Biritói napokról, minden bizonnyal, 8 óra után pedig egyébként a Pódium Tánc stúdió táncosai érkeznek majd hozzám. Fantasztikus, elképesztő, izgalmas reggelünk lesz. Át is adom a szót Radioheadnek, a Just következik a srácoktól, aztán reklám, hírek is jövök vissza, let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Pax FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Iskola kezdési támogatás biztosításáról döntött a kormány, Magyar Péter csütörtökön ismertette a részleteket, írja az MTI. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában elmondta, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100.000 forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Minden olyan gyermek is megkapja a 100.000 forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A támogatás összege gyermekenként összesen 100.000 forint, az első részletet 50.000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár. Magyar Péter elmondta, a második 50.000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet majd felhasználni. A támogatás adómentes lesz és nem vonható végrehajtás alá. A kormány számításai szerint mintegy 400.000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Több Top Plusz pályázatnak köszönhetően valósulnak meg olyan tervek Tolnán, melyek a társadalmi befogadást, az egészségfejlesztést, a digitális hozzáférést és a közösségi együttműködések erősítését támogatják, adta hírül a város önkormányzata. A helyi humánfejlesztések Tolna városában, biztonságban, egészségben, közösségben című projekt Tolna város önkormányzatot vezetésével, civil és kulturális intézményi partnerek bevonásával valósul meg, mint a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár, a Tolnai Hálóközalapítvány és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A beruházás a társadalmi befogadás, az egészségfejlesztés, a digitális hozzáférés és a közösségi együttműködések erősítése révén több Top Plusz cél megvalósulását támogatja Tolna városában. A projekt elsődleges célja Tolna hátrányos helyzetű lakosainak, különösen a nők, idősek, gyermekek, fiatalok és fogyatékkal élők életminőségének, társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének javítása. A projekt várható befejezése 2029. június 30-a. A megvalósításra a település mintegy 683 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Vármegyénkben 3 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók július 1-én, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A 3 szabadtéri tűzeset mellett még 3 alkalommal kidőlt fák és leszakadt faágak eltávolításánál volt szükség tűzoltói beavatkozásra szerdán. Teljes terjedelmében égett egy kombány szerda délután felsőnyéken a 6409-es út 9-es kilométerénél. A tűzesethez a siófoki hivatásos és a lajos-komáromi önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral oltották el a lángokat. 500 négyzetméternyi területen égett az aljnövényzet szerda délután Bölcskén a Zrínyi utcában. A tűzeset helyszínére a paksi hivatásos, valamint a bölcskei önkéntes tűzoltók siettek, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a tüzet. Gyalogos és járműforgalmat veszélyeztetett egy útra dőlt fa szerda délután Csikostöttösön a Hunyadi téren. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrés segítségével távolították el a forgalmat akadályozó fát. Egy paksi férfi e-mail fiókját törték fel ismeretlenek, majd egy utazási oldalon szobát foglaltak a nevében 5 főre az Egyesült Államokbeli Austinban, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy paksi férfi, mert egy amerikai szálloda elégedettség kérdőívéből tudta meg, hogy közel 500 000 forintért vett igénybe szolgáltatást náluk. Mint elmondta, néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, amit abból tudott, hogy az összes üzenete eltűnt. A levelek között volt olyan e-mail, melyben korábban egy szállás közvetítő szolgáltatónál foglalt, és ott sajnos a kártya adatait is elmentette. A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413.000 forintját valóban elköltötte valaki. A csalást észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek, és feljelentést is tett a paksi rendőrkapitányságon. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időközben a bankja kártalanította a feljelentőt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Oh yeah! A Haim-t sokat hallottátok, ez volt a Falling 2013-ból, előtte pedig Birdie szólt természetesen 2016-ból a Keeping Your Head Up. Minden esetre 7 óra 13 perc van, és július 3-a péntek, ez itt a Paks FM, és az élesztőt hallgatjátok most éppen a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. És remélem, hogy mindenki tökre fölkezd most már éledni. Itt minden esetre a stúdióban már éledezős a szitu, pörgős zenékkel próbálunk segíteni a témán, illetve a ragyogó napsütés is sokat segíthet. Egyébként nincs rossz idő, 23 fok van, és mondom, lesz olyan brutálisan meleg. 30 fokig melegszünk csak fel, még felhős időre is számíthatunk a délutáni órák során, illetve újabb hidegfront jön, hidegfronti hatás fog érvényesülni az oldal meteorológusai szerint. Nézzük csak, hogy miben fog ez kulminálódni itt a hétvégi napok során. Holnap szombat lesz, 28 fokig melegszünk csak fel, és vasárnap is csak 30 fok lesz, tehát most már maradunk itt a 30 fok környékén, kivétel a jövő hét kedd, amikor is fölmegyünk egy kicsit 32 fokig, de aztán ismét egy hidegfronti hatás fog betörni az országba, és 27 fokra hűti szerdára a szitukát. Na, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jövő hétre, elejére, hétfőket, szerdára minden esetre csapadékot, záporokat, sőt zivatarokat állapított meg az oldal. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Azért tudjuk, hogy a csapadékkal kapcsolatos híreket el kell osztani kettővel mostanában. Jól beletígérve nekünk ez itt az előző hidegfronti hatás során is, és aztán végül nem érkezett meg. Na, minden esetre a mai nap július 3-án Soma, Kornél, Tamás, Ilián, Leo és Bernát nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Epic volt, ahogy megállapítottuk például, hogy a Kornél és a Soma két olyan név, amely összefügg, hiszen a Kornél, a latin eredetű név, a Cornelius nemzetségnév rövidülés, és a Somfa nevű, tehát a Somfa jelentéséből végül a magyar nyelvújítók a Soma kifejezést, az új Soma nevet állapították meg. Elég epik, ahogy addig csűrték, csavarták a nyelvújítók a Kornélt, míg az le belőle, hogy Soma, minden esetre azért van a két névnap végül soron egy nap, mert hogy tulajdonképpen abszolút közük van egymáshoz a két névnek. Na, minden esetre hamarosan zenélünk egyet, utána pedig nem másban lesz részletek, mint ismét egy hamisítatlan Pál Fikati féle tudósításban. Méghozzá nem másról lesz szó, mint a nemrég lezajlott Semmelweis napi városi ünnepségről. Az egészségügyi dolgozók számára volt tartva ez az ünnepség, természetesen, és Kati egy fantasztikus beszélgetéssel készül nektek itt. Utána pedig majd ismét zenélünk, és reklám és Robi hír összefoglalója erejéig eltűnünk majd egy kicsit, mint ahogy az szokásunkhoz híven természetesen. De aztán jövök vissza egy beszélgetéssel reményeink szerint. 7 óra 30 perc után ugyanis Marton Renátával beszélgetünk a közelgő Biritói napokról. 8 óra után pedig a Pódium Tánc Stúdió táncosai érkeznek majd ide hozzánk a Paks FM stúdióba, és mesélnek a legújabb élményeikről és fantasztikus eredményeikről, illetve a tervekről is, amik várnak rájuk, mint Pódium Tánc Stúdió, úgyhogy izgalmas beszélgetős reggelünk lesz ezúttal is. Na, most Tivoli Corporation következik a Para Sempre. Eli Melgarejo előadásában egy kis laza bossanova, de kellemes, pozitív vibe-okkal. Utána jövök vissza a Pál Fikati féle tudósítással. Let's go!

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Paksváros önkormányzata csütörtökön este a Csengei Dénes Kulturális Központ színház termében tartotta a Semmelweis napi városi ünnepséget az egészségügyi dolgozók számára. Az est folyamán került átadásra a Pongrácz Sándor kitüntetés, melyet dr. Ziegler Csaba vehetett át. A kitüntetett 1999 óta dolgozik Pakson, a 3-as körzet házi orvosaként.
2: Igazából három nagy fordulópont volt az életemben. Természetesen, mikor végeztem az egyetemen, 5 évig dolgoztam a Szekszádi kórházban, utána 5 évig egy kis faluban, Pálfán. Ott igazából megszerettem ezt a házi orvosi állást, tevékenységet. Vegyes körzetben voltam, gyerekeket gyógyítottam, szociális otthon, 0-24 órás ügyelet volt. Abban mondjuk egy kicsit bele is fárad az ember, őszintén megmondva. 99-ben, immár a 27 éve vagyok itt Pakson. Nagyon megszerettük ezt a várost a családommal. 2 lányt neveltünk föl, ők is jól érezték magukat, iskoláikat itt végezték. Feleségemmel együtt nagyon jó beilleszkedtünk, barátaink vannak. Hát szeretnénk még 20 éveket eltölteni ebben a városban. És így most nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ettől a várostól megkaptam ezt a elismerést.
3: Gratulálok hozzá. Üzenet esetleg az egészségügyben dolgozóknak, vagy dolgozók felé megfogalmazódott-e önben?
2: Azt gondolom, hogy a betegek felé mindenképpen valamilyen alázattal kell lenni. Meghallgatni őket, talán az a legrosszabb orvos, aki futószalagon kezeli a betegeket. Tehát meghallgatjuk őket, akkor is, ha éppen nem a szakmánkba vág, vagy nem annyira érdekes számunkra, amit mondanak, de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a betegellátásban. És utána így azt gondolom, hogy a terápiában is könnyebb dolgunk lesz.
3: Jövőt illetően mi az, ami megfogalmazódik önben? Mert hát azért még van egy jó pár év, évtized? Ezt kérdésként teszem föl ön előtt.
2: Inkább azt mondom, hogy jó pár év van vissza. Még a jó pár is kérdés. Hát nem titok, 64 éves leszek az idén. A nyugdíjas koromig mindenképpen szeretnék dolgozni. Utána meglátjuk majd, ez nyilván az egészségtől, a családtól függ. Azt gondolom, hogy 1-2 évet még ráhúzni nyugdíj után az nem probléma.
3: Ön egyébként hova valósi, honnan érkezett Paksra?
2: Alapvetően bátaszéki vagyok. Édesapám fogorvos volt Bátaszéken. Ő is 40 néhány évig dolgozott folyamatosan ott a városban. Megbecsülték, szerették. Talán otthonról hozom ezt a orvosi hivatás iránti szeretetet és elkötelezettséget.
1: Az ünnepségen a Morning Sun zenekar műsorát láthatta a közönség, melyet pohárköszöntő és állófogadás zárt.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tehát itt nálunk pontosan az a baj, hogy nagyon sok szegény ember is megjelenik a politikába, ami nem szerencsés.
2: Ami
1: ne,
2: hát
1: és nem azért baj, mert szegény, hanem azért, mert adott esetben alacsonyabban van a...
3: lesz.
1: Igen, alacsonyabban van a küszöbe. És ez a nagy probléma nálunk. Tehát Amerikában én még szegény elnököt nem láttam. Tehát azért az nem a, ne, nem a kenyér gondjai. Tehát az amerikai elnökök nagy része az hiúságból megy amerikai elnöknek.
4: Jó, okay.
1: És utána a memoáriát eladja, és kap érte 10 millió dollárt.
4: Jó, de Magyarországon akkor nem reális egy ettől való félelem akkor, hogy pont ezért?
1: De az a baj, hogy a népet nem tudod leváltani, hogyha nincs kultúra, nincsen elvárás a politikusokkal szemben, akkor tök mindegy, majd akkor úgy fogják alakítani, ahogy az oroszoknál, hogy itt még két ciklusban volt maximálva, azt utána átverték,
3: megkeserték
1: a rendszert. Nálunk is ez lesz, mindig meg fogjuk tudni hekkelni a rendszert. Ugyanúgy, ahogy most mindenkinek az a problémája, hogy meghekkeli a Magyar Péter a rendszert, miközben mindannyian tudtuk, hogy egyszer valamikor simán benne van a rendszerben, mivel rossz rendszert raktak össze.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM Spanyol Kreatív Stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak majd meg, írja az MTI. A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el a hazai áramfogyasztás szerdán, de a korábbi 2024-es nyári rekordot ismét meghaladta a MAVIR, Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT adatai szerint. A MAVIR az MTI megkeresésére csütörtökön közölte, szerdán este 4:45 körül a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawattal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. Hétfőn 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet, 7352 megawattot mértek, szerdán pedig kissé tovább csökkent az érték. Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek, Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 megawatt volt. Július második hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpont egyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plus hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban. régiókban, illetve a szabadvállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. Jogosítvány nélkül közlekedett és okozott balesetet egy pusztahencsei férfi, tájékoztatott a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. Egy 34 éves pusztahencsei férfi június 30-án délután Pakskül területén személygépkocsival közlekedett, amikor nem az út és a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel ért egy kereszteződéshez. Nem tudta megállítani az autót, így a jobbról érkező jármű oldalának ütközött. A baleset során személyisérülés nem történt, a két járműben azonban anyagi kár keletkezett. A rendőrök a körülmények tisztázását követően megállapították, hogy a balesetért felelős férfinak nem volt érvényes vezetői engedélye. A hatóságok előállították a 34 éves sofőrt a paksi rendőrkapitányságra, ahol engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt indult ellene eljárás.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az NB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófok gárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Német, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC NB3-as csapatának vezetőedzőjeként.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 39 perc van, július 3-a, péntek. Ez itt a Paks FM, az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát, a fantasztikus Sheryl Crow-t hallottuk, a Shine Over Babylon 2008-ból. És megérkezett első vendégem a stúdióba. Marton Renátá, külkerületi képviselővel fogunk beszélgetni. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt!
1: A téma pedig a közelgő július 11-én szombaton esedékes birítói nap lesz.
2: Izgalmas, izgalmas.
1: Így van, mit lehet tudni róla?
2: Mert hogy 20-es jubileumi.
1: Jubileumi?
2: Igen, ez a közösség már 20 évvel ezelőtt is tartott birítói napot, és a rockzenére építették az egész eseményt, úgyhogy ezt a hagyományt ezt követjük tovább mi is, és ebben az évben fantasztikus fellépők lesznek.
1: Igen, mint ahogy azt láthatom itt a flyeren is, egy plakátot küldtél el nekem, ahol jól látom egyébként, vagy azt még egy kicsit később lőjük el a gigantikus 8 órás sztár fellépőt?
2: Ahogy szeretnéd, de igazából az összes minden nagyon fontos.
1: Oké, akkor mi lenne, hogyha végigmennénk a programon?
2: Már szóval kezdjük így azzal, hogy igen, rockzenével kezdtük, és az egész közösség ezt nagyon várta minden évben. Majd kiegészült, hogy délelőtt is legyen valami nagyon jó program egy gulyás bajnoksággal 6 évvel ezelőtt.
1: Milyen jó hangzik, ez nem gulyás bajnokság.
2: Hát muszáj azt mondani, mit mondja, főzőverseny,
1: sokkal szebb, nem hogy gulyás bajnokság. Gulyás bajnokság.
2: Igen, azért hozzunk egy kis eleganciát is a falunapba.
1: Igen.
2: Úgyhogy ez is megtörtént, és nem csak ugye helyiek főznek, mert azért mi kevesebben vagyunk, mint... hanem rengeteg olyan birítói lakos van, aki már elköltözött, és ilyenkor visszajön.
1: Konkrétan a gulyás bajnokságra?
2: Konkrétan a birítói napra. És akkor a gulyás bajnokság az csak egy ilyen extra plusz lett így az évek során. Úgyhogy ezt nagyon szeretik, és hát mi is szeretjük azt, hogy hívhatunk meg ilyenkor mindenféle különleges embereket. És akkor idén úgy döntöttünk, hogy a szár vendég az a Bede Robert lesz, aki egy mesterszakács. És
1: wow.
2: Ő még ezen az eseményen látványfőzést is fog csinálni nekünk.
1: Uramisten! És előadást is tart például?
2: Valami olyasmi lesz.
1: Valami olyasmi, ugye? Igen, a szakértelmét megosztja a gulyás előállító publikummal. Igen, ez fantasztikus hangzik. Vár valamire, még mielőtt folytatjuk a programok taglalását, hadd kérdezzek már rá. Birítói nap, és tényleg az egész, azt mondtad, a rockzene köré csoportosul. Ez hogy alakulhatott így?
2: Szeretik a rockzenét, az ott élők.
1: Wow. Oké, jó, hát gondoltam, hogy logikusan talán ez lehet a magyarázata a dolognak.
2: Igen,
1: de...
2: tehát akik oda kiköltöztek, ezt választották akkor, amikor elindultak ebbe az irányba, és akkor még a Lord is meg volt hívva, idén is különben csak ők nem értek rá, és ilyen kaliberű együttesek voltak. Úgyhogy tudnék sorolni, csak éppen most nem jut eszembe.
1: Nem is az, csak hogyha az ember egy falunapra gondol, akkor rockzene az kicsit marginális szokás.
2: Igen, más igény, ők ezt szeretik, és vonzotta is mindig a rockzene rajongóit, úgyhogy most is hallottam, nagyon sokan megállítanak, hogy jövünk, de ugye ingyenes. Sokkal itt leadottam azt a slusszpoént, hogy ráadásul ezt az eseményt sikerült nekünk ingyenesen megcsinálni Paksváros segítségével, tehát az önkormányzat minket támogat maximálisan. Ezért nagyon hálásak is vagyunk. Nagyon fontos az, hogy ezeket a külterületeket az önkormányzat ilyen módon támogatja amúgy, mert ezek a kis közösségek adják majd a nagyot, tudod, tehát a kicsiből kinő a nagy.
1: Hogyne.
2: És hát ugye mi is Paks részei vagyunk, tehát a mi lakcímkártyánkon nem birító van.
1: Hanem Paks.
2: Viszont ugye oda nem jár annyi, vagy hétvégén egyáltalán busz mondjuk, aha, és akkor a közösség is azért alakította ki magát a közösségi házat, ahol az esemény van, hogy legyen valahol összejönni. Mert ugye az, hogyha bejövünk a városba, akkor azért mi dupla taxit fizetünk, hanem magasabb árat. Úgyhogy igazából pedig közelebb vagyunk, mint az Öreghegy.
1: Igen,
2: a város központon. De ettől függetlenül külterületnek számítunk, és akkor még a kiszállítás is pénzbe kerül, hogyha valamit rendelünk. Nincs ezzel semmi probléma, miért természetesen vállaltuk ezeket a plusz dolgokat, mikor kiköltöztünk a Nyugalom-szigetére. Csak
1: Milyen egzotikus szigetnek hangzik Birító. Még soha nem jártam Birítón, képzeld
2: el. Meg kell nézned, mert van az iskola is amúgy, az iskola utcájában van egy iskola.
1: Ne talántan.
2: És ez az iskola, ez egy kúriából lett megcsinálva, egy régi kúria, és még a régi kúriának nagyon sok jellegzetessége látszik is, tehát az udvar, a bejárat, ezek még mind őrzik azt a régi kúria jelleget.
1: Wow.
2: Nagyon szép, és nagyon sokan nem tudják, hogy ez a kincs, ez létezik.
1: Igen.
2: És ilyen apró erdődarab van hozzá, mert most mögötte van a focipályája az iskolának, de van egy ilyen apró erdődarab, hatalmas fákkal, nagyon, nagyon szép ősszel, tavasszal, az egy gyönyörű környék. Amúgy.
1: Fantasztikus hangzik. Jó, tehát akkor ezennel itt megígérem a Paks FM hallgatóinak, hogy ellátogatok Biritóra.
2: Na, mondjuk, a Biritói napon, mondjuk a Biritói napon körbenézni, meg egy kis riportot csinálni. Jöttek.
1: Amennyiben. Július 11-e, még egyszer szombat, a sztár fellépő eddig, akit említettél, az Epic Gulyás Bajnokság margójára, Bede Róbert mesterszakács. Na de folytassuk, mert még csodálatos más fellépők és rengeteg program várja a kilátogatókat.
2: Jó, hát akkor kezdjük azzal, ami nekem a szívügyem volt. Amikor én képviselő lettem, akkor dobtam be azt a javaslatot, hogy hú, de jó, hogy ilyen jól érezzük magunkat felnőttek, de mit csinálok a gyerekkel? Mert nekem ugye van egy kislányom is, aki 6 éves, és a környéken, hogyha összeszámoltam ugye a napokban, ilyen 15-20 hasonlókorú gyerek van. Úgyhogy a kicsiknek is szerettünk volna akkor már valami programot összehozni, hogy el legyenek tulajdonképpen, ne az legyen, hogy jó, menj arrébb, mert megégsz. és ezért egy animátort 2-3 évvel ezelőtt már elkezdtünk alkalmazni ezekre az eseményekre. Úgyhogy nálunk tavaly már volt Trixi Bohóc, óriás buborék show is volt.
1: Uramisten!
2: És hát ugye nagy sláger volt, és szerintem még most is, a Bing Nyuszi. De amivel még ez az esemény kiegészül ebben az évben, az egy budapesti bábszínház, az Álmok bábszínháza jön le egy Unikó kalandja című báb előadásra, egy unikornisról szól. Úgyhogy szerintem a kisgyerekek nagyon jól fogják érezni magukat, és a tavalyi évben is nagyon sok kisgyerekkel kísérkeztek szülők, akik azért jöttek, különösen ezekre az animátor show-kra jöttek.
1: Igen.
2: Na és akkor emellett természetesen lesz, mint ahogy most már mindenhol szokott lenni a falunapon. Arcfestés, csillámtetkó.
1: Nagy slágerek.
2: Nálunk kézműveskedni is lehet, kicsi és nagy gyerekeknek külön lesz kézműves foglalkozás is, teljesen ingyen.
1: Aha.
2: És hát támogatással természetesen. Gyerekpancsolót is csináltunk tavaly, mert akkor is nagyon meleg volt már, és akkor ez nagyon egyszerű, mert egy sátor alatt összeállítottunk ilyen kis medencéket, ami gyerekmedencet, tehát nem kell azt képzelni, hogy valami...
1: Hatalmas, igen. Nem,
2: pár liter vízzel egy gyerek. Hát, mert hogy akkor fel tudnak frissülni, meg abba játszani.
1: Igen, és ez így is történt? Legutóbb is?
2: Igen, ez is meg volt, és idén is meg lesz, csak idén már az a pikantériája, hogy az újonnan elkészült játszóterünk mellett. Mert a Sváros támogatásának köszönhetően ez is elkészült nálunk.
1: Óriási
2: van egy pici játszóterünk.
1: Sláger lesz ez a gyerekek körében így.
2: Igen, nagyon reméljük, és hát egészen biztos vagyok benne, jól fogják magukat érezni, és a Helen Doron is érkezik, képzeld el, egy társasarokkal.
1: Társasarok?
2: Igen, de társasok lett kisgyerekeknek, nagygyerekeknek, úgyhogy ilyen érdekes társasjátékokkal, valószínűleg olyanokat, amiket nem ismernek, de gyorsan lejátszhatók. Tehát nagyon, nagyon érdekes lesz, mert nem az általános társasjáték.
1: Most már akkora gigantikus társasjáték felhozatal van, hogy egyszerűen minden alkalomra ki lehet választani.
2: Igen, de most így ebben az esetben visszavagyunk az egyszerűséghez.
1: Aha.
2: Papírtól, meg egy dobókocka.
1: Persze, valami, amit ott
2: meg esetleg egy unókár.
1: Egyébként szabad téren történik ugye az egész.
2: Szabad téren lesz nagyon sok része az eseménynek, a gulyás főzés.
1: Igen, hát ez például...
2: A koncertek. Viszont a gyerekprogramok bent lesznek, tehát a bábszínház is bent lesz. Ez azért lesz, mert addig lesznek a gyerekprogramok, amik látványosak bent, amíg az átszerelés zajlik a zenekarok kint között, amikre ugye mindjárt át is térünk.
1: Így van, így van. És bent hol amúgy?
2: Van egy nagyon nagy közösségi házunk, és azt is, az is fel van újítva, egy, igazából ez is egy gyöngyszeme tulajdonképpen a városnak, amiről nem sokan tudnak, hogy mennyire fantasztikusan felszerelt közösségi házunk van.
1: Örülök, hogy eljöttél, és egyébként közben népszerűsíted Biritót,
2: hát például
1: nekem amúgy.
2: Köszönöm, hogy meghívtatok.
1: Folytassuk, mert a legnagyobb, ami a tekintetet és a füleket oda vonza majd, azok a koncertek, amik folyamat menni fognak itt délutántól kezdve egészen estig.
2: Így van. Így van, és kezdünk a Velorex-el 4 órakor. Uh-huh. Jó, ugye egy és egy negyed órát zenének, majd átszerelés után következik a Gezarol, majd átszerelés után a Kártagó.
1: Na, ez volt az a poén, amit nem akartam lelőni.
2: Ó, bocsánat. Poént,
1: nem, már úgy értve az elején, tehát most eljutottunk oda, egy 8 óra tudok konkrétan a Kártagó zenélni.
2: Hatalmas zenekar, hatalmas esemény, nincs szerintem nagyon kevés olyan felnőtt van, aki ne ismerné legalább egy számát, az Elefántbőrgést.
1: Jó, persze.
2: Biztosan.
1: Igen.
2: És azt is tudom, hogy Pakson nagyon népszerű a Veracruz bulzenekar, és ők lesznek azok, akik majd hajnalig nyomják nekünk, miután elment a Kártagó.
1: Ők mit nyomnak amúgy?
2: Mindent.
1: Mindent?
2: Mindenféle. Tehát az ő repertoráljuk az...
1: Gigantikus. Oké. Okay. Na, akkor biztos el fogják tudni találni azt, hogy éppen a közönségnek mire van szüksége.
2: Igen.
1: És mikor? Na, és a zárás, tehát ők 10-től zenélnek, ugye?
2: Igen.
1: És a zárást az hogy
2: azt attól tesszük függővé, hogy mikor mennek el az ember.
1: Tehát, hogy folyamatosan egész reggel így nyomják, akkor az addig.
2: Ez így van. Ők ezt vállalták.
1: Okay.
2: És hát mi is, nem tudom. De
1: ja,
2: mi is.
1: Igen. Igen. Persze, persze.
2: Természetesen lesz biztonsági szolgálat, tehát hogy azért biztonságban érezzük magunkat, úgyhogy...
1: Így mindenki biztonságosan bulizhasson, és lazíthasson.
2: Jaj, képzeld el még, mi lesz. Autós találkozó is lesz, mert van egy füves rész a Köziház mellett, amit oda meg szoktunk kapni pont ezen a napon a tulajdonostól, és most is köszönjük neki. És itt lesz egy autós találkozó. Autók, ilyen régi autók
1: régi
2: lesznek
1: autók.
2: Bemutatva, igen, nem tudom, ismered a Kovács Tamás az ő társaságába tartozik, most pontosan nem tudom, hogy mi a nevük annak az autós, tehát azt nem én szervezem, csak a párhuzamosan.
1: Egybe, akkor már egybe van kötve a kettő,
2: hát
1: persze.
2: Hát így van, meggondolom, ők is azért az autó, meg a rock.
1: Jó, pont ezt akartam mondani, Verdák és rockzene egyszerűen együtt jár a kettő kéz a kézben, úgyhogy miközben a Kártagó zenél, közben elképesztő vintage kocsik fognak ott felvonulni.
2: Valami ilyesmi, így van.
1: Ez valahogy így esztétikailag nagyon egyben
2: igen,
1: van.
2: Igen, mondtam is nekik, mert tavaly ők nagyon jobb úgy szerveztek ott maguknak, és a környékében járt a híre, a jó híre, és mondtam, hogy hát gyertek el a Biritói akkor... napra, mert ez egy mekkora esemény így együtt.
1: Ja, igen, és ez most meg is fog valósulni, még egyszer július 11-én, ami egy szombati napra esik.
2: Igen, természetesen lesznek légvárak, azt nem mi biztosítjuk, az mások hozzák, meg vatta cukor, meg hot dog, meg...
1: Úristen, ez már olyan dolog lesz, amit messziről lehet látni, hogy mennyire...
2: Meg bazár, lesz. Ami szokott lenni ilyenkor, mindenféle
1: cuccokkal. Aha.
2: Igen. Tehát ami ilyenkor egy falunapon megszokott,
1: abszolút.
2: Szerintem jelen lesz, természetesen büfénk is lesz, és alkoholos italt is lehet vásárolni, meg majd lesz a virágbüfé kitelepülés, ők lesznek a kávészolgáltatói idén.
1: Kávészolgáltatók?
2: Jó.
1: Hoppá. Na igen, szóval még egyszer, július 11-e, és mikortól kezdődik a minden? Már egészen reggeltől, ott úgy nézem, hogy a felkészülés, helyfoglalás,
2: igen,
1: a főzőversenyre, igen, az
2: főzünk
1: már ott
2: 7-8
1: kezdődik.
2: Órától mindenképp, ott az eredményhirdetés lesz majd ilyen 13-30 körül, tehát így reméljük, tudod, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de az biztos, hogy 2-től kezdődik az óriás buborékshow a gyerekeknek. Azt nagyon szokták szeretni, mert ők is kipróbálhatják. Aztán 14:40-kor érkezik Bing Nyuszi, és akkor Bing Nyuszi ott a gyerekekkel fényképezkedni is szokott, aminek nagyon örülünk, és akkor 3 órától lesz Unika kalandjai bábelőadás bent. Tehát
1: bent.
2: Ez a
1: igen,
2: benti részben.
1: Benti rész, igen. Ne,

0: Igen.
1: Így van. Van kéne most már felnőtteknek is egy, nem?
0: Hát szerintem föltesszük ezt a...
1: Igen.
0: Tudod, ami szórja a vizet.
1: Ja, mi a párakapu?
0: Az az.
1: Lesz párakapu?
0: Hát szerintem most. Tavaly volt.
1: Ó, oh, yeah.
0: Idén meg akkor megpróbáljuk.
1: Másképp szinte elviselhetetlen.
0: Igen, meg van a kettő nagyon fantasztikus az előző képviselőnk, aki a férjem. Ő beszerzett kettő nagyon jó ventilátort, ami ilyen vizes ventilátor, úgyhogy ilyen hűt is.
1: Atya úristen.
0: El okay. vagyunk látva.
1: Igen. Mindenki csak olyan hűtis saját szemével a július 11-én szombaton esedékes jubileumi birítói napot, ahol hát zeneileg abszolút rockos irány,
0: abszolút.
1: Irányba vagytok, de ettől függetlenül még számos más program, többek között Bede Róbert mesterszakács előadása és főző, nem is főző sónak nevezhetem ezt?
0: Ah, valami olyan, látványfőzésnek nevezik.
1: Látványfőzés,
0: és ne felejtsd el azt még elmondani, hogy teljesen ingyenes az események látogatása, tehát hogy az összes koncert teljesen ingyenes.
1: Így van.
0: A csillámtetkót is ingyenes, mondjuk az egyetlen dolog, mondom, azok, akik az ugrálóvárat hozzák, esetleg ők
1: csarcsolhatnak valamit, igen.
0: Jó.
1: Oké.
0: Okay. Hát ennyi. Azt még szerettem volna elmondani, tudod, akik jönnek, ők kapnak 3 kiló marhahúst tőlünk, tehát nálunk már marhagulyás van. Ez fontos, mert úgy tudom, hogy Németkéren is lesz, és akkor ott ők sertést csinálnak, aha, mi marhát, jó? Szóval nálunk marhagulyás lesz, és a P&A húsbolt támogat minket. Ezt azért is szerettem volna elmondani, mert tőlük mindig kapunk ajándékba egy utalványt, amit kiosztunk a mi nyerteseink között,
1: uh-huh,
0: és természetesen vándorkupánk is van, jó nagy, úgyhogy ez is vándorolni fog, meg hát ilyen apróságok még az Ajcsik mellé.
1: Egy nap, rengetegféle program.
0: És remélem nem felejtettem el semmit.
1: Hát nem.
0: Ha igen, akkor hívjatok telefonon.
1: Hát ha igen, akkor annál több meglepetés éri azokat, akik végül is kilátogatnak majd július 11-én hozzátok.
0: Így van, várunk mindenkit szeretettel.
1: Nagyon szépen köszi, hogy megosztottad velünk a közelgő eseményt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Birítói nap, jubileumi, július 11-e szombat. A Birítói Közösségi Ház lesz a bent történő dolgoknak a helyszíne, és egyébként meg lesz, úristen, vintage autós felvonulástól elkezdve Kártágó koncerten keresztül minden. Nagyon szépen köszi!
0: Én is köszönöm!
1: Mi zenével folytatjuk tovább, utána a reklám következik, hírek, és aztán jövünk vissza.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a NAK a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el a továbbiakban. Holnap rendezik meg a második Kajdacsi Kastély napot. A tavalyi első rendezvény sikere után a program tematikája idén is az osztálytalálkozó lesz, vagyis várják vissza azokat az egykori diákokat, akik a településen található egykori Stankovánszki kastélyban tanultak, mondta a rádiónknak Mayer Tímea, a Kajdacsért Egyesület munkatársa.
3: A Facebookon meg lett hirdetve, mint osztálytalálkozó. Nagyon sokan jelentkeztek, akik saját maguk összeszervezték, akikről tudtak, volt osztálytársakat. Tehát, hogy most nem csak az, hogy egyénenként fognak eljönni, és megnézik a régi osztálytermeket, körbejárják az iskolát, és részt vesznek a programokon, hanem most már úgymond egyénileg osztálytalálkozókat szerveztek. Megpróbálták összeszervezni a volt osztályokat, és akkor beülhetnek az osztálytermekbe, és megtarthatják a kis maguk osztálytalálkozóját így nagyon-nagyon sok év távlatából.
2: A Kajdacsi Stankovánszki kastély a 19. század első felében épült, 1950 óta viszont iskolaként funkcionál. A parkját képező egykori angol kert ma kiváló helyszínt ad a helyi rendezvényeknek, folytatta Mayer Tímea.
3: Végül is a tavalyi kastélynapnak az apropója is ez volt, hogy mivel Kajdacson ebben a gyönyörű környezetben egy ilyen épület van, ne merüljön már feledésbe ez az épület, valamit kezdjünk vele, és nagyon-nagyon jó helyszín tényleg kulturális előadásokra, tényleg tavaly egyszerűen parádés volt így a hangulat, és nagyon sok ember volt, aki tényleg ilyen könnyes szemmel jöttek, és akkor dicsérték, hogy úristen, már nem voltak itt 30 éve, 40 éve. Tényleg ilyen nagyon-nagyon megható és nagyon-nagyon jó kis rendezvényről beszélünk.
2: A második Kajdacsi Kastély napon szombaton délelőtt 10 órától késő estig várják a kilátogatókat gyermek és színpadi programokkal. Fellép többek között Szilágyi Csenge, a Kajdacsról elszármazott színésznő, Szávolovics Gabriella nóta és dalénekes, valamint a Gráciák hegedű trió. Jogosítvány nélkül közlekedett és okozott balesetet egy pusztahencsei férfi, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy 34 éves pusztahencsei férfi június 30-án délután Paks külterületén személygépkocsival közlekedett, amikor nem az út és a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel ért egy kereszteződéshez. Nem tudta megállítani az autót, így a jobbról érkező jármű oldalának ütközött. A baleset során személysérülés nem történt, a két járműben azonban anyagi kár keletkezett. A rendőrök a körülmények tisztázását követően megállapították, hogy a balesetért felelős férfinak nem volt érvényes vezetői engedélye. A hatóságok előállították a 34 éves sofőrt a Paksi rendőrkapitányságra, ahol engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt indult ellene eljárás.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az MB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Németh, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC MB3-as csapatának vezető edzőjeként.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 11 perc van, július 3-a péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, és ez pedig az isteni hindi Zahra volt az Unjo című számával. És megérkeztek hozzám a vendégeim a stúdióba, tulajdonképpen tele van a stúdió, most már, hogyha valaki jönni akar, akkor inkább ne jöjjön. A Pódium Tánc Stúdió táncosai vannak itt, és többek között egyébként Báló Vivien koreográfussal is beszélgetni fogunk, de itt van a másik mikrofonnál Tóth Csenge, Luca is. Jó reggelt, sziasztok mindenkinek!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Fantasztikus témáink vannak egyébként, ugyanis nemrég decemberben volt, ugye? 21-én.
2: Igen.
1: Azért kérdeztem egyébként tőled, hogy Csenge vagy Luca, mindkettőt mondjam, Csenge, igen. Luca? Úristen, így használod, ez fantasztikus. Szóval nagyon epik két neved van, én mondom olyan snassz, hogy nekem csak egy. Minden esetre december 21-én volt a csillagszületék az RTL Klub műsorán, ahol te is részt vettél, és táncoltál, és élő show volt, és erről meséltek el mindent, amit csak lehetséges. Például fantasztikus koreográfiák is voltak egyébként, meg nagyon jó gondolatiság az egész mögött. Hogy történt ez az egész?
2: Igazából azt hiszem, hogy életünk egyik legmeghatározóbb időszaka volt ez. Nekem is, Csengének is, Csenge családjának, de azt hiszem az egész Pódiumnak, hiszen több mint 4000 produkcióból került a top 12 élő adásába, úgyhogy azt gondolom, hogy erre az egész Pódium táncosai és szülők büszkék lehettek, és egyébként mindenki nagyon szurkolt Csengének. És ez a dátum, amit ugye itt említetteli, ez már igen a maga az élő show volt. Úgyhogy hát nagyon sokat próbáltunk, készültünk. Én ebben az időszakban megbeszéltem a szülőkkel és a gyermekekkel, hogy ez most a Csengéjé lesz ez az időszak belőlem. Nyilván fel kellett többször járnunk Budapestre, fel kellett készülnünk, és az edzők pedig természetesen, hogy a lányok sem maradjanak képzés nélkül, akkor ők dolgoztak, én pedig mindemellett még nyilván irányítottam a munkafolyamatokat, hogy ők se legyenek háttérbe szorítva, hiszen tudtuk, hogy tavasszal indul a versenyszezon, az alapszakos gyerekek meg ugye készülnek a tanévzáró gálára, úgyhogy egy kicsit sokfele voltunk.
1: Igen, igen, gondolom ez kemény volt egy kicsit mindenkinek ez az időszak.
2: Kemény, viszont én nagyon élveztem. Szóval, hogy én nem éreztem úgy, hogy nagyon elfáradnék, mert próbáltam Csengének is ezt mondani, hogy minden pillanatot éljünk meg, és nagyon élvezzük ezt az egészet, és ez egyébként nagyon sokat segít pszichésen, hogy ne fáradjon az ember. Valamint nyilván olyan emberekkel találkoztunk, és én is olyan emberekkel dolgoztam együtt, hogy ez nyilván engem nagyon töltött.
1: Aha, tehát egyben feltöltődés is volt neked is amúgy?
3: Igen, nekem is.
1: Igen, abszolút. Szóval, hogy megy a felkészülés egy ilyen sóra? Tehát nagyon tudom, feszített tempójú próbák vannak, és a koreográfiát kitalálni, amúgy hogy épül fel egyáltalán egy ilyen dolog?
2: Feszített tempó volt, igen. Nem mondom, hogy nem voltak mély pillanataink, mert akkor most nagyon nagyot hazudnék. Tehát mind a Csengének is volt, mind a szülőknek, mind nekem is, de mindig támogattuk egymást, tehát hogyha a Csenge volt egy picit összerogyva, akkor mentem, és én próbáltam őt felhúzni, meg a szülők, akkor megmentünk a Csengével, és mi a szüleiket. És hogy én nyilván én pedig nem mutattam ki semmit, én ezt otthon
1: igyekeztem
2: rendezni magamnak, és ugye a saját családom környezetében, hiszen nem láthattak Csengéjék azért egy olyan vezetőt, akit esetleg ezt nem bírja.
1: De most
2: a felkészülés, igen. Itt ez úgy zajlik ez a folyamat, amennyit szerintem elmondhatunk, hogy itt már nem én egyedül vagyok ebben a sztoriban, tehát azért itt van egy producerek vannak, hatalmas táb, és akkor ugye az RTL Klub fő koreográfusa, ugye Kuruc Sanyi, akinek egyébként én rettenetesen szeretem a munkáját, és nagyon-nagyon inspiráló is volt, hogy egyébként jelentkezzünk, mert nagyon szerettem volna egyébként, nekem ez így mindig benne volt a kis hát most mondom, hogy bakancslistámban, hogy vele tudjak együtt dolgozni, és igazából ezek ilyen közös munkafolyamatok voltak már akkor.
1: Aha. Igen, erre szeretnék rákérdezni, hogyha egyetem beszéltek róla, tehát hogy ilyenkor egy közreműködés van, a te ötleteid, vagy a ti elgondolásaitoknak találkoznia kell az ő
2: teljesen ezt nem fajthatjuk ki, de annyit el tudunk mondani, hogy igen, itt már azért sok minden más tényező is van, meg azért ez egy stúdió, tehát ő eddig csarnokokban táncolt, meg színpadon, igen. És azért ez az RTL klubnak volt nyilván a beépített színpad a fényekkel, és nem tudom mondták hány kamera van, hát és akkor honnan veszik, tehát hogy azért ez egy más kávéhez volt. Igen.
1: Na de mesélj akkor erről te egyébként, mi a különbség csengei helyek között, ahol előadod a táncot, például miben más a stúdió, mint?
3: Hát ugye a stúdiónál, ott például fent a Budapesten, ott ugye az RTL székházban voltunk, és ott rettenetesen nagy volt a színpad, meg nagyon sok LED vett minket körül, és 400 valamennyi kamera van beépítve a plafonba, és akkor ugye még vannak olyan kamerák is, hogy a színpadból jönnek elő, úgymond a kamerák, és ez eléggé más volt, hogy mindig a kamerába nézni, meg van, amikor nem is szabadott a kamerába nézni. Ezek elég.
2: Igen, ezt bele kellett pluszba építeni a produkcióba, hogy hogy ér a LED-hez, hogy tehát igen, ez azért egy teljesen tényleg más, nagyon más volt, amikor csinált mondjuk ugye egy ilyen mákasz gördülésnek mondjuk, tehát tulajdonképpen ugye a feje előtt van a lába, és akkor így kijön a semmiből egy kamera, és akkor egy gyupaszálat lehet oda tenni, és akkor így, tehát hogy ugye igen, a térformák ilyeneket. A mindennek, tehát hogy ugrik le a lépcsőn egy nagy ugrásba, stb.
1: Gondolom ez is egy kihívás volt azért.
3: Igen.
2: Ugye, és tapasztalatszerzés, ugye Csengel? Tehát, hogy sok tapasztalatot szerzett nagyon.
1: Igen. Viszont azon gondolkozom, hogy tehát, hogyha a táncot magát már nagyon magabiztosan tudod csinálni, akkor ezek a plusz dolgok már olyanok, amiket így könnyen veszel, mint akadály, gondolom.
3: Hát egyébként van, amikor nehezebb, de egyébként van, amikor könnyebb is.
2: Aha. Most nem volt könnyű, mert új koreót kellett összerakni.
1: Meséltek erről?
2: Hát annyit elmondhatunk, hogy miről szólt, hiszen ezt ugye a tévénézők is látták, és szerintem akkor ezt mondja a Csenge.
1: Ja.
3: Igen, ugye én egy kislány táncoltam, aki a legelején el van úgymond veszve, és kint van az utcán karácsonykor, és nem találja a helyét. Aztán kíván egy csillagtól, hogy legyen minden jobb sors, hogy legyen jobb sorsom, és akkor ugye ez a csillag teljesíti a kívánságot, és az nagyon-nagyon fontos, hogy a csodákban mindig hinni kell, mert az álmok valóra válnak.
1: Úristen, igen, ez volt az, amit...
2: Most is kirázd a hideg, mert hát valahol a Csengének a kis életét, maga sajátomat is megint próbáltuk beletenni, hiszen nekünk tényleg egy csoda és egy álom vált azzal valóra, hogy mi tényleg nem gondoltuk, hogy ő ennyi jelentkezőből top 12-es lesz.
1: Igen, és akkor ezt kifejeztétek a tánc koreográfiája révén.
2: Igen, a mi érzésünket.
1: Igen. Maga a koreográfiának az elemei, hogy mikből épül fel, azokat
2: te találod ki? Csengerőségei voltak általában.
1: Azokra építesz rá?
2: Nekem kellett a koreográfiát elkészíteni, igen. Nyilván tematika által.
1: Igen, azt azért megkérdezhetem egyébként, hogy neked ilyenkor fejben hogy áll össze, hogy építesz fel egy ilyen koreográfiát, mi az, ami ilyenkor jár a fejedben, mi az, amit csinálsz, járkálsz egy tablettal, és
2: az én fejemben néha mi jár,
1: és rajzolgatsz is,
2: csak
1: meg
2: viccelek, ilyenek. hanem az, hogy ezt sokan megkérdezik, és nem tudom, tehát valahogy így jön, tehát én nem tudom, amikor így valaki dalszöveget is ír, vagy régen megírták ugye ezeket a zongoradarabokat, meg stb. Szerintem azt se tudják, hogy mi jár a fejükben. Én azt el tudom mondani, hogy ilyen átélt dolgokat, vagy tapasztalt dolgokat, esetleg nehézségeket, én azért szeretek így így ugye a koreográfiáimba beleépíteni, és ezáltal próbálok egyedi lenni. Uh-huh. És én nagyon mély témákhoz is nyúlok első körben. És ezért is tudok egyedi lenni, mert sokszor a saját dolgaimból, vagy egy ilyen társadalmi problémákból próbálok. De igen, van olyan, hogy kiülök a teraszra, egy pohár vízzel reggel, és miközben hallom a madarak csicsergését, jön egy ötlet, hogy nem tudom, csinálok egy holokausztot.
1: Mármint, na igen, tehát...
2: És ezért mondom, is. Hogyha tudnád, hogy mi jár a fejemben, nyilván nem hétköznapi, de igazából ez így megtörténik.
1: Igen, szóval itt konkrétan a holokausztos tánckoreográfiáról beszélsz.
2: És igen, mert most volt egy olyanunk, ami Európa bajnok lett, és nyilván ez egy olyan téma, amit nem sokan dolgoztak fel még Magyarországon. Sőt, azt hiszem, gyermek szólóban nem is, külföldön igen. Nem volt hétköznapi.
1: Hát nem. És rá is kell kérdeznem amúgy, hogy ezt hogy kell elképzelni? Tehát egy ennyire súlyos téma.
2: Ez nagyon nehéz
1: megcsinálni. Hogy néz ki tánc formájában? Tudom, hát hogy ezt látni igen. kell, igen, hogy ezt látni kell, de...
2: Igen, én azt gondolom, hogy drámát koreografálni szerintem a legnehezebb, és még nehezebb gyerekeknek. Tehát a gyerekeknek mondjuk, mint a Csengének a válogatón, ugye, hogy tüdőbeteg gyermeket táncolt, hogy nem mehet ki a szobából, és ugye ez egy ilyen megemlékezés volt, ugyebár a régi Pál utcai fiúk idejében, ugye a Lázban elhunyt gyermekeknek. Yeah. Tehát, hogy neki most abban a szerepbe bele kell magát élje. Nem, nagyon nehéz. Tehát, hogy ugye azért akkor voltál 11, amikor azt megcsináltuk. A Fanni most ugye 12 éves.
4: Fanni.
1: Fanni.
2: Szia, Fanni.
1: Hello, Fanni.
2: Igen, tehát, hogy...
1: Leüljetsz akár oda a harmadik mikrofonhoz, mit szólsz hozzá?
2: Igen, és igazából nyilván nekem nagyon figyelnem kell koreográfusként, hogy ez ízléses legyen. Tehát nem lehet túl sok, nem lehet túl kevés, aha. Szépen fel kell építeni, és igazából mi a gyermek részről indítottuk, vagy a gyermek részről fogtuk meg, hogy egy gyermek mit élt át egy holokauszt táborba, vagy amikor ugye elvitték. Tehát én ezt azért ráírom gyerekekre.
1: Igen, igen. Másrészt, mielőtt rá fogok kérdezni itt egy-két dologra tőletek, azért, tehát ilyenkor egy ilyen témának, mint amilyen például holokauszt, kicsit beleásod magad, utána nézel dolgoknak, amiket fel tudsz
2: mindennek.
1: Használni.
2: Mindennek, tehát mi megszerezzük akkor abból az időből való eredeti zsidóbőröndöt, azzal táncol egyébként Fanni, minden a ruházat, a hajviselet, a minden, a zene tulajdonképpen, nyilván wow. Mi egy klasszikushoz nyúltunk, ugye a Schindler listájának a zenéhez, tehát ez nyilván mindenki egyébként szerintem ehhez nyúlna, mert ez egy klasszikus, és igen. Mindenki megismeri, igen. Meg hát ugye oda kapcsolódik nagyon, és igazából ezt nagyon ügyesen, okosan fel kell építeni, hogy érthető legyen, értsék, hogy miről szól.
1: A sztorit.
2: Uh-huh. A sztori, igen, és nekik ezt az arcukkal át kell adniuk, tehát ebben van egy nagyon erős színészet is, nem csak tánc, és akkor még ugye olyan táncelemeket is kell beletennünk, hogyha nyilván egy holokauszt tábort van levő ott létet táncol, akkor nem csak az ő erős elemeit kell beletennünk, hanem mondjuk neki kell elesetten táncolni, neki meg kell jeleníteni a mozgásával a félelmet, bejött, ugye bevágtunk különböző hangeffekteket, hogy bejönnek a katonák a kutyákkal, ő összerezzen, ő hogy pakolja össze a bőröngyét, hogy siet vonathang, tehát ez egy nagyon komplex összetett munka.
1: Dolog,
2: igen, igen.
1: Most elmegyünk zenélni egy kicsit, és utána visszatérünk, mert azt szeretném arra lenni kíváncsi, hogy ez belülről milyen, ezek a koreográfiákat eltáncolni, meg egyáltalán még az elején, amikor a próba folyamatok mennek, hogy ti hogy élitek meg, és hogy tudjátok átadni azt a karaktert, akinek a bőrébe belebújtok, de most egy kis morcsiba következik, 2001-ből a World Looking In, és utána visszatérünk, és folytatjuk a diskurzust.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 32 perc van, és július 3-a. Az itt a Paks FM, ti az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. És az isteni Morcsiba, és persze az isteni Fábián Júli és Zuhakör után ismét visszatértünk a stúdióba. Itt van velünk a Pódium Tánc Stúdió színe java. Többek között egyébként több álló Vivien koreográfussal is beszélgetünk. És elképesztően súlyos koreográfiákról ejtettünk szót az előző blogban. Például egyébként volt holokausztos tánc, amit most volt szerencsém amúgy szemügyre venni a saját szememmel, és nagyon, nagyon kegyetlen, és nagyon kifejezőnek találtam. És valóban még hozzá kell tennem azt, hogy az arc, a mimika is nagyon fontos itt, és tényleg egy színészi teljesítmény is a hihetetlen fizikailag igénybevevő tánc koreográfia mellett egy színészkedést is kell. És most egyébként erről szeretnélek kérdezni titeket, hogy belülről hogy fest egy ilyen, eljátszani egy ilyet, eltáncolni, azt mondom idézőjelben, hagyján, de hogy játszanatok is kell tényleg. Hogy élitek meg ezeket a szerepeket?
2: Hát a Vivivel nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, hogy át tudjam élni. Uh-huh. Magánórákon is a színészettel nagyon sokat foglalkoztunk hónapokon át, és nehéz, de jó érzés eltáncolni ezt a témát.
1: Aha. De nehéz, tehát akkor ezek szerint azért van benne kihívás bőven. Például azt, hogy összeegyeztetni a mozgásokat, azokat a hihetetlen mozgásokat, amiket csináltok, azzal, hogy még játszani is kell mellé, még másképp is kifejezni. Gondolom ez benne a kihívás.
3: Igen.
1: Igen. Oké, mik azok a szerepek, amik közel állnak hozzátok? Volt már olyan, amit különösen érdekes volt csinálni, vagy különösen érzelemdús?
3: Egyébként nem. Mindegyik igazából. De a Zárvaház az nagyon, szerintem az nagyon jó táncolni.
1: Aha.
3: A csoportos
2: koreográfiájuk, igen. Igen.
1: Ez csoportos?
2: Igen, azzal most profiba Európa bajnokságot nyertek, és 8 lány táncolta, úgyhogy 8 bajnokot hoztunk haza, plusz Nina Bellet, úgyhogy 9-et.
1: Isten, 9-et.
2: 9 profit, igen.
1: Igen, egyébként itt folyamatosan csörögnek a háttérben, szerintem lehet.
2: Én már lefogtam. Lehet,
1: nem azért mondom, hanem hogy elképesztő mennyiségű érmet. Meg,
2: 69-et most megszámolták reggel, de csak az Európában.
1: Mondtad, hogy otthon még egyénileg mindenkinek van legalább
2: szerintem
1: ennyi.
2: Szerintem több száz, igen.
1: Igen. Oké. Hogy megy egy ilyen dolog például, mint amilyen ez az Európa bajnokság, ugye erről?
2: Igen, egy picit én is írtam egy kis puskát, mert már sokszor nagyon nehéz megjegyezni, hogy melyik versenyen, mikor, ki meg.
1: Noná.
2: Hány, mert nagyon boldog vagyok, hogy egyre több profi lányt, tehát profi elmezőnyben táncoló lányt tudtam kinevelni. Igazából mi ezt úgy szoktuk kezdeni, hogy ugye az Európa-bajnokságnak van 2 válogatója, és ugye ott el kell érni egy pontszámot, és úgy tudsz kijutni. Uh-huh. De mi ezelőtt elmegyünk egy minősítő versenyre, amit ilyen gyakorló versenynek mondunk, ez egy ilyen nemzetközi verseny. Itt voltunk is ugye Komlón, a lányok mindjárt elmondják a pontos dátumot, mert ők mindent is tudnak, az volt április.
3: 19.
2: Igen, és akkor itt puskáznom kell, hogy itt 13 arany, 12 ezüst, egy bronz minősítéssel jöttünk haza, és ugye külön díjas lett a Csengel utcának, nem tudom már hol van. Igen, Csengel utcának ugye nem az ajtó mögött, hanem neki már van egy új száma, ami arról szól, ugye ez is egy mély téma, hogy édesapa ugye elmegy a háborúban, és egy gyermek otthon mit él át, és egyébként az apa nem is fog hazajönni. Ugye ez külön díjas lett, akkor már ott külön díjas lett, ugye remélem, hogy jól mondom. Ugye a
1: Na?
2: Nina Bella és a Daisy. Igen, a Nina Bella is külön díjas lett meg a Daisy. Ő most nincs itt, és akkor ilyen kis csillagdíjat kapott, tehát amilyen nagyon magas minősítés, tehát az ilyen 90% fölötti teljesítmény volt. Ez volt ugye akkor a Csengének a Kilátástalanság című háborús drámája. Akkor itt már ugye a Fanni holokausztja is elérte, és az Árvaház is, ami csoportos, és Nina Bella is. És egyébként nagyon érdekes, mert tulajdonképpen amik ilyen magasabb minősítést kaptak, vagy ilyen külön díjat, vagy stb., majdhogy nem azok így az Európa-bajnokságon be is igazolódtak, hogy ugye meg is nyerték. Igen. Tehát egyébként ez ilyen kis felmérés, meg gyakorlás ilyenkor nekik. És akkor mi ezután elmegyünk ugye a területi előválogatóra, ez rengeteg van, tehát van Magyarországon, külföldön is, mindenki oda megy, ami a legközelebb van hozzá, mi Persze. Most Kiskunfélegyházára mentünk, nekünk az úgy jó volt, itt 21 számból 20 dobogót hazahoztunk, és ebből 14 első helyet, és itt Szabó Panna Gréta, Fanni és Nina Bella szintén külön díjas lett. Ez már egy még nagyobb öröm volt, hiszen mégiscsak ez egy Európa-bajnokságnak az egyik előválogatója. Ott egy külön díjat kapni azért óriási dolog. És akkor vártuk a pontszámokat, hogy mi lesz a lányok sorsa, és tulajdonképpen mindenki kijutott ugye a magyar bajnokságra, tehát itt akik állnak, és még akik ugye nincs itt a Romhányi Zsófi, a Szabó Panna Gréta, és Manak itt kihagytam, és velünk volt. És a Veszakiti, igen, köszönöm szépen, lányok, mert senkit nem szeretnék kihagyni véletlenül se. Ők hárman most nem tudtak eljönni, tehát mindannyian kijutottunk a magyar bajnokságra. Itt már külön szedték a lányokat, ugye van a félprofi és a profi kategória, amatőr itt nincs. És igazából az volt az egyik büszkeségem, hogy én pontszám alapján majdnem az összes koreográfián mehetett volna profiba. Én ott sírtam örömömbe. És akkor nyilván mi lányokkal mérlegeltük, meg megbeszéltük, hogy akkor most ki szeretne félprofiba menni, és kivállalja be a profit, és volt, akinek meg választása sem volt, mert olyan magas pontja volt, hogy egyértelműen a profiba kellett mennie, vagy már 2 éve volt ezen a versenyen, és ilyenkor már automatikusan a profi rendszerbe kerül, és én nem is tudom megváltoztatni ugye a nevezést. A magyar bajnokságon félprofiban ugye itt első helyezett lett a Veszakiti és a német Odát
1: integesse
2: egy nagyot.
1: Igen.
2: Igen, és külön díjasunk lett Mácsik Mercedes ritmikus sportgimnasztika által készített csoportos Abba szám, úgyhogy itt nagyon sok
1: Abba,
2: lány. Igen, ez egy Abba mix volt, tulajdonképpen egy ilyen retro stílusú gimnasztikus látványtánc. Itt 9-ből 7 dobogót hazahoztunk. Igen, és akkor átmentünk mentünk akkor ugye a profikkal. Ez már rendesen magyar bajnokság, itt már bajnoki címet lehet kapni. Itt 11-ből 9 dobogónk lett, és magyar bajnok lett Fanninak, és Csengének van egy gimnasztikus látványtánc dúója, tehát ez ilyen RG alapú tulajdonképpen, csak szár nélkül. Magyar bajnok lett Demeter Lilian, Integes Lilian, neki is egyébként egy drámai száma van, gondolom most mindenki nagyon meglepődött.
1: Abszolút, és, de vannak jó fej az Árvaház, a holokauszt.
2: Igen, de vannak egyébként nagyon jó fej és boldog számaim is, tehát például a Nina Bella is és azért nyilván nem ilyet táncol. Az Árvaház is magyar bajnok lett, és Fanni pedig kétszeres. Sőt, hát az Árvaházzal együtt tulajdonképpen a 3-szoros magyar bajnok lett, tehát Fanninak mindkét egyéni száma, a holokauszt is, és van neki mellette egy vidámabb, ami egyébként Sziának ugye az énekesnőnek az életét dolgoztuk egy picit fel, tehát van paróka, mikrofon, minden is. Inkább azt mondanám, hogy ilyen kis különlegesebb koreográfia.
1: Aha.
2: És akkor megint vártuk a pontokat. Na akkor, hogy ki hova kijut, vagy sem, mindenki kijutott. És akkor
1: ez kezdem annyira meglepődni.
2: Hát azért mi nyilván izgultunk. A félprofik mentek az Európa kupára, a profik az Európa bajnokságra. 1466 produkció volt, ez 8 napos volt, és nyilván több ország, tehát főként szlovákok, románok, de egyébként nyilván láttunk olyan magyar országon élőket is, tehát például Csengének egy néger kislány volt az ellenfele, hát nyilván azért nekik azért a vérükben egy elég kemény tánc van, és egyébként látunk kínaiakat is, tehát nagyon jó volt amúgy, de ők egyébként megmérkőztek nagyon erős szlovák és románokkal is többen. Tehát itt ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a mezőny, aha, mert itt már most lehet, hogy csak magyar ellenfeled lesz, de ez minden versenyen így működik, kivétel a Dance Staron, ugye az egy nagyon nagy világverseny, ahol majd idővel készülök a lányokkal, de itt ugye nem tudjuk a felhozatalt. Aha. És akkor tulajdonképpen ugye itt az Európa kupán, ami a félprofiknak volt, az Odett lett kupa győztes, és az itt ülő Sebastian Luca, ő neki pörgős vidám száma volt, ő Beyoncé-t testesítette meg, az ő mozgását, az ő személyiségét olyan stílusú ruhába, és 7-ből 5 dobogót hoztunk itt haza. És akkor lehet, hogy a Lucától meg is kérdeztetjük, mert én úgyis mindjárt itt már csak ugye a bajnokok vannak, hogy esetleg ő is akkor beszélhet erről, hogy milyen
1: persze,
2: érzés,
1: hogy
2: volt,
1: mert meg,
2: hát
1: van.
2: Nagyon sokan voltak a mezőnyébe, úgyhogy ilyenkor mindig sírunk, hogyha így végig mennek egy hosszú soron, és akkor oda úgy fölállnak.
1: Aha.
3: Igen, nagyon jó érzés volt, hogy ugye azt hiszem 6 ellenfelem volt, vagy 5, és hogy mindenki mögöttem állt, és nem előttem, úgyhogy nagyon jó volt.
2: Imádom! De egyébként annyira cukik, mert én megtanítottam nekik, hogy mindenkinek gratulálni kell, és mindenkivel végig kezet fognak, de úgy, hogy én most nem is mondtam nekik, csak már így évekkel ezelőtt, és amikor így néztem, mert nem mindenhol voltam ott, nézem vissza videón, hogy olyan cukinők ott fél órát eltöltenek azzal, hogy mindenkinek gratulálnak, és kezet fognak, mert adnák át az érmeket, de hogy nagyon tisztességesek, és ez fontos nekünk.
1: Igen, arra még azért rá szeretnék kérdezni, hogy de ez nem csak a kinézet miatt van, tehát ilyenkor akikkel megküzdötök az ellenfelek, gondolom van egy igazi tisztelet bennetek, ami az ellenfelek iránt.
2: Húha, meg még ugye ezek a félelmek, hogy ki a jobb, ki a nem jobb, jobb vagyok, vért izzadtunk. Tehát, hogy nagyon kemény volt a mezőny, már félprofiba is egyébként, és nagyon sok ellenféllel, mert így mondjuk egyébként én a vezetőkkel jó viszonyt ápolok, tehát konkrétan oda jönnek hozzánk, és egymás gyerekeiért is izgulunk. Pedig persze, egy kategóriában vagyunk. Ez ritka, de van egy ilyen összetartó
1: csapat. Egy összetartás is. A versengés mellett gondolom akkor.
2: Igen, vannak, akik erre nem annyira nyitottak, de viszont mi több iskolával, és vannak már, tehát hogy tényleg most az én kislányomnak is már több vezető jön és szurkol, meg a lányoknak. Nagyon jó.
1: Aha, igen. Egy nagyon barátságosnak hangzik ez, amellett, hogy gondolom azért a rivalizálás is ott van a képben azért. Keményen.
2: Hát én arról próbálom a lányokat nem megengedni, nem, de velük szoktak, de akkor mindig jönnek, hogy Fifi néni, ezt meg azt mondták. Mondom, jó, ne törődj vele.
1: Drámák? Ilyenkor azért előfordulnak.
2: Hát igen, van, hogy odaszólogatnak egymásnak, vagy odamutogatnak, meg ilyesmi, ezt most bevallhatjuk, hogy ilyen nem egyszer, nem kétszer történt. Én mondtam, hogy ezzel ne törődjenek, tehát mondom, nem mindenki nyitott erre. Nekünk főként, akikkel úgy gondolom, hogy picit rivalizálósabb szokott lenni, ezt bevallhatjuk, hogy az RG szakosztályos magyarok.
1: Miért?
2: Nem tudjuk.
1: Csak egyszerűen kialakult ez a dolog.
2: Ők azért az ergések szerintem olyan, az edzők is egy picit olyan vérmesebbek, szerintem ezt mindenki tudja.
1: Aha.
2: Hát nálunk ez máshogy működik, mert ezt így elmondhatjuk, hogy mi oda megyünk reggel 8-kor, és őket már így reggel 8-tal ugye nyújtják az ergéseket, mint egy délután 4-ig, ha fölmegy a színpadra. Én meg gumicukorral letettem őket. És igazából...
1: A mentalitás.
2: Igen, és egyébként annyira jó érzés, amikor az első helyre állnak, és nem azért már, hogy mi most megvertük úgymond őket, de hogy igazából lehet ezt így is.
1: Tehát,
2: hogy nem kell őket nyújtanom reggel 8-tól, meg felrakni a bordásfalra, meg nem tudom.
1: Ugyanakkor gumicukrot például lehet kapni.
2: Nyugodtan lehet kapni.
1: És nekik is járhatna a gumicukor a feszített munka.
2: Vagy ha igen, ők lejönnek, tehát ők is többször észlelték, hogy volt olyan vezető nyilván, aki nagyon vérmesen rászólt a tanítványra, hogy nem volt elég magas az ugrásod, stb. Most mondjátok el, hogy, mert én nem akarok magamról beszélni, de hogy én hogy állok ezekhez, ha rontotok, vagy ilyesmi. Mondjátok
1: nyugodtan beszéljétek ki, egyébként, mint hogyha itt se lenne.
2: Hogy éritek ezt meg, hogy kell-e tőlem félni, vagy izgulni, mert én azon vagyok, hogy ne kelljen.
3: Hát igazából nekem most rontottam egy táncomnál, és amikor lejöttem, akkor nem szúrt le meg semmi, hanem megölelt, és mondta, hogy jó. Hát jó volt, és akkor...
1: A rontás ellenére, tehát ezt így is
2: hát látok, igen, ezek szerint meg egyébként ők sokszor túl dramatizálják, és akkor még én nyugtatom őket.
1: Igen. De nagyon jó, hogy nem te dramatizálod túl.
2: Nem, gondolom, hogy ennek bármi, ő pontosan tudja, hogy elrontotta, és inkább azon kell dolgozni, hogy akkor ez nem forduljon többször elő. De azért el szeretném mondani, hogy itt körülbelül 50 fokos csarnokba táncoltak, mert nem működött se a szellőztető, se a klímarendszer. Itt 6-7 ezer ember fordult meg szellőztetés nélkül, és ők nagyon kőkemény, sőt akrobatikákat is ugye csináltak, úgyhogy megmondom őszintén, ez szerintem ember feletti volt. Még nekünk is nem, hogy felmenjünk a színpadra, és ők ezt csinálják.
1: Mindenképpen rá is szerettem volna kérdezni, hogy ez fizikailag megterelő szokott lenni nagyon egy-egy ilyen verseny, tehát hogy igénybe vesz, elfáradtok, mint az állat?
3: Hát az utolsó napon igen.
1: Az utolsó napon igen. Gondolom ez már akkor napok óta megy, ráadásul a ventilálatlan
2: csarnokban. Voltak ki 8 napból, mennyit voltatok lent, Luci?
3: Hát 7 napot.
2: Ők 8 napból hetet, mert a húga, a Petra, ő is táncol, és mindegyiküknek van egyéni duó, is van a Petrának, vagyis a Petrának trió, és akkor még Lucának van csoportos, és minden nap más kategóriák mérkőztek, és mivel mi természetesen én vagy 6-7 féle stílusba koreografálok, így a lányok szegényként utazhattak, és hát ahol tesó is van, meg sok duó, sok egyéni, mert itt van, aki ugye még pluszba magánórákat vesz, egyénikben indul, egyéni táncokat készítek, stb. Így nekik menni kellett többet.
1: Igen. Fú, nagyon kemény lehet ez. Most kezdjünk el egy kicsit már beszélgetni arról, hogy milyen terveitek vannak, mik a jövőben lévő
2: igen,
1: dolgok,
2: igen,
1: amikre
2: készültek. Igen, és akkor végül is a bajnokokat még azt gyorsan elmondom. Uh-huh. Ugye már a fél profiról, vagy a profiról nem beszéltünk, tehát, hogy ugye Európa bajnok lett, ugye ez a Zárva Ház című csoportos koreográfia profiban. Fanninak mindkét száma, ugye a holokausztos és a Szia száma is, és Báró Nina Bella is Európa bajnok lett mindössze 6 évesen és 5 évesen kvalifikált, és 11-ből 7 dobogót hoztunk haza, és így Fanni 4-szeres profi Európa bajnok lett.
1: Hát hadd gratuláljak ezekhez az elképesztő eredményekhez mindannyiótoknak, már
2: igen, nincs már barbizik.
1: Nem baj, megérdemli.
2: Igen, egyébként abszolút. Arra kapta.
1: Tényleg
2: gyűjti a barbikat, és azért úgy gondolom, hogy ez egy nagy teljesítmény volt. Ez a, tehát, hogy egy 6 éves gyermek azért szerintem a Balaton partján inkább a Balatonba fürdött volna, de ő keményen odaállt, és ő ezt akarta, és hát és megnyerte.
1: Szenvedély. Abszolút. Ez sugárzik ebből az egész társaságból. Másrészt akkor tényleg a jövőről, így van. Mi az, amire most készültek?
2: Igen. Egyébként valaki szeretne még leülni, érez magába valamit?
1: Igen, még van rá kb. 4 perc.
2: Igen, Hanna, gyere.
1: Na, persze. Gyere. Foglaljatok helyet, egy kicsit ízét cserélgessük az embereket.
2: Hannát egyébként most azért hívtam oda, mert én azért mindig próbálom szakmailag bemérni a dolgokat, és úgy gondolom, hogy ő volt az egyik, akinek a legkeményebb volt a mezőnye. Ugyanis volt nála szlovák, volt nála román, nagyon erős magyar iskolák, és még ráadásul volt egy tánciskola vezetőnek a kislánya is ebben a mezőnyben, és mindig tudjuk, hogy szerintem egy vezetőnek a kislánya elsőbséget élvez abban, hogy jobban tudsz fejlődni. Uh-huh. És mi nekünk itt sikerült elérni profiban a harmadik helyet egy nagyon hosszú mezőnyből, és én nagyon, tehát konkrétan ezen a harmadik hely ez olyan volt, tehát, hogy választani nem tudtál, még én se. Tehát nem tudtam volna. Tehát, hogy én nem tudtam volna.
1: De ilyenkor viszont amúgy min múlik, hogy mégis? Tehát, hogyha
2: a pontokon. És a zsűrin. Igen, meg azért ez egy szubjektív, kinek mi tetszik jobban, meg a pont. Igen, meg mindent is néznek, tehát tér, spíc, koreográfia, ruha, díszlet, lem van a válla, hogy áll a lábfeje, hogy áll a csípője, tehát itt őket nagyon keményen szugerálják.
1: És milyen volt belülről ez a nagyon szoros mezőny, amiben voltál?
3: Mikor így sorba végigment, és kiszorítottak a harmadik helyre, én nagyon örültem. én is ilyen negyedik, harmadik helyre számítottam, mivel tényleg nagyon erős volt a mezőny.
1: Aha, fú.
2: Konkrétan így rám nézett, egymásra néztünk, mert odaültem a dobogál, és így könnyes volt, aztán is elérzékenyültem, és mondtam, hogy ez most nekünk nagyon jó.
1: Aha, igen.
2: Igen, volt két lány, akinál éreztük, hogy őt nem fogjuk tudni most legyőzni, de mondom, nem, de a többinél is, tehát választani nem lehetett.
1: Nem lehetett választani, ennyire szoros volt. Hát de akkor meg pont egy ilyen szoros mezőnyben egy ilyen eredmény, hát... Gratulálok neked is.
2: Köszönjük.
1: Igen. Lassan lejár az időnk, de nagyon tartalmasat is miért beszélgettünk. Egyébként ezt lehetne egész reggel amúgy belemenni még a koreográfiákba.
2: Hát köszönjük a sok meghívást, mert november óta be vagyunk hívva, de annyira sűrű volt a programunk, hogy most tudtunk bejutni.
1: Végre
2: és nagyon köszönjük nektek. A jövőbeli tervről egy mondatba összefoglalni, az egész iskolát most jelenleg átszervezem. Nagyon sok változásunk lesz, ugye nekünk azért körülbelül 100 tanítványunk van. Szeretnénk nagy csoportos, formációs táncokat készíteni, tehát azt jelenti, ahol minimum 15 gyermek. Igen, nagyon látványosakat. Már elkezdik lányok augusztusban a felkészülést, ugye a profibbak, és akkor szeptembertől pedig nyitunk, és mindenkinek. Nagyon sok tervünk van, viszont nagyon sok új dolgot szeretnék, de erről majd akkor fogok beszélni, ha megvalósult.
1: Igen, és akkor egyúttal várunk vissza titeket a stúdióba.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd

0: nekünk a Facebookon. Kurta Kocsma Étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Iskola kezdési támogatás biztosításáról döntött a kormány, Magyar Péter csütörtökön ismertette a részleteket, írja az MTI. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában elmondta, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Minden olyan gyermek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A támogatás összege gyermekenként összesen 100 000 forint, az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár. Magyar Péter elmondta, a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet majd felhasználni. A támogatás adómentes lesz és nem vonható végrehajtás alá. A kormány számításai szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Több Top Plus pályázatnak köszönhetően valósulnak meg olyan tervek Tolnán, melyek a társadalmi befogadást, az egészségfejlesztést, a digitális hozzáférést és a közösségi együttműködések erősítését támogatják, adta hírül a város önkormányzata. A helyi humánfejlesztések Tolna városában, biztonságban, egészségben, közösségben című projekt Tolna város önkormányzatot vezetésével, civil és kulturális intézményi partnerek bevonásával valósul meg, mint a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár, a Tolnai Háló Közalapítvány és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A beruházás a társadalmi befogadás, az egészségfejlesztés, a digitális hozzáférés és a közösségi együttműködések erősítése révén több Top Plus cél megvalósulását támogatja Tolna városában. A projekt elsődleges célja Tolna hátrányos helyzetű lakosainak, különösen a nők, idősek, gyermekek, fiatalok és fogyatékkal élők életminőségének, társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének javítása. A projekt várható befejezése 2029. június 30-a. A megvalósításra a település mintegy 683 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Egy paksi férfi e-mail fiókját törték fel ismeretlenek, majd egy utazási oldalon szobát foglaltak a nevében öt főre az Egyesült Államokbeli Austinban, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy paksi férfi, mert egy amerikai szálloda elégedettségi kérdőívéből tudta meg, hogy közel 500 000 forintért vett igénybe szolgáltatást náluk. Mint elmondta, néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, amit abból tudott, hogy az összes üzenete eltűnt. A levelek között volt olyan e-mail, melyben korábban egy szállás közvetítő szolgáltatónál foglalt, és ott sajnos a kártyaadatait is elmentette. A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413 ezer forintját valóban elköltötte valaki. A csalást észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek és feljelentést is tett a paksi rendőrkapitányságon. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időközben a bankja kártalanította a feljelentőt.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az MB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Németh, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC MB3-as csapatának vezető edzőjeként.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra, 8 perc van, és július 3-a péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, és már itt is vagyunk a stúdióban, velem szemben Ábi ül, képzeljétek el.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És ráadásul egy elég fajsúlyos témáról kezdtünk el beszélgetni itt már.
2: Így teljesen random.
1: Teljesen random.
2: Vagyis nem, mert van viszonyítási pontunk.
1: Volt itt egy előzménye, hát itt most egy olyan szemüveget mutattál nekem, amit használsz, ami kiszűri egy kicsit a kék fényt, ergo monitor bámuláshoz, telefonozáshoz, meg számítógépezéshez ideális.
2: Igen, hát ugye nagyon jók ezek az online marketingek, és engem is megfertőzött. Nem, ezt nem ilyen, nem így szereztem, hanem többet hallottam. Aha. Főleg informatikusoktól, meg hasonló emberektől, akik ugye sokat gépeznek. Hát meg alapból pont erről kezdtünk, ugye ide jutottunk, hogy a képernyő előtt vagyunk bármikor, hogy a tévézést is valaki nem veszi igazából, nem gépként kezeli, vagy nem telefontként kezeli, de
1: hát
2: ugyanúgy.
1: A monitor ugyanúgy.
2: Ugyanúgy. Káros. És azt mondják, hogy ugye fárasztja a szemet.
1: Persze. Én
2: nem jártam túlságosan utána, de minden bizonnyal pár ezer forintért lehet venni ezeket a kék fényszűrős szemüvegeket.
1: Egy ilyen sárgás fényborít mindent.
2: Igen, és azt mondják, hogy nem fárasztja annyira a szemet, mert ezek a kék monitorok, ezek fárasztják a szemet.
1: Elektronikus ragyogásban vagyunk. Igen. Folyamat. Igen. Nem, ezek abszurd, de hát ezt mondtam is neked, tetten érem magamon, anélkül, tehát ezt nekem nem kell mondani, hogy fárasztják a szemet. Persze, hogy fárasztják. Hát legutóbb, amikor egy napon keresztül be kellett bámulnom a monitort a munkám révén, utána mondom, eltöltöttem egy egész hétvégét az, hogy kizárólag olvasni voltam hajlandó könyvet.
2: Igen, és
1: az egész más azért.
2: Igen, észreveszi magán az ember, hogy mert egyébként nem én se gondolok bele abba, hogy most ez egy monitor, ja. Most igazából a szemet ugyanúgy használom, de mégsem fárad úgy, amikor kint vagyok a természetben, és hegyeket nézek, vagy a Dunát nézem, az úgy kikapcsolja az agyat. Valahogy az a monitor, ez úgy fárasztja az agyat, a szemet, és elvileg ez a szemüveg ebben tud segíteni.
1: Csömöröm lett már tőle. Tehát amikor már annyira elegem volt belőle, hogy én most monitort nem akarok látni, hát ez például a kimész a természetben ilyen nincs, hogy nekem elegem van ezekből a lehengedő tájból, tudod, abból
2: nem is érzed, hogy fáj, vagy
1: nem.
2: Itt tud.
1: Igen, itt
2: és tud. Tényleg, akik olyan munkakörnyezetben dolgoznak, hát ma már nagyon kevés az olyan, és mellette még a telefonunkat is csekkoljuk, vagy éppen folyamat, a tévé mellé persze, ülünk le, megnézzük persze. A iradót, ha csak 10 perc, az is ezek mi rengeteg képernyő van nekünk itt most már a világban.
1: Igen, bőven túl sok amúgy.
2: Igen.
1: Vagy hát nem is, hát jó, bizonyos szempontból elkerülhetetlen ez, csak nem tudom, mindenkit arra buzdítok, hogy tartson egy kis szünetet.
2: Nem ez a megoldás, nem a szemüveg.
1: Nem a szemüveg a megoldás, hogy minél többet tudjad bámulni a monitort, legyen olyan, hogy nem bámulod a monitort egyáltalán.
2: Hát aki megteheti, persze, az jó.
1: Hát de most erre nehogy már a nap során ne tudjon senki, tehát mindenki tud erre időt szakítani. Nekünk is a monitor a munkánk során teljesen nélkülözhetetlen.
2: Persze, de utána de nem kötelező nekem az.
1: Nem, utána igenis legyen olyan, hogy nem.
2: És ebből tértünk rá arra a témára, hogy ugye cikkeket meg bármit is lehet már a telefonra letölteni, és ugye mindent is már próbálunk egyszerűsíteni, és a telefonra letöltjük. Én egy könyvet még nem töltöttem, pont mondtam neked, én hangos könyvet töltöttem, de annak más,
1: máskor
2: is hallgatom, de könyvet nem, és pont mondtad, én meg életemben egy pár ilyet láttam, csak ez a, hogy hívják
1: az
2: ezt?
1: Elkönyv. Olvasó. Mert hogy elkönyvnek hívják az elektronikus könyv, amit ugye akár telefonra vagy tabletra is le lehet tölteni, de hogyha nem azt akarsz használni, akkor használhatsz elkönyvolvasót, aminek ugyan elektronikus a rendszer, föl lehet rá tölteni a könyveket, és akkor ott olvashatod, de maga a kijelzője, az nem is egy olyan kijelző, hanem egy úgy viselkedik, mint a papír, tehát hogy sötétben ugyanúgy nem tudod olvasni, mint a papír, nincs háttérvilágítása, de közben meg elektronikusan jelenik meg rajta valahogy mégis a szöveg. És hogyha megnyomod a gombot, akkor úgy lapozol, hogy megváltozik a szöveg. Tehát, hogy nem értem ezt a technológiát.
2: Én egyáltalán nem. Én pont mondtam neked, hogy utaztam, és mellettem valaki éppen használt egy ilyet, és hát én, mint Bóri az Újkapura, így néztem, de nem fogtam vissza magamat, úgy hajoltam oda, hogy ez mennyi.
1: Igen, csak,
2: mert látszik, hogy nem a kijelzőről beszélünk, látszik, hogy ez nem egy kijelző.
1: Nem.
2: Én nem tudom, nem érintettem annyira, azért nem voltam munkó.
1: Ilyen e-papír, vagy nem tudom. Tehát ez valami olyan technológia, ami direkt így a könyv könyvnek a tulajdonságait akarja csak elektronikus formában.
2: És tudta változtatni a lapokat ebből, és meg van. Mégiscsak egy elektronikus valami. Az. De ugye a másik jó meg ebben az, hogy nincs az, hogy telefonon olvasol bármit is, és már jön az üzenet. Igen. És legyen az egy olyan, hogy valaki üzen neked.
1: Vagy bármit.
2: Bármilyen értesítés.
1: Tehát, hogy a telefonon látod ezt, akkor abban a pillanatban. Már nézed is.
2: Vagy azon kezdesz el gondolkodni, még hogyha olvasol is.
1: Igen, ugye van az is. Meg kéne nézni, folyamatosan igen. Ott motoszkál igen, az emberbe, igen, ez igen. Egyébként egy borzasztó dolog, amúgy egy borzasztó plusz stressz hatásnak lett kitvéve a modern ember ezekkel az értesítésekkel.
2: Igen.
1: Ez jön egy értesítés, és így muszáj megnézni. Jött egy üzenet, muszáj meg. Egyszerűen muszáj, és úgy kell az embernek visszafogni magad, hogy foglalkozzál már bármi mással, érted? Nem kell azonnal megnézni az üzenetet, de mégis benne van az.
2: Erre már kitalálták, hogy ezt, vagy nem tudom, hogy erre találták-e ki, például az én telefonon az a ne zavarj mód, vagy a némítás, meg az ilyen bizonyos muszáj, telefonoknál megvannak ezek, de az ember nem kapcsolom, én alváshoz kapcsolom csak be.
1: Aha.
2: Holott tudnék vele élni, de utána meg bennem az emberben az is, hogyha most én ezt bekapcsolom, pont itt munka közben,
1: ja.
2: És írsz, hogy nem tudom, a közlekedés, hogy az M6-osan éppen egy kamion célnek csapódott, akkor én azt már nem biztos, hogy tőled fogom elsőre megtudni, és éppen nem olvasom a híreket. Akkor megint ott van, motoszkál, hogy akkor bemerem kapcsolni, vagy nem.
1: De lehessen már az ember elérhetetlen, ha akar lenni.
2: Jó, mondjuk nem munkába kell ezt bekapcsolni, az igaz. De munkába csinálni kell, de az ember lehet, hogy délután se, vagy este, amikor úgy van, akkor se. Akkor is a tévé előtt ül, vagy akkor is a telefonon olvasok.
1: De ne zaklassanak már állandóan. Nem kell már folyton elérhetőnek lennem. Pedig egyébként én pont tetten érem magamon azt, hogyha valaki engem keres, messenger üzenetet ír, akkor rögtön válaszolnom kell. Tehát akkor én ott azonnal jelen vagyok egy olyan beszélgetésben.
2: Igen, egyből válaszolsz.
1: Legtöbb esetben igen. Mármint, hogyha hát, zömmel, hogyha olyas valaki ír, érted, aki fontos nekem, csak messze él, és ezért messengeren kommunikálunk zömmel, akkor hogyha ír valaki valamit, akkor én arra szeretnék válaszolni, és szeretnék jelen lenni abban a beszélgetésben, kivéve akkor, hogyha élő beszélgetést folytatok valakivel, mert akkor nyilván akkor az elsődleges. Akkor csak ez is egy olyan fura. És van olyan barátom egyébként, aki szinte elérhetetlen Facebookon, Messengeren.
2: Akartam mondani, hogy mindenki más miatt, de én az én generációmnál azt veszem észre, hogy beszélgetünk, és két nap múlva ugyanúgy folytatja a beszélgetést, de mondom, mi történt ebbe a két napban?
1: Ja,
2: és ezt én is megcsinálom, mert tényleg van olyan, amikor el is felejti az ember, mert ugyanígy jön a postás, és elfelejtett.
1: Hogyne.
2: Ugyanúgy, az olvasást is elfelejtett. Mit csináltam?
1: Ja.
2: Mit csináltam? Az olvasást is. De ugye így, hogy telefonál. Most lerakom, visszahívlak. De hogy hívod vissza?
1: De hogy hívod vissza?
2: Nem hívod vissza. Igen. És szóval ezeket elhiszem, de annyira sűrűn történik, hogy nem hiszem velem, én is rengeteg szeretem azt, hogy nem válaszolok.
1: Igen.
2: Vagy nem egyből.
1: És akkor elfelejtődik.
2: És még mindig tudod, hogy meg sem nyitottam, szóval az értesítés is ott van.
1: Igen.
2: Most is kettőt tudok mondani, tök ciki. De nem az, hogy váratom, csak
1: hát nem, össze, csak, hát ez csak egy...
2: nem tudom. Ez a generációs hiba, szerintem
1: ez
2: nálunk...
1: Nem, ez a hiba, hogy nem azonnal azért reagálsz. Szerintem az a jó érted, nem kell azonnal reagálni.
2: De. Én azért mondom, mert erre szokták mondani, nekem már szóltak így be, hogy lehet az, hogy az én generációm, vagy az emberek, de inkább nyilván a mi generációnk, egyértelmű, hogy mindig nálunk van a telefon.
1: Ja.
2: Egyértelmű. És hogy lehet az, hogy nem veszi fel a telefont, és egy órán belül sem hív vissza, nem is ír, hogy mi a helyzet.
1: Látod, hogy
2: egyértelmű, hogy nála van a telefon, mert nincs olyan, erről beszélgetünk, hogy nincs olyan, hogy van olyan én is, amikor elmegyek mozogni, és akkor a táskám van a telefon, és akkor egy óra. Utána látod, hogy nem fújott hívás. Az üzenet kicsit más, arra is lehet válaszolni, de amikor napokat, és az a baj, tudod, amikor pörög a TikTok, pörög a short videó, de nem ír vissza.
1: De Ábi, figyelj, de én például, hogyha valaki nekem amúgy nem ír vissza, pont emiatt, amit mondasz, vagy hát valaki csak egyszerűen nem akar rögtön reagálni arra, amit én írok, én nem tudok mérges lenni rá. Tehát tudom, hogy látta az értesítést, tudom, hogy tudja, hogy írtam neki, és tudom, hogy direkt várat, de basszus, legyen már meg ez a luxusa az embereknek, hogy érted, hogy akkor reagáljanak kényelmesen, ne azonnal, amikor akarnak.
2: Ja, én megadom, amikor kérdést teszek föl, olyat, hogy mit kérsz ebédre, és nem válaszol az illető.
1: Csak nem ez a... Akkor sem ez a természetes. Nem tűnik olyan természetesnek, hogy azonnal mindenki mindenkinek a rendelkezésére kell, hogy álljon. Tehát ez nem egy jó dolog.
2: Jó, értem, amit mondasz, de az is, hogy amikor hívnak.
1: Igen.
2: És még annyi se üzensz vissza. Azt is el lehet felejteni, persze. De ott se ír vissza, az szerintem az már határ.
1: Jó.
2: A nem írás. Igen. Mert hogyha írsz, abban igazad van. Aki neked ír, vagy nekem ír, az mondjuk úgy, hogy ne élvezzen prioritást, mert ha írsz, akkor nem tudom, hogyha nagyon fontos, hív föl. Mert az
1: igen, bár
2: az gyorsabb.
1: Ez már annyira ritka.
2: Nem telefonálna. Nem. Múltka felhívtam az egyik barátom, boldog születésnapot kívánják. Ő is 21-22 éves. Aha. Hát engem nem szoktak hívni. De nem az, hogy születésnapjára, azt mondja, hát engem hívni sem szoktak. Nem persze. A születésnapból még hát így köszöntsenek van. Meg. Én megmondom, hát becsüld meg.
1: Ja.
2: Tedd el.
1: Viszont amit cuki, és amire rászoktam, de ezt nem mindenkivel tudom megcsinálni, csak válogatottan közeli emberek, ez a hangüzenet küldés. Az viszont aranyos, mert monologizálhatsz, és így kifejtetsz dolgokat, anélkül, hogy tehát ez nem egy beszélgetés, ezt akkor csinálod, amikor ki akarsz fejteni valamit te így a magad szakállára, meg el akarsz valamit mondani, és így nem vársz rá akár reakciót se, hanem ezt csak így el akartad mondani. Hangüzik. Basszus, az egy nagyon jó kis cucc.
2: Mit reagsz? Jaj, nem csak. Az jutott eszembe, hogy ugye kint töltöttem egy szemesztert Portugáliában, és beszéltem valakivel, is nagyon rendes volt, mert elkezdett nekem üzenetbe felmondani egy szöveget, csak hát ő nem tudott angolul. Én meg nem tudok portugálul. Olyan magabiztosan mondta portugálul, ráadásul ez a brazil portugállal, és ők még kicsit nehezebben érthetőbbek. És hát ez jutott eszembe, hogy a hangüzenetről, hogy hát ez is nagyon közvetlen volt, meg nagyon rendes volt tőle, de így ke? Tudod, hogy a spanyol meg a portugál, hogy ke? Mi van? Csak ennyit tudtam válaszolni, de ezt is szóba én is fel tudtam mondani. Ke? De igen, visszatérve az értelmes hangüzenetekre, igen. Egyébként azok jók, tényleg másfél perc, vagy gyorsan, mert egyébként az írással is sokszor az a baj, hogy nem tudod, le akarod írni, hát nem tudod.
1: Hát néha gyorsabban kell cselekedni.
2: Gyorsabban, meg minden, leírod az egészet.
1: Így van, néha
2: nem, elmegy a kedved, is, összezavarodsz bennem, e-mailt kell írni már, vagy nem igen. Tudom, ilyen eszét. Ugye, mert megelőztük, most már nincs az, hogy telefonom, nem, vagy nem, nem teljesen ez a telefonom nem, fel. Nem. Mi van veled? Nem, szia, Mizu.
1: Ja.
2: És akkor erre meg... Erre most leírjam, hogyha valaki nagyon olyan, akkor fel fogja mondani üzenetbe, igen, vagy leírja, pontosan. De leírni már nem írod le azt a másfél perces szöveget.
1: Nem, mert az,
2: de másfél percben elmondod, text, és másfél percben nagyon sok minden belefér. És a hangsúlyok is nagyon fontosak, és tényleg
1: persze,
2: nagyon jó.
1: Akkor mondom, hogy monologizálhatsz, mint ahogy mi tesszük itt így a rádióban, amikor éppen nem beszélgetünk valakivel, hanem csak is szövegelünk. És ezt megteszed, tudod, valakinek személyre szabottan, meg szeretem hallgatni is, hát hogyha valaki küld nekem hangüzit, akkor izgatottan várom, hogy mi lesz benne, tudod, és akkor így meghallgatom, és így néha azon kapom magam, hogy konkrétan egy-egy szóban válaszolok a hangüzenetre, érted, mint hogyha egy beszélgetés zajlana.
2: Van interakció.
1: Meg ott röhögök, meg ilyenek. Igen, hát az ember vágyik az interakcióra, és így fura hallgatni valakit, ahogy csak így beszél hozzá, de te nem válaszolsz neki, mert nem hallja.
2: Ja, hát az üzenete még néha az a bajom, amikor például ugye régebben is, hogy például faterom ír, hogy hol vagy. Na most ez milyen hangsúllyal írja, hogy hol vagy?
1: Ja, vagy pedig vagy, hol vagy?
2: Merre vagy, mit csinálsz? Meg amikor bármit is tud így kérdezni, és akkor hát, és akkor azon gondolkozok, hogy ez most vagy, milyen hangsúlya, hogy most kellek, vagy segítségkel.
1: Igen, szó, meg egy
2: igen, de hogyha ha hallod telefonba is, hogy felhívnak, és akkor merre vagy?
1: Oké, ez jól hangzik.
2: Vagy mikor jössz haza? Ez a kettő kérdés ez szokott az lenni, amikor úgy nem tudom, hogy kell valami, vagy én hiányzom otthonról, vagy valami mindig van, ami kellhet, vagy tudok segíteni.
1: Akarnak tőled valamit,
2: vagy érdeklődnek. És ez például az üzenetben is soha nem jön le, és múltkor én is írtam valakinek, és akkor...
1: Ezt most hogy érted?
2: Visszakérdezett, hogy ezt így most nem jön át, mert most konkrétan megkérdezte, hogy ezt most vicc, vagy melyik a hangsúly. Én az emojikkal sem vagyok jóba. Én nem vagyok jó, én kettőt használok, ha nem egyet.
1: Szerintem ez a beidegződés, ami még az ókori Egyiptomból maradt vissza, ilyen valahogy genetikailag, vagy én nem tudom, tehát hogy a hieroglifák, tudod.
2: Ja, igen.
1: Ezek az ilyen furcsa kifejező ilyen kép jelek, ezek nekem bejönnek. Én brutális mennyiséget használok. Tehát, hogy, és szerintem még az MSN korszak, amikor még nem Messenger volt, hanem az MSN-t használtuk, és ott történtek a csajokkal vagy összejövések, szakítások, meg a folyamatos szövegelés mindenkivel, akkor ott is annyit használtuk, meg ott voltak ilyen egyedik, amiket csinálhatták képekből. Egy ilyen billentyű kombinációt beírtál, és akkor a te saját emojid. Akkor még nem is emojiknak hívták őket, csak emotikonoknak.
2: Emotikonok.
1: Igen, szerintem Messengerre jöttek be az emojik.
2: Én az emotikonokkal azóta nem vagyok jóban, mióta 2018 volt a gimis felvételim, és volt egy olyan egyszerű feladat, akkor nagyon nagy visszhangja volt, hogy ennyi volt a feladat, melyik emoji mit jelent?
1: Úristen!
2: És a három pontból egyet szereztem.
1: Hallod?
2: Nem tudom, hogy nem tudtam érteni.
1: Vagy...
2: De azóta is ezen gondolkozom, hogy mert akkor nem emlékszem át lassan 8 éve, vagy már 8 éve is, és nem tudom, hogy mit rontottál, de emlékszem kristálytisztán, hogy egy pontot szereztem, mert nem szomorút írtam, hanem mélabúst, vagy valami ilyenek voltak, és mert annyi emoji variáció, és múltkor is valamit elkezdtem így használni, vagy nem is én, és akkor mondják, hogy rosszul használja, meg így, mondom, ő rosszul használja, amúgy szerintem nem lehet rosszul használni mindenki.
1: Nem.
2: Ugyanúgy, mint a hangsúlyokat.
1: Persze.
2: Vagy az írást is, hogyha nem tesz valaki veszőt, az is napi veszőt.
1: Igen,
2: most már nagyon figyelek, hogy most már veszővel is írok, mert meg ékezettel is elkezdtem írni, mert rengeteget számít.
1: Úgy kezdted el egyébként, hát én tehát, hogyha valami jót el lehet mondani rólam, az, hogy annyira brutálisan jó a nyelvtanom, hogyha én valakinek írok akár Messengeren, akkor az patika lesz. Tehát, hogy beleköthetetlen központozásilag, meg minden. Még a pontos veszőt is gyakran alkalmazom, képzeld el.
2: Ez nagyon helyes. Ez szerintem jó, mert múltkor is beszólt az egyik haverom, hogy ha minek használsz veszőt, soha életedben nem használt. Én nem voltam jó tolba mondás majd ezekből.
1: Basszus, hát
2: de most pont azért, mert most már kezdem megtanulni. Kezdem most, most már tudom. És akkor használni is kell. És pont ezért használom, mert elolvastam ma reggel is egy üzenetét pont ennek az embernek, és
1: központozás
2: visszaértem, nélkül. Hogy mi van.
1: Ja, mi van.
2: Nem tudom értelmezni. Nem tudtam értelmezni, és megint csak ékezet nélkül.
1: Úristen, hát ez rettenetes.
2: Én is szoktam ékezet nélkül írni.
1: Örülök, igen, de örülök annak, amit mondasz, mert az azt jelenti, hogy a központozás, sőt az ékezetek elveszett művészete végül is kezd visszalopni magát a fiataloknak a szívébe.
2: Van ez a vicc, nem tudom, tudod, ezek a rövid videók is, akkor, vagy csak egy kérdésként, hogy mit csinálnak azok az emberek, akik ékezet nélkül írnak azzal a felhalmozott idővel, amit megspórolnak, azok mit csinálnak?
1: Isten.
2: Szerinted mit csinálnak?
1: Hát nem tudom.
2: Azzal a fél másodperccel, amit az ékezetek. De ezt egyszerűen nővérem küldtem, mert mindig úgy írtam neki, és ő nagyon kiakadt ezen, hogy én mindig ékezet nélkül írok, és akkor egyszer láttam ezt, és mindig ő jut eszembe, hogy egyébként tényleg mit csinál? Azért, mert hogy gyorsabban írjunk, azért írunk ékezet nélkül, vagy hanyagságból?
1: Hát szerintem ez a kettő már fura igazából. Jár már. Tehát hanyag vagy, és gyorsan el akarod intézni. De én na hát igen, lehet, hogy nem tudom, előbb meg fogok halni, vagy nem tudom, azért, mert én azt idővesztegető vagyok, jó mondják rám, nem érdekel, de én azt a plusz 0,2 másodpercet, ameddig tart, hogy megtalálom az ékezetes betűket, amiket igenis rohadtul használjunk amúgy. Én ezt itt most elmondom az élesztőben, mert mindenkinek az egész vételkörzet tudja meg, hogy nagyon ki vagyok azon, hogyha valaki ékezet nélkül ír, meg központozás nélkül, használjuk már, basszus. kiveszett művészet. Na jó, most főúztam magam, és inkább átadom a terepet, jó? Mert elegem van.
2: Remek, én hozom a jó hangulatot.
1: Igen,
2: ennyit ígérhetek.
1: Most az elcseszett hangulat után Ábi visszahoz egy kicsit majd a vibe-okat. Lesz déltel egyik Best of 90-es évek, ami viszont talán még az én kedvemet is helyre fogod látni. Nem, szuper kedvem volt, szuper reggelem volt. Ábi, szórakoztasd a nagy érdemét, kérlek.
2: Meg lesz.
1: Tartsatok Ábival kettőig. Én meg Grassza Levente vagyok. Lelépek és írok egy csomó olyan messenger üzenetet embereknek, amiben még pontos vesző is lesz, meg őbetű, meg umlautok, meg minden, amit akartak. Én Grassza Levente vagyok, legközelebb a Best of Star-ban találkozunk, majd vasárnap déltől egyik. Neóval zárunk, az Explode Your World következik, legyen király napotok és király hétvégétek. Sziasztok, srácok! Wake up, wake up, wake
0: up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni! Élesztő! Veletek!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: XFM-en. És most.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Ábner. Egészen 2 óráig én hozom a jó hangulatot. Levi után vettem át a stúdiót. Nem sokára megnézzük, hogy milyen időjárás várható ma és a hétvége folyamán, illetve kezdem is a zenékkel, jön Vínai és Alexander Stantől a Believe.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Majd hideg front hatására napsütést időnként gomoly felhők zavarják meg a térségben, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar, sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de a csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. További balesetről nem számol be az Útinform a környékünkön, mindenki vezessen óvatosan és jó utat!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után jönnek a hírek, és Teddy Swims-től

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai is szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak majd meg, írja az MTI. A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el a hazai ár.

0: áramfogyasztás szerdán, de a korábbi 2024-es nyári rekordot ismét meghaladta a MAVIR, Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT adatai szerint. A MAVIR az MTI megkeresésére csütörtökön közölte, szerdán este 4:45 körül a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawattal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. Hétfőn 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet, 7352 megawattot mértek, szerdán pedig kissé tovább csökkent az érték. Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek, Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 megawatt volt. Július második hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpont egyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plusz hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szabad vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz- vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. Egy paksi férfi e-mail fiókját törték fel ismeretlenek, majd egy utazási oldalon szobát foglaltak a nevében 5 főre az Egyesült Államokbeli Austinban, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy paksi férfi, mert egy amerikai szálloda elégedettségi kérdőívéből tudta meg, hogy közel 500 000 forintért vett igénybe szolgáltatást náluk. Mint elmondta, néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, amit abból tudott, hogy az összes üzenete eltűnt. A levelek között volt olyan e-mail, melyben korábban egy szállás közvetítő szolgáltatónál foglalt, és ott sajnos a kártyaadatait is elmentette. A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413 000 forintját valóban elköltötte valaki. A csalást észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek, és feljelentést is tett a paksi rendőrkapitányságon. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időközben a bankja kártalanította a feljelentőt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Elkezdtük a 10 órát, ez a Paks FM, folytatjuk, hozom a jó hangulatot. Teddy Smith kezdi meg ezt az órát és a Bad Dreams, ahogy ígértem, 2024-ből, illetve elmondom, hogy milyen program lehetőségeink vannak ezekben a napokban. Továbbá hozok egy interjút a Semmelweis napokról. Remélem mindenkinek jól telik ez a péntek délelőtt, még egyszer hangsúlyoznám, hogy péntek van.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 29 és július 5-e között tartják a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivált Pakson. Blues, jazz, rock és a gasztronómia van a főszerepben ezen a héten. Július 3-án és 4-én Simontornyán városnapját tartanak. Július 3-án 21 órától a Zaporozsec lép fel a vártéren. Július 4-én 17 órától zsazsabohóccal lehet lufit hajtogatni a vár előtti téren, illetve koncertek is lesznek. Július 4-én a Pitty Bang zenekar 18 órától várja a kilátogatókat, 19.15-től Komonyi Zsuzsi, és a nap zárásaként 21 órától Charlie adja a fellépését a vártéren Simontornyán. Július 5-én Kalocsán lesz színház Mesztelen igazság Tallós Rita rendezésében. 20 órától vasárnap az érsekkerti szabadtéri színpadon lehet megnézni az előadást. Július 10-én a Cotton Club Singers Pakson 20 órától a Dunaparti gesztenye fasornál ad koncertet. Július 11-én Faddomboréban lesz Holdfénymozi, a szenvedélyes nőket játsszák. Illetve itt a hétvége, és a Bölcskei Rákóczi mozi is játszik. 16 órától a Marsupil, amit nézhetik ma meg, 18 órától a Supergirlt, és 20 óra 30-tól pedig a meghívást lehet megtekinteni Bölcskén.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Inner Circle-től szólt a Sweet La La La La Long 1994-ből. A Paksvárosi önkormányzata csütörtök este a Csengély Dénes Kulturális Központ színház termében tartotta a Semmelweis napi városi ünnepséget az egészségügyi dolgozó számára. Az est folyamán került átadásra a Pongrász Sándor kitüntetés, amelyet Dr. Zingler Csaba vehetett át. A kitüntetett 1999 óta dolgozik Pakson a hármas körzetházi orvosaként.
1: Igazából három nagy fordulópont volt az életemben. Természetesen, mikor végeztem az egyetemen, 5 évig dolgoztam a Szekszárdi kórházban, utána 5 évig egy kis faluban, Pálfán. Ott igazából megszerettem ezt a házi orvosi állást, tevékenységet. Vegyes körzetben voltam, gyerekeket gyógyítottam, szociális otthon, 0-24 órás ügyelet volt. Abban mondjuk egy kicsit bele is fárad az ember, őszintén megmondva. 99-ben, immáron 27 éve vagyok itt Pakson. Nagyon megszerettük ezt a várost a családommal. 2 lányt neveltünk föl, ők is jól érezték magukat, iskoláikat itt végezték. Feleségemmel együtt nagyon jó beilleszkedtünk, barátaink vannak. Hát szeretnénk még 20 éveket eltölteni ebben a városban. És így most nagyon nagy megtisztelés, hogy ettől a várostól megkaptam ezt a elismerést.
2: Gratulálok hozzá. Üzenet esetleg az egészségügyben dolgozóknak, vagy dolgozók felé megfogalmazódott-e önben?
1: Azt gondolom, hogy a betegek felé mindenképpen valamilyen alázattal kell lenni. Meghallgatni őket, talán az a legrosszabb orvos, aki futószalagon kezeli a betegeket, tehát meghallgatjuk őket, akkor is, ha éppen nem a szakmánkba vág, vagy nem annyira érdekes számunkra, amit mondanak, de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a betegellátásban. És utána azt gondolom, hogy a terápiában is könnyebb dolgunk lesz.
2: Jövőt illetően mi az, ami megfogalmazódik önben? Mert hát azért még van egy jó pár év, évtized, ezt kérdésként teszem föl ön előtt.
1: Inkább azt mondom, hogy jó pár év van vissza. Még a jó pár is kérdés. Hát nem titok, 64 éves leszek az idén. A nyugdíjas koromig mindenképpen szeretnék dolgozni. Utána meglátjuk majd, ez nyilván az egészségtől, a családtól függ. Azt gondolom, hogy 1-2 évet még ráhúzni nyugdíj után az nem probléma.
2: Ön egyébként hova valósi, honnan érkezett Paksra?
1: Alapvetően bátaszéki vagyok. Édesapám fogorvos volt Bátaszéken. Ő is 40 néhány évig dolgozott folyamatosan ott a városban. Megbecsülték, szerették. Talán otthonról hozom ezt a orvosi hivatás iránti szeretetet és elkötelezettséget.
0: Az ünnepségen a Morning Sun zenekar műsorát láthatta a közönség, melyet pohárköszöntő és álló fogadás zárt. Zenében most jön 1994-ből a Soul Asylum-tól a Runaway Train.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom,

Joel Curry-tól szólt a Be Alright. Ma pedig péntek van, július 3-a, ami két dolgot is jelent, hogy hétvége következik, és hogy a nyár közepében vagyunk már nagyban, ezt a hőmérsékletek is mutatják, így jól esik egy kicsit a tengerparton vagy víz közelében ejtőzni egy kicsit. A Duna-Dunaújvárosnál 26 fokos, a Baja 27 fokos jelenleg, így valahogy így kell számolnunk Paksnál is. A Tisza-Szolnoknál 28 fokos, Szegednél 27, a Balaton Siófoknál 24 fokos, és hogy kicsit messzebb menjünk, a Balti-tenger Danxnál 20 fokos, az Adria-Pulánál 29 fokos, Dubrovniknál pedig 26 fokot mérnek. A Földközi-tenger Barcelonánál 26 fokos, míg Antaliánál 28 fokos. A Fekete-tenger 26 fokos Burgásznál, a Vörös-tenger pedig 27 fokos Hugradánál. Az Atlanti-óceán tekintve Portónál mérik a legkevesebbet 16 fokot, Fárónál pedig 23 fokot mérnek. Én személy szerint a Balatont választom a hétvégére, remélem, hogy nektek is lesz időtök és kedvetek egy kicsit vízbe merülni. Zenében nem sokára jön Sabrina Carpentertől a Taste.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a VPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. További balesetről nem számol be az Útinform a környékünkön. Mindenki vezessen óvatosan és jó utat!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
0: A közlekedési hírek után meghallgatjuk a nagy hírösszefoglalókat, és utána Martin Gerix hozza a Tóth Gyuszót.

0: Told you so, a holland DJ és producer Martin Gerincs, valamint az amerikai énekesnő Jax közös száma. A Progressive House stílusú kislemez 2024 novemberében jelent meg Gerincs saját kiadójánál. Ezt hallhatjuk 11 óra után.
1: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a NAK a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el a továbbiakban. Július 2. hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi Programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi Programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpontegyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620-235-40-56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában.

0: Bonyháthoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi Programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plus Hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szabad vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz- vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. Holnap rendezik meg a második Kajdacsi Kastélynapot. A tavalyi első rendezvény sikere után a program tematikája idén is az osztálytalálkozó lesz, vagyis várják vissza azokat az egykori diákokat, akik a településen található egykori Stankovánszki kastélyban tanultak, mondta a rádiónknak Mayer Tímea, a Kajdacsért Egyesület munkatársa.
1: Facebookon meg lett hirdetve, mint osztálytalálkozó. Nagyon sokan jelentkeztek, akik saját maguk összeszervezték, akikről tudtak, volt osztálytársakat. Tehát, hogy most nem csak az, hogy egyénenként fognak eljönni és megnézik a régi osztálytermeket, körbejárják az iskolát és részt vesznek a programokon, hanem most már úgymond egyénileg osztálytalálkozókat szerveztek. Megpróbálták összeszervezni a volt osztályokat, és akkor beülhetnek az osztálytermekbe, és megtarthatják a kis maguk osztálytalálkozóját így nagyon-nagyon sok év távlatából.
0: A Kajdacsi Stankovánszki kastély a 19. század első felében épült, 1950 óta viszont iskolaként funkcionál, a parkját képező egykori angol kert ma kiváló helyszínt ad a helyi rendezvényeknek, folytatta Mayer Tímea.
1: Végül is a tavalyi kastélynapnak az apropója is ez volt, hogy mivel Kajdacson ebben a gyönyörű környezetben egy ilyen épület van, ne merüljön már feledésbe ez az épület, valamit kezdjünk vele, és nagyon-nagyon jó helyszín tényleg kulturális előadásokra, tényleg tavaly egyszerűen parádés volt így a hangulat, és nagyon sok ember volt, aki tényleg ilyen könnyes szemmel jöttek, és akkor dicsérték, hogy úristen, már nem voltak itt 30 éve, 40 éve. Tényleg ilyen nagyon-nagyon megható és nagyon-nagyon jó kis rendezvényről beszélünk.
0: A második Kajdacsi Kastélynapon szombaton délelőtt 10 órától késő estig várják a kilátogatókat gyermek és színpadi programokkal. Fellép többek között Szilágyi Csenge, a Kajdacsról elszármazott színésznő, Szávolovics Gabriella nóta és dalénekes, valamint a Gráciák hegedű trió.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Walmartól és Szikora Róbertől szólt a balatoni lány, és lezárult a világbajnokság újabb játéknapja ma hajnalban, és három újabb válogatott jutott tovább. Spanyolország magabiztos 3-0-as győzelmet aratott Ausztria felett. A spanyolok végigirányították a mérkőzést, Mikel Oyarzabal két gólt szerzett, és ellenfelük egyetlen kaput eltaláló lövésig sem jutott el. A második mérkőzésen Portugália 2-1-re legyőzte Horvátországot. Vigi kiélezett csata volt, de a portugálok a hajrában megszerezték a győztes gólt, így ők is ott vannak a legjobb 16 között. Bár megjegyezendő, hogy itt is volt egy érdekes VAR szituáció, ahol is a labda szenzora mutatta ki, hogy a horvát játékos feje hozzáért, ha tényleg hozzáért. Hajnalban pedig Svájc verte 2-0-ra Algériát, így kialakult a következő körmezőnye. Most hallgassuk meg Seattle a Gimilla.

0: Avicii-től szólt az Addicted to You. Most pedig egy helyi interjút hozok. Új tematikus fotókiállítás nyílt csütörtökön este a Városháza előtti tér galérián, melynek téma ezúttal a Gastro Blues Fesztivál. Megnyitó beszédet Barnabás István alpolgármester mondott a megjelenteknek. A kiállítás megnyitón zenélt az idei Gastro Blues egyik nemzetközi vendége, Shane O'Fergail, ír, énekes, dalszerző, valamint dr. Gá Gábor és Cseke Gábor. A kiállítás részvevőiről Pálfi Katalin kolléganőnk kérdezte Gárdai Ádámot.
1: Kiállítás nyílt itt a Városháza előtti téren, mégpedig a 34. alkalommal megrendezésre kerülő Gastro Blues Fesztivál, mondhatom azt is szerintem, hogy a múltjából. Beszélgető partnerem Gárdai Ádám. Mit kell tudni, Ádám? Tulajdonképpen mikortól sikerült képeket összeraknotok, és mik azok a kiemelkedők, vagy milyen szisztéma alapján válogattátok a képeket?
2: Igen, tulajdonképpen olyan egy-másfél hete szólt Márkus Zalán nekem, hogy cserélve lesznek itt a képek a Városháza előtti téren, és mi lenne, hogyha mi állítanánk össze egy anyagot, megnéztük az előző kiállítást, és annak alapján próbáltuk úgy összeállítani a mi kis fotókiállításunkat, hogy mindenből egy kicsit csipegessünk. Tehát a korai évekből, illetve az elmúlt évekből is válogattunk fotókat. Nem csak fotók vannak itt, hanem különböző olyan leírások, sajtótükör, tehát kis cikk részletek, amik elmondják a fesztiválnak kicsit a történetét is, de ezek csak ilyen kis szemek a láncba, hiszen rengeteg anyag van, amiből tudtunk válogatni, hála Istennek.
1: Az elmúlt évtizedeknek egy-egy kiemelkedő, különleges történéseit is próbáltátok, ugye, megeleveníteni itt fotóformájában, ha egyet-kettőt kiemelnél.
2: Igen, szerencsénk van, hogy olyan előadók fogadták el meghívásunkat, mint például a Jet Rotel, vagy a Beth Hart, Aldi Meola, akik szerintem nemzetközi színvonalon is egy jelentős előadók. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen kisvárosnak nagy fegyvertény, hogy elfogadták annak idején a meghívásunkat, és esetleg ugye, társrendezvényei lehetünk anno az Európa Kulturális Főváros a Pécsi programjainak, ez is egy nagy fegyvertény. És hát nem csak előadók vannak ezeken a fotókon, hanem emléket állítunk főzőversenyeknek, a templomi koncertek is külön hangsúlyt kapnak, illetve a borkóstolók is.
1: Mit lehet tudni, meddig lesz a kiállítás?
2: Úgy tudom, hogy augusztus közepéig lesz kint ez a kiállítás, tehát jó egy hónapig meg tudják megnézni az ide látogatók, akik a Városházára jönnek egyrészt, másrészt ugye, hogy a fesztiválra is, akik jönnek ide, ki tudnak látogatni, megosztottuk ezt a kiállítást, hogy ide is el lehet vándorolni a fesztivál ideje alatt, és hát ugye jövő héten lesz a Judo Atomkupa is, ugye ott is azt is követi egy edzőtábor, úgyhogy ott is több száz ember eljön, igaz, hogy főleg fiatalok, de azért edzők is jönnek, és talán megismerik a Gastro Blues Fesztivált is. Tehát mindenki, aki Paksra ellátogat, akár turista vagy a paksiak is meg tudják nézni.
1: És hát, hogy mennyire színes, és mennyire változatos, és milyen nagy a múltja a Gastro Blues Fesztiválnak. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor hajrá Gastro Blues, mert ugye holnap már keményen bele lehet csapni a lecsóba.
2: Igen, hétfőtől ugye klubkoncertekkel kezdtünk, de igazából most indul be a fesztivál, és ugye vasárnap estig tart, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk az ingyenes koncertjeinkre is, hiszen lesz Kárpát-medencei Gastro Blues Picnic, és hát nagyon várjuk azokat is, akik, ugye mivel ez jótékonysági program lesz, gyakorlatilag a kóstolással tudnak adakozni, és úgyhogy érdemes ezeket a változatos ételeket megkóstolni, és egyben adakozni is.
0: A kiállítás augusztus közepéig lesz látható a Városháza előtti téren. Most pedig szóljon Bryan Adams-től az I Do It For You.

0: Naplóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Paks FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Antonek Lamarantól szólt a gól, de most pedig zárom a 11 órát, a 12 órás hírek után pedig megkezdjük a Best of 90-es órát, ahol is csak a 90-es évekből játszunk, hiszen ma péntek van, déltől egyig ez a hangulat lesz. Tartsatok velem kezdések, itt lesz Jennifer Browntól az Alive 1999-ből.
1: Folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó? Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Iskola kezdési támogatás biztosításáról döntött a kormány, Magyar Péter csütörtökön ismertette a részleteket, írja az MTI. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában elmondta, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Minden olyan gyermek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A támogatás összege gyermek

0: termékenként összesen 100 000 forint, az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár. Magyar Péter elmondta, a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet majd felhasználni. A támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá. A kormány számításai szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Több Top Plusz pályázatnak köszönhetően valósulnak meg olyan tervek Tolnán, melyek a társadalmi befogadást, az egészségfejlesztést, a digitális hozzáférést és a közösségi együttműködések erősítését támogatják, adta hírül a város önkormányzata. A helyi humánfejlesztések Tolna városában, biztonságban, egészségben, közösségben című projekt Tolna város önkormányzatot vezetésével, civil és kulturális intézményi partnerek bevonásával valósul meg, mint a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár, a Tolnai Hálóközalapítvány és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A beruházás a társadalmi befogadás, az egészségfejlesztés, a digitális hozzáférés és a közösségi együttműködések erősítése révén Több Top Plusz cél megvalósulását támogatja Tolna városában. A projekt elsődleges célja Tolna hátrányos helyzetű lakosainak, különösen a nők, idősek, gyermekek, fiatalok és fogyatékkal élők életminőségének, társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének javítása. A projekt várható befejezése 2029. június 30-a. A megvalósításra a település mintegy 683 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. A Charlie Firpo Blues Band klubkoncertjével vette kezdetét hétfőn a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. A zenekart Fej Gábor, a banda dobosa hívta életre, egy régi vágya megvalósulásaként. Szeretett volna egy olyan jókedvű emberekből álló csapatot, akikkel eljátszhatja kedvenc rock blues dalait. Ez 2020. decemberében meg is valósult. A zenekar első koncertje a 29. Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválon volt 2021. júliusában. A repertoárjuk folyamatosan bővül, immár a többi zenekari tag kedvelt dalaival. A zenekar gitárosa Fej Dániel, basszusgitárosa Ulbert Péter, dobol és énekel és vokálozik Fej Gábor alapító, és vokálozik még Bese Dóra. Az együttes énekese Som Virág, aki érdes bluesos hangjával hamar a közönség szívébe lopta magát.
1: Az első fellépésünk az pont a Gastro Blues Fesztivál volt 5 éve, tehát 2020-ban, és azóta minden évben itt vagyunk. Most már járok énektanárhoz, pont emiatt kezdtem el. Rá is döbbentem, hogy ez nagyon is hogy fontos, hogy az ember képezze magát. A Kovács Aliszhoz is járok, nagyon szeretem. Előtte igazándiból nem semmi képzettségem nem volt, se hangszeres, hanem világéletemben szerettem énekelni. Néptáncoltam az egyetemen, és a néptánccal együtt jár az éneklés, tehát hogy én népdalokat énekeltem nagyon szívesen előtte. És igazándiból nekem vicces, de 4 sógoromból 3 zenész van, és még így az egyetemi évek alatt a nővérem férje az, aki így mondta, hogy jó lenne énekelni, és akkor ő vele is volt egy ilyen kis formáció, de nagyon rövid életű volt sajnos, mert utána én terhes lettem, és jöttem Paksra, tehát pont elindult volna valami.
2: Nagyon egyedi és érdekes, érdes hangod van.
1: Világéletemben ilyen hangom volt, csak most már látom, hogy tetszik az embereknek. Gyerekkoromban meg mondjuk inkább szégyeltem.
2: Hát de most már mondhatjuk így is, hogy ajándék a hangod.
0: A klubkoncertek után ma este az ASE sportcsarnokban nagy koncertekkel folytatódik a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál, Tűzrókák, Tűzkerék XT, Szebényi Dániel és Barátaim, valamint a Takács Tamás Blues Band lép fel.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az NB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Német, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC NB3-as csapatának vezetőedzőjeként.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, Paks FM Best of 90-es évek. Egy órán keresztül, déltől egyig.
4: Délmúlót kezdjük is a Best of óránkat, ami ma a 90-es évekről fog szólni, hiszen péntek van, kezdések jön Jennifer Browntól az Alive, de itt lesz velünk Gary Murray, a Garbage, a Bikini és még sokan mások. Kezdjünk is bele!
3: Paks FM Best of 90-es évek a 96.3-as frekvencián.

Lenny Kravitztől szólt az It Ain't Over Till It's Over. Az amerikai énekes zenész egyik legsikeresebb stílusalkotó kislemeze, amely 1991. júniusában jelent meg a második Mama című stúdióalbumáról. A dal a Motown, a Philly Soul és az Earth, Wind and Fire zenéi világából merít ihletet, és Kravitz karrierje legmagasabb Billboard Hot 100-as helyezését érte el, ahol a második helyig menetelt. A következő 1996-ban megjelent szám pedig a Republiktól lesz a Hozd el azt a napot. A dal gerincét adó sorok, ne gondolj arra, hogy valamit nem lehet, ne gondolj arra, hogy valaki nem szeret, egyfajta mentális menedékként működnek. Cipő zsenialitása pont abban rejlik, hogy a legegyszerűbb szavakkal tudott univerzális, vigasztaló üzeneteket átadni. Hallgassuk is a Republiktól a Hozd el azt a napot.

Janet Jacksontól szólt a Together Again, ami 1997-ben jelent meg, világhírű pop és dance sláger, amely a nagy sikerű The Velvet Rope című albumán kapott helyet, valamint a dal az énekesnő a nemrégiben lezárult nagyszabású világkörülű koncertturnéjának is a névjegyévé választotta. A kislemez óriási kereskedelmi sikert aratott az egész világon, első helyet ért el az amerikai Billboard Hot 100-as slágerlistán. Janet Jackson 1998-ban Grammy-díjjal jutalmazták a dallal kapcsolatos sikereiért. A következő zene pedig a 90-es évekből, a Forog a Föld az Emberek együttes egyik legnagyobb slágere lesz, és azonos című nagy lemeze, amely 1998-ban jelent meg a BMG Ariola Hungary gondozásában. A popzenekart Miller Zoltán énekes és Berkes Gábor zenészszerző billentyűs alkotta. Ennek a dalszövegének pedig a szövegét Valla Attila írta. Hallgassuk is meg az emberektől a Forog a Földet 1998-ból. Csak ébred.

kivételek. Vannak kivételek, szólt a Neoton Familiától 1996-ból. Így zárom is a Best of óránkat. Pénteken a Best of 90-es éveket játszottam. Következő órától visszatérünk az all-time slágerekhez. Maradjatok velem!

0: Gellérrel és most következik a Pax FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 3-a péntek 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Több százmilliós projekt valósulhat meg Tolnán, kastélynapot rendeznek Kajdacson, lejátszotta első edzőmeccsét a PFC MB3-as csapata, már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Több TOP Plusz pályázatnak köszönhetően valósulnak meg olyan tervek Tolnán, melyek a társadalmi befogadást, az egészségfejlesztést, a digitális hozzáférést és a közösségi együttműködések erősítését támogatják, adta hírül a város önkormányzata. A helyi humánfejlesztések Tolna városában, biztonságban, egészségben, közösségben című projekt Tolna város önkormányzata vezetésével, civil és kulturális intézményi partnerek bevonásával valósul meg, mint a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár, a Tolnai Hálóköz Alapítvány és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A beruházás a társadalmi befogadás, az egészségfejlesztés, a digitális hozzáférés és a közösségi együttműködések erősítése révén

0: Több TOP Plusz cél megvalósulását támogatja Tolna városában. A projekt elsődleges célja Tolna hátrányos helyzetű lakosainak, különösen a nők, idősek, gyermekek, fiatalok és fogyatékkal élők életminőségének, társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének javítása. A projekt várható befejezése 2029. június 30-a, a megvalósításra a település mintegy 683 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Július második hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpontegyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plusz hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szabad vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. A Charlie Firpo Blues Band klubkoncertjével vette kezdetét hétfőn a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. A zenekart Fej Gábor, a banda dobosa hívta életre, egy régi vágya megvalósulásaként. Szeretett volna egy olyan jókedvű emberekből álló csapatot, akikkel eljátszhatja kedvenc rock blues dalait. Ez 2020. decemberében meg is valósult. A zenekar első koncertje a 29. Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválon volt 2021. júliusában. A repertoárjuk folyamatosan bővült, immár a többi zenekari tag kedvelt dalaival. A zenekar gitárosa Fej Dániel, basszusgitárosa Ulbert Péter, dobol és énekel is vokálozik Fej Gábor alapító, és vokálozik még Bese Dóra. Az együttes énekese Som Virág, aki érdes blúzos hangjával hamar a közönség szívébe lopta magát.
1: Az első fellépésünk az pont a Gastro Blues Fesztivál volt 5 éve, tehát 2020-ban, és azóta minden évben itt vagyunk. Most már járok énektanárhoz, pont emiatt kezdtem el. Rá is döbbentem, hogy ez nagyon is hogy fontos, hogy az ember képezze magát. A Kovács Aliszhoz is járok, nagyon szeretem. Előtte igazándiból nem semmi képzettségem nem volt, se hangszeres, hanem világéletemben szerettem énekelni. Néptáncoltam az egyetemen, és a néptánccal együtt jár az éneklés, tehát hogy én népdalokat énekeltem nagyon szívesen előtte. És igazándiból nekem vicces, de 4 sógoromból 3 zenész van, és még így az egyetemi évek alatt a nővérem férje az, aki így mondta, hogy jó lenne énekelni, és akkor ő vele is volt egy ilyen kis formáció, de nagyon rövid életű volt sajnos, mert utána én terhes lettem, és jöttem Paksra, tehát pont elindult volna valami.
2: Nagyon egyedi és érdekes, érdes hangod van.
1: Világéletemben ilyen hangom volt, csak most már látom, hogy tetszik az embereknek, gyerekkoromban meg mondjuk inkább szégyeltem.
2: Hát de most már mondhatjuk így is, hogy ajándék a hangod.
0: A klubkoncertek után ma este az ASE sportcsarnokban nagy koncertekkel folytatódik a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. Tűzrókák, Tűzkerék XT, Szebényi Dániel és barátaim, valamint a Takács Tamás Blues Band lép fel.
3: Fox FM hírek.
0: Holnap rendezik meg a második Kajdacsi Kastély napot. A tavalyi első rendezvény sikere után a program tematikája idén is az osztálytalálkozó lesz, vagyis várják vissza azokat az egykori diákokat, akik a településen található egykori Stankovánszki kastélyban tanultak, mondta a rádiónknak Mayer Tímea, a Kajdacsért Egyesület munkatársa.
4: A Facebookon meg lett hirdetve, mint osztálytalálkozó. Nagyon sokan jelentkeztek, akik saját maguk összeszervezték, akikről tudtak, volt osztálytársakat. Tehát, hogy most nem csak az, hogy egyénenként fognak eljönni, és megnézik a régi osztálytermeket, körbejárják az iskolát, és részt vesznek a programokon, hanem most már úgymond egyénileg osztálytalálkozókat szerveztek. Megpróbálták összeszervezni a volt osztályokat, és akkor beülhetnek az osztálytermekbe, és megtarthatják a kis maguk osztálytalálkozókat. találkozóját így nagyon-nagyon sok év távlatából.
0: A Kajdacsisztan-Kovánszki kastély a 19. század első felében épült, 1950 óta viszont iskolaként funkcionál, a parkját képező egykori angol kert ma kiváló helyszínt ad a helyi rendezvényeknek, folytatta Mayer Tímea.
4: Végül is a tavalyi kastélynapnak az apropója is ez volt, hogy mivel Kajdacson ebben a gyönyörű környezetben egy ilyen épület van, ne merüljön már feledésbe ez az épület, valamit kezdjünk vele, és nagyon-nagyon jó helyszín tényleg kulturális előadásokra, tényleg tavaly egyszerűen parádés volt így a hangulat, és nagyon sok ember volt, aki tényleg ilyen könnyes szemmel jöttek, és akkor dicsérték, hogy úristen, már nem voltak itt 30 éve, 40 éve, tényleg ilyen nagyon-nagyon megható, és nagyon-nagyon jó kis rendezvényről beszélünk.
0: A második Kajdacsi kastély napon szombaton délelőtt 10 órától késő estig várják a kilátogatókat gyermek és színpadi programokkal. Fellép többek között Szilágyi Csenge, a Kajdacsról elszármazott színésznő, Szávolovics Gabriella nóta és dalénekes, valamint a Gráciák hegedű trió. Vármegyénkben 3 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók július 1-én, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A 3 szabadtéri tűzeset mellett még 3 alkalommal kidőlt fák és leszakadt faágak eltávolításánál volt szükség tűzoltói beavatkozásra szerdán. Teljes terjedelmében égett egy kombány szerda délután felsőnyéken a 6409-es út 9-es kilométerénél. A tűzesethez a siófoki hivatásos és a lajos-komáromi önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral oltották el a lángokat. 500 négyzetméternyi területen égett az aljnövényzet szerda délután Bölcskén a Zrínyi utcában. A tűzeset helyszínére a paksi hivatásos, valamint a bölcskei önkéntes tűzoltók siettek, akik 1 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a tüzet. Gyalogos és járműforgalmat veszélyeztetett egy útra dőlt fa szerda délután Csikostöttösön a Hunyadi téren. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncszűrés segítségével távolították el a forgalmat akadályozó fát.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az NB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Német, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC NB3-as csapatának vezető edzőjeként. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
3: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra után visszatértünk az all-time slágerekkel, illetve megnézzük, hogy milyen program lehetőségeink vannak, és hogy a hétvégén milyen időjárásra kell számítani. Továbbá nagyon fontos, hogy a szelidítónál úgy néz ki, hogy fürdési tilalmat rendeltek el, és horgászni sem lehet 2 hónapig. Erről is hozok egy-két információt, de most hallgassuk meg Hageltől az I Other You-t.
3: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 29 és július 5-e között tartják a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivált Pakson. Blues, jazz, rock és a gasztronómia van a főszerepben ezen a héten. Július 3-án és 4-én Simontornyán városnapját tartanak. Július 3-án 21 órától a Zaporozsec lép fel a vártéren. Július 4-én 17 órától zsazsabohóccal lehet lufit hajtogatni a vár előtti téren, illetve koncertek is lesznek. Július 4-én a Pitty Bang zenekar 18 órától várja a kilátogatókat, 19-15-től Komonyi Zsuzsi, és a nap zárásaként 21 órától Charlie adja a fellépését a vártéren Simontornyán. Július 5-én Kalocsán lesz színház Mesztelen igazság Talós Rita rendezésében. 20 órától vasárnap az érsekkerti szabadtéri színpadon lehet megnézni az előadást. Július 10-én a Cotton Club Singers Pakson 20 órától a Dunaparti gesztenye fasornál ad koncertet. Július 11-én Faddomboriban lesz Holdfény mozi, a szenvedélyes nőket játsszák. Illetve itt a hétvége, és a Bölcskei Rákóczi mozi is játszik. 16 órától a Marsupil, amit nézhetik ma meg, 18 órától a Supergirl-t, és 20 óra 30-tól pedig a meghívást lehet megtekinteni Bölcskén.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi észak-nyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és észak-nyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat, majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy futózápor. A nyugati észak-nyugati szelet sok felé kísérik majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already

0: Box FM.
1: Box FM.
2: Minden a helyére kerül.
1: Box FM.

Olivia Dean-től szólt a So Easy to Fall in Love, és az elmúlt órákban beszéltem arról, hogy itt a hétvégén lehet egy kicsit pihenni és fürdeni, ami azt jelenti, itt a környékünkön szelidító is egy nagyon ismert és nagyon szerethető kis tó, ahol szeretünk fürdeni, de most átmenetileg bezárt, mind a strandolók, mind a horgászok előtt a kapuja, a laboratóriumi vízvizsgálatok szerint ugyanis az enterokókusz baktériumok száma meghaladta a megengedett határértékeket, amit a tartós meleg vízhőmérséklete is elősegíthetett. A fürdési tilalom addig marad a érvényben, amíg az újabb vízminőségi vizsgálatok nem igazolják, hogy a víz ismét megfelel az előírásoknak. A szakemberek addig azt kérik, hogy senki ne menjen a vízbe, még akkor se, ha a tó egyébként csábítónak tűnik a nagy melegben. A korlátozások célja a fürdőzők egészségének védelme. Ezt tartsátok észben! Írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Folytassuk zenével, most jön Zabozitól a Bars

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarba a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. És Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: És még egy kérdés, ugye mi számít veszélynek?
2: Mi számít veszélynek?
1: Hát ugye az van a cikkben, amiről beszéltünk, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, mi a veszély?
2: Megjelenik
1: ez egy gumiszabály, amivel bármibe beleköthetünk, és gyakorlatilag átvehetjük úgymond a kontrollt egy cég fölött, vagy pedig ez ki lesz majd fejtve, hogy mi számít veszélynek, alá ezt kell támasztani?
3: Ezt én nagyon egyszerűen támasztom alá, a kocsmába az rendel a zenét, aki fizet. Ha 75%-át én fizetem, akkor engedtessék meg, hogy beleszóljak.
2: Nem.
3: Köszönöm.
2: Ez nem értek.
1: De ez egyet. olyan, mert hogy akkor az államtól kap pénzt mondjuk egy rádió, akkor az állam megmondhatja, hogy mit beszéljünk.
3: Nem, de azt megmondhatja, hogy ha adod pénzt, akkor azt ne izére költsd jachtra, például. Érted?
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Dash Young Fly és Azaria 3-asa zárja az egy órát a bakbakkal. Így búcsúzom is, az elmúlt 4 óra műsorvezetője Strasser Ábner volt. Mindenkinek kellemes délutánt, jön a szabad péntek, jó hétvégét, kitartást a melegben, és jó rádiózást. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak majd meg, írja az MTI. A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el a hazai áramfogyasztás szerdán, de a korábbi 2024-es nyári rekordot ismét meghaladta a MAVIR, Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT adatai szerint. A MAVIR az MTI megkeresésére csütörtökön közölte, szerdán este 4:45 körül a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawattal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. Hétfőn 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet, 7352 megawattot mértek, szerdán pedig kissé tovább csökkent az érték. Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek, Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 megawatt volt. Július második hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpont egyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plus hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szab

0: vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. Egy paksi férfi e-mail fiókját törték fel ismeretlenek, majd egy utazási oldalon szobát foglaltak a nevében 5 főre az Egyesült Államokbeli Austinban, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy paksi férfi, mert egy amerikai szálloda elégedettségi kérdőívéből tudta meg, hogy közel 500 000 forintért vett igénybe szolgáltatást náluk. Mint elmondta, néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, amit abból tudott, hogy az összes üzenete eltűnt. A levelek között volt olyan e-mail, melyben korábban egy szállásközvetítő szolgáltatónál foglalt, és ott sajnos a kártyaadatait is elmentette. A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413 000 forintját valóban elköltötte valaki. A csalást észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek, és feljelentést is tett a paksi rendőrkapitányságon. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időközben a bankja kártalanította a feljelentőt.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az NB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Németh, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC NB3-as csapatának vezetőedzőjeként.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk.

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 9 perckor megkezdjük e heti szabad péntekünket. Beth Hartnak a Bang Bang Boom Boom feldolgozását hallhattátok a Charlie Firpo Blues Band előadásában, mert hogy Gastro Blues Fesztivál van a héten itt Pakson, ebből az alkalomból ma csak blues slágereket fogok játszani. Itt van velem a stúdióban Strasser Tamás.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, és a Bang Bang az egyébként a pisztolylövést is, nem? Tehát, hogyha rosszul viselkedik a vendégünk.
1: Nem tudjuk, hogy akkor még mi lesz. Én Harmad Gabi vagyok, és igen, vendégünk is van, ahogy Tamás említette, méghozzá Cseh Tamás országgyűlési képviselőt köszönhetjük itt a stúdióban. Szia Tamás!
3: Sziasztok, szép jó napot mindenkinek!
1: Örülünk, hogy eljöttél. Hát sok témánk van, amit itt meg fogunk vitatni, és én azt gondolom, hogy, vagy azt javaslom, hogy kezdjük mindjárt helyi témákkal, mert hogy...
2: Nem lehetne azzal, hogy nem lehetne egy ilyen kis bulváros, mit tudom, visszajössz ide két hetente, és akkor a, hogy hívják ezt, a backstage-ből mesélsz, hogy milyen sztorik, milyen lefutások vannak, és akkor csinálunk itt egy ilyen parlamenti valóságshow, hogy volt ott, amikor vége volt a világnak, amikor elmentek, és akkor ilyen volt olyan későbbi értékelő beszélgetés, na valami ilyesfélét, és akkor ilyen valóságshow-szerűen előadott, hogy milyen dinamiká van, kikire haragszik már.
3: Na. Alapvetően nem vagyok ellene. Lehet, hogy a két heti sűrűség az egy kicsit erős lesz a hallgatóknak.
2: De mert... azért nagyon impulzív banda vagytok. Most ne értsék félre, legalábbis főnökből következve.
3: Az impulzivitás eszköz és cél.
2: Jó.
1: Na, oké, akkor viszont beszéljünk is az egyik ilyen témáról, ugyanis impulzíva. A DC Dunacom ZRT vezérigazgatójának ugye kinevezte a paksi önkormányzat Bunkóczi Rolandot, aki korábban a Paks 2 üzemeltetési igazgatója volt, és ennek kapcsán te kritikát fogalmaztál meg a döntéssel kapcsolatban, majd ugye Paks polgármestere Heringes Anita pedig egy nyílt levélben a közösségi médián keresztül válaszolt a kritikáidra, illetve írta azt le, hogy ők szakmai alapon döntöttek, őket nem érdekli az, hogy ki milyen színű, és utalt arra is, hogy a korábbi vezérigazgató és vezérigazgató helyettes kinevezése kapcsán, ugye, aki utóbbi te voltál, nem akkor sem érdekelt, hogy kiről milyen pletykák terjengenek, és egyáltalán, hanem egyszerűen a szakmai alapon nézték a pályázókat, és erre te még válaszoltál is ennél a posztnál, aminek hát röviden a lényeg az volt, hogy tulajdonképpen leírtad, hogy ez egy direktbe felkért, lejátszott meccs volt.
3: Igen.
1: Igen.
2: Már melyik része?
1: Hát a Bunkóczi Roland kinevezése, tehát hogy valaki ezt direktbe felkérték, és ő is nyerte meg, de ezt mire alapozod?
3: Hát akkor pörgessük vissza az időkerekét. Amikor Sárosi József vezérigazgató úr kinevezésre került, akkor ő semmilyen politikai erőnek, pártnak, mozgalomnak nem volt a tagja. Én, ha jól emlékszem, akkor Tisza önkéntes voltam, vagy Tisza aktivista, nem éreztem, és nem is éreztettem sohasem, hogy ennek bármi közel lenne a munkámhoz. Sőt, mivel tudtuk azt, hogy körülbelül milyen kampányra készülünk, ezért akkurátusan külön választottam, és külön választottuk a munkát a magánélettől, egészen odáig bezárólag, hogy még a munkaidőben sorra kerülő ebéd időben sem vitattuk meg Sárosi Józseffel sem, és mással sem a Tisza aktuális dolgait, mert tudtuk, hogy egyszer ez patika mérleg lesz téve. A kommentben reagálva nagyon sok paksi választópolgárnak a hasonló véleményére, én azt mondtam, hogy amennyiben ezek a vélemények igazak, már pedig én is úgy gondolom, hogy igazak, akkor ez az ember nem a legmegfelelőbb választás erre a pozícióra.
1: Mert hogy ő ezek szerint, te úgy tudod, azt hallottad, vagy bizonyítékod is van rá, hogy ő viszont a politikát bevitte például a Paks 2-be?
3: Nem, én annál a cégnél dolgoztam operatív vezetőként másfél évet, ahova most ezt az embert kinevezik vezérigazgatónak. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy vonatkoztassunk el attól, hogy én most egy Tisza országgyűlési képviselő vagyok, tudom, hogy ez nehéz, meg ezt elvárható, hogy az ember, amikor megfogalmaz...
2: Azért a műsor során erre ne tekintsünk el.
3: Így, nem most, csak ebben a kontextusban, tehát én, mint aki ott dolgoztam, azt gondolom, hogy a döntés után megismerve a másik 16 jelentkezőt, hogy egész egyszerűen azt gondolom, hogy nem az elérhető legjobb. De mindettől sok sikert kívánok, hogy függetlenül sok sikert kívánok Bunkóczi úrnak a karrierjéhez. Az biztos, hogy mint országgyűlési képviselő, ez egy nagyon komoly szereplője az a cég a választókerület életének, tehát fokozott figyelemmel fogom kísérni az ő és a cég életét, tevékenységét, és előre is elnézést, de mindig mindenről lesz véleményem, és fogom ezt hangoztatni. Egy ilyen világban élünk, ezt hívják úgy, hogy demokrácia.
1: Nem tudom egyébként, hogy ki volt az a másik 16 jelölt. Nem tudom, erről lehet-e tudni, vagy tudsz esetleg neveket mondani, akiket alkalmasabbnak találtál volna, de tudomásom szerint Bunkóczi Roland ugye a Paks 2 éléről pusztán azért kellett, hogy távozzon, vagy legalábbis a Paks 2 üzemeltetési pozíciójából, mert volt ugye egy vezérváltás, és a vezérváltás következtében az alatta lévő vezetőket is leváltották. Tehát nem szakmai kifogások voltak vele kapcsolatban. Tudomásom szerint, de lehet, hogy ez nem így van, nem tudom.
3: Csak emlékeztetni tudok mindenkit arra, hogy én nem ennek a váltásnak, vagy kvázi alkalmatlannak ítéltetésnek a következményeként fogalmazta meg ezt a kritikát, tehát nem tudom, nyilván vannak sejtéseim, hogy ott és akkor milyen körülmények és között és milyen váltásra vagy változásra került sor. Saját farkába harapott akkor is a kígyó, hiszen a Fidesz rezsim alatt kitenni egy KDNP-st, ez mondjuk azt, hogy nem egy kormány és ellenzéki konfliktus, hanem én azt mondom, hogy tudom, pontosan tudom. Talán azt gondolom, hogy az összes képviselőnél, akik erről döntöttek, jobban tudom, hogy milyen feladatra kérték föl ezt az embert, és azt gondolom, továbbra is a szakmaiság alapján maradva, hogy nem ő volt a legalkalmasabb. Én azért nem szeretnék most a másik 16 ember közül bárkit, vagy bárkiket kiemelni, mert ez a verseny lezárult. Nem vitatom a döntést, tehát én sem a kommentben, sem később Anitával folytatott beszélgetésben nem tértem ki arra, hogy bármilyen módon, ahogy nem javasoltam, vagy nem preferáltam senkit, ugyanúgy utólag sem fogom azt mondani, hogy most akkor én keresztbe fekszek a sinen. Ez a döntés megszületett, nézzük meg, hogy mi lesz az eredménye. A másik az, hogy ha valakinek van politikai elköteleződése, már pedig neki van, és aztán gondolom, hogy ki fogunk térni mások paksi politikai elköteleződésére, és arra felveszem az inget, leveszem az inget szituációra, akkor meg ezt vállalja. Tehát azt gondolom, hogy ebből politikai kérdést kár csinálni, akár polgármesterasszony, akárki más próbál ebből politikai kérdést csinálni, nem. Ez egy szakmai kritika, és ennyi.
1: Tehát ez tulajdonképpen akkor tényleg csak szakmai kritika, és nem valamilyen politikai indítatásból megfogalmazott történet a részéről.
3: Én is, meg az egész Tisza kormány is transzparensen működik. Tehát, ha beviszi bárki a politikát a DC Dunakomba, mint ahogy nagyon sokan megpróbálták behozni, ellenünk is, tehát itt voltak azért erre kísérletek, még a mi regnálásunk alatt is, vagy ezután, akkor én leszek az egyik első, aki például ezért nagyon komolyan fel fogok lépni, és fel fogom emelni a szavamat. Tehát ne próbáljunk meg nálam jobban hinni abban, hogy politika és munkahely az külön választódik.
2: Nyilván ezt még én sokféleképpen nem értem egyébként, mert ugye a politika és a hétköznapi életünk része, tehát akkor van baj, hogyha megváltoztat egy döntést az érdek, vagy egy párt érdek szerint. Viszont mondtál két dolgot, amit lehet, hogy én rosszul értettem, és egy kicsit kijelentő módban volt. Az egyik az azt mondtad, hogy tudom, hogy felkérték. Ezt így nem annyira értettem, ezt a történetet, tehát majdnem olyan volt, mint egy irányított közbeszerzés szokott Magyarországon lenni. A másik pedig az, hogy bocsánat, érted, de honnan ismerette a másik 16 pályázott? Vagy, már hogy most azok mennyire, tehát hogy az rendben van-e, hogy te mondjuk ezeket ismered?
3: Hát azért van rendben, mert a másik 16-ból, a gyors fejszámolást kell végeznem, de legalább 6 vagy 8 fölhívott, és megkérdezte, hogy induljak-e, beadjam-e, milyen esélyeim vannak, illetve megkérdezték, hogy miről szól ez a munka. Tehát azért mondom, hogy én nem tiszásként, nem országgyűlési képviselőként jöttem itt képbe, hanem olyan emberként, mindenkiről mindenki tudta, hogy ráadásul, ha nem egy ilyen irányba fordul az életem, akkor és ha esetleg el nem bocsájtanak, erre is voltak emberek, akik ezt megkísérelték a polgármesteri hivatalba, tehát tegyük csak ki ezt a szennyest akkor az asztalra. Hála Istennek, hogy a Völcs városvezetés nem tett eleget ennek a pressziónak. Akkor én nem hagytam volna ott ezt a céget, mert imádtam. Imádtam a munkát, imádtam ezt, mai napig is rettenetesen tisztelem és szeretem az ott dolgozókat. A másik az, hogy igen, lehet, hogy csalódottságból, lehet, hogy valami fajta szándék húzódik mögötte, nem tudom, de igen, engem felhívtak és elmondtak egy forgatókönyvet. Ezt a forgatókönyvet érzékeltettem, sejtettem, tehát a felkérés.
2: Tehát ezt tapasztaltad a későbbiekben, magyarul a megvalósulás során?
3: Amennyiben a tapasztalat azt jelenti, hogy engem ezzel megkerestek, és elmondták, hogy ez Tamás, ez úgy történt, hogy az illetőnek nem is biztosan volt ehhez affinitása, kedve, ötlete, hogy jelentkezzen erre a pályázatra, hanem ebbe mások bevitték, azzal az ígérettel, hogy akkor ez, hogy akkor ő befutó is lesz. És aztán más módon is segítették a pályázatban való részvételét. Hozzá kell tenni, hogy az igazsághoz hozzá tartozik, hogy én ezt olyan mértékben megtartottam magamnak, hogy sem a pályázat során, sem az eredményhirdetéskor semmilyen módon ezt én nem jeleztem vissza, mert semmilyen módon nem akartam beleavatkozni. Anita megemlíti Sárosi József képviselő kollégámat is, sőt, és ezt is meg is beszéltük polgármester asszonnyal, hogy ez túlzó általánosítás volt, hogy Sárosi József bele akart nyúlni ebbe a pályázatba, illetve hogy valamilyen módon presszionálta a döntésben résztvevőket. Én ezt egyrészt nem tudom, másrészt meg nem követtem, ha így volt. Tehát én megtartottam magamnak ezt a fajta semleges szerepet. Ha holnap vagy holnap után a Paks 1, vagy a Paks 2 élére új vezérigazgató kerül, akkor...
2: Tudsz valamit?
3: Azt mondom, hogy lehet. Akkor nekem erről lesz véleményem.
1: Aha,
3: és okay. nem fogok problémát fogom. Csinálni abból. Tehát ezt kell megérteni, most csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az országban és az egész választókerületben ezt lehet tapasztalni, hogy az emberek még mindig félnek. Az mindennapos gyakorlat például, hogy a telefonban valaki azt mondja, hogy ne haragudj, de ezt nem akarom telefonban elmondani, mert tudod, mit tudok. Rendészeti bizottság tagjaként érzékeny adatokkal dolgozok, tehát az biztos, hogy én sokkal inkább számíthatok arra, hogy a mobiltelefonom folyamatos megfigyelés alatt áll, megjegyzem, ez engem nyugalommal tölt el.
2: És mert... amilyen kell, tehát a Pegazus ilyenek most, hogy hogyan?
3: Szerintem ezt bízzuk azokra a szakemberekre, akik ezzel foglalkoznak, akár a telepítéssel, akár az elhárítással, de én nem aggódok. Tudnélik, mi olyan hangozhat el, ami miatt Magyarországon ma megütheti valaki a bokáját? Szerintem semmi. És én ezt szeretném is gyakorolni, és példát mutatni az embereknek arra, hogy van vélemény. Amit utálok mondjuk a Facebookon, ezek a kiírhatatlan, vagy kimondhatatlan álnevek, vagy nem tudom mik ezek, hogy nekem ez a régen is furcsa volt, most is furcsa, hogy miért kell ilyeneket használni.
1: Na, akkor itt tartunk egy kis szünetet, és a szünet után, ha már a Paks 2-t, Paks 1-et említetted, ezzel jövünk vissza, illetve az MVMS pénzekkel.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 26 perckor folytatódik a Szabad Péntek, Strasser Tamással, Harmad Gabival, és itt van velünk Cseh Tamás országgyűlési képviselő a stúdióban. Az előző témához van még valami, amit esetleg hozzá akarsz tenni, ugye a DC Dunacom ZRT vezérigazgatói kinevezéséről beszéltünk, ha van még valami, akkor azt most gyorsan el tudod még mondani.
2: Igazából általában véve képviselőtestület Pakson, ugye nagyon sok mindent bejelentenek, kijelentenek. Én szeretném azt elmondani, hogy elindult egy együttműködés, elsősorban természetesen polgármesterasszony és köztem, a köz érdekébe, ebbe belevontunk ügyek mentén a képviselőtestületből is más résztvevőket. Én nem a PDF frakciójával dolgozok együtt, hanem Paksváros képviselőtestületével, színektől függetlenül.
1: Most már nincsenek színek.
2: Na hát ebben nem hiszek. Tehát ez a másik, amit azért szögezzünk le, hogy ez a kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda.
3: Gabi színvak.
2: Úgyhogy legyen is, hála Istennek ez egy jó dolog. Én is ilyen szempontból színvak vagyok, de el nem tűnnek a színek, tehát hogy azért
1: ezt... mondod.
2: Így van.
1: Jó, ha már most ebbe belekezdtünk, akkor még mielőtt a Paks 1, Paks 2-re kitérnénk, amit említettem már az előző blokk végén, akkor egy kicsit beszéljünk, ugye itt a helyi fideszesek gyakorlatilag függetlenné váltak a héten, és ennek kapcsán is van véleményed, akkor gondolom most erre utaltál, hogy igazából nem hiszel abban, hogy ők valóban nem fideszesek most már?
2: Egyrészt azért nem hiszek benne, mert nem szeretném, hogyha meghalna a demokrácia. Akármennyire is próbálták ezt 16 évig megölni. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy zászló alá elszegődött, akkor maradjon ott, főleg úgy, hogy közben képviselő is szeretne maradni. Tehát ez úgy lett volna korrekt ez a dolog, hogy akkor ők leteszik a lantot, elhagyják azt a pártot, politikai erőt, amelyik őket oda delegálta, amit az emberek megszavaztak, mert ők ugye négyük közül hárman nem személyesen jutottak be, hanem pártszínekbe. Tehát akkor legalább ettől a három embertől ez lett volna az elvárható. Ez, hogy szigorúan a mandátum megőrzése, személyes megőrzése érdekében bent maradunk a pártban, de közben lábbal tiporjuk annak a nevét, illetve azt kérjük az emberektől, hogy most akkor tegnap még ezt meg ezt csináltam. Ezek az emberek hozták be javaslatként a Tisza adóról szóló rendeletet annak idején. Ezek az emberek ostromolták folyamatosan, például igazságtalanul azt gondolom Sárosi József vezérigazgató urat. Tehát nagyon komoly akcióik voltak ezeknek az embereknek, és akkor most föltesszük a kezünket. Gyerekkoromban láttam egy filmet, ahol az ember, a főszereplő meggyilkolt valakit, majd közölte az őrá fegyverfogó rendőrrel, hogy nem tehetsz velem semmit, mert diplomáciai védelem alatt állok. És aztán az a filmnek a vége, talán mindenki emlékszik, hogy közli a rendőr, miután meghúzza az elsütő billentyűt, hogy pillanatnyilag felfüggesztve. Tehát nyilván több hasonlatot nem engedett meg magamnak, csak annyit, hogy nincs ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy továbbra is fideszes képviselőkről beszélünk, nem kell ez a színjáték, de az nagyon fontos, és ezért hangsúlyoztam ki, hogy én képviselőkkel működök együtt, nem pedig például Paksi Deák Ferenc Egyesülettel.
1: És mik a válaszaid azokra az aggályokra, amit egyébként a Telepakson a négy képviselő bent volt, és elmondtak, hogy többek között ez a kilépésük, ez azzal van összefüggésben, hogy sötét fellegek gyülekeznek Paks fölött, és többek között ennek egyik állomása, ugye Bart István helyettes államtitkári kinevezése, ami az Energiaügyi Minisztériumban, akiről ugye köztudottan atomenergia ellenes, és még több pontot felsoroltak ennek kapcsán, hogy ők úgy látják, hogy itt veszélyben van az atomerőmű beruházás, és mint ilyen, ők nem szeretnék, hogy pártpolitikai színezetet kapjon ez a kérdés, ezért inkább kilépnek, vagy függetlenné válnak, hogyha valamit mondanak, akkor ne lehessen rásütni azt, hogy ők ezt fideszesként mondják, és hogy ebből ne lehessen egy ilyen politikai presztízs kérdést csinálni.
2: Akkor menjünk sorba. 1000 milliárd forint. Ez az első. Tehát közel 1000 milliárd forint elment eddig erre a projektre. Nem igazán tudjuk, hogy hova. Illetve vannak sejtéseink, amiket majd nyilván a nemzeti vagyon visszaszerzés.
3: Bocs, ez a szám most, ez már, hogy mondja, auditált? Tehát utána ment a Tisza, mert ugye...
2: Ennek körülbelül a 75-80% auditált, és akkor, hiszen ezek miből tevődnek össze.
3: De nem lehet, hogy ez másfél? 1500, na, úgy értettem. Oké, jó, csak erre, én örültem az 1000-nek, na, én ezért kérdeztem.
2: De lehet, hiszen hol mentek el, milyen csatornákon mentek el a pénzek. Alapvetően bontsuk ketté, kerítésen belüli kiadásokra és kerítésen kívüli kiadásokra. És én innentől kezdve, hogy ne vádoljak meg senkit bűncselekmény elkövetésével úgy, hogy nem egy hatóság előtt mondom el először, és aztán csak másodszor ugye az éterbe, ezért most itt megállnék, de az a lényege, hogy akkor nem láttam ugyanezt a Fidesz frakciót verni a tamtamot, hogy álljon meg a lopás ezen a területen, akkor ők ehhez tisztelektek és tapsoltak, ez az első. A másik, hogy a mai napig olyan lényegi kérdésekért nem emelik fel a szavukat, amikhez állítólag pedig szakértelmük van, kapcsolati tőkéjük van, hogy a projektben jelen pillanatban milyen valós kihívások vannak, hogy hogyan került ez a betonpótló anyaggal szennyezett föld a Paks környéki lerakóhelyekre, hogyan hamisították meg ott a földrajzi geometriai adatokat, hogy még többet helyezhessenek el ott, és még sorolhatnám, és még sorolhatnám. Hogyan nem készültek el azok az infrastruktúrális nagyon-nagyon szükségszerű beruházások, amik elméletben valóban felkészítenék ezt a települést arra, hogy befogadó lehessen, vagy akár ez a 10-12 ezer munkavállaló, még ha csak 5-10 éves ciklusban is, de itt legyen és itt éljen velünk. Tehát nem most kezdjük el ezt a fajta objektívnak való feltüntetést, hogy akkor most mi vagyunk az objektív hírforrás. Nem. Ezek az emberek társtettesek abban, ami itt történt. Most jön az a része, hogy már nem tudnak hozzátenni semmit, hanem csak elvinni a balhét, pestiesen szólva. Ez fog következni, és ez teljesen mindegy, hogy milyen színekben tüntetik fel magukat. A jelenlegi vizsgálat, ami ugye Paks 2-vel kapcsolatban folyik, az pontosan ezeken a romokon sétál, és pontosan azokon ezeken az eredményeken, és nagyon-nagyon erősen idézőjelbe téve az eredmény szót, ezeken az eredményeken lépd el, és próbálja azt összerakni, hogy akkor mennyi pénzbe, és mennyi időbe fog nekünk kerülni az, hogy itt működő kettő blokk legyen.
1: Bocsánat, csak
3: további.
2: További kettő blokk. Igen, ez most a Paks 2. Paks 1 az megint egy más, ez egy sokkal egyszerűbb kérdés egyébként, hiszen nagyon komoly szakembergárda, komoly eredményeket tett le az asztalra, tehát tudom, hogy miniszterelnök úr az idő egy pontján esetleg elégtelennek látta azt a mérnöki munkát, amit ezek az emberek elvégeztek. Én azt gondolom, hogy kapitány úr és az általa kinevezett államtitkárok, mert hogy azért ebből sem egy van, és akkor majd mindjárt átérünk ugye Bart István szerepére. Tehát ezek az emberek, és aztán az általuk felkért szakértők üdvözölték azt a mennyiségű és minőségű munkát, amit a Paks egy üzemidő hosszabbítása kapcsán ezek az emberek letettek az asztalra. És azt gondolom, hogy ha egymás mellé kell állítani a két kérdést, akkor az üzemidő hosszabbítás egy sokkal megoldottabb, sokkal egyértelműbb, egyszerűbb kérdés, mint mondjuk a Paks 2-nek a folytatása.
1: Bocsánat, csak annyit akartam hozzátenni, szerintem a korrektség kedvéért, mert most itt négy emberről beszélünk, ugye négy volt fideszes képviselőről, közülük egyedül Leber Ferenc az, aki a Paks 2 korábbi törzskari igazgatójaként bármilyen befolyással lehetett arra, vagy nem is befolyással, de legalábbis ráláthatott arra, hogy a Paks 2 beruházás kapcsán milyen szemetet, hova visznek, stb. Vagy nem tudom, hogy a többieket most ugye belevontad ebbe a körbe, a példádba, de hát mondjuk Szél Benyáminnak vagy Benke Gábornak, akik valóban erőműves szakemberek, de ugye Paks 1-nél dolgoznak, én nem tudom, hogy erre milyen, vagy hogy volt rálátásuk, lett volna rálátásuk, nem beszélve ugye a Hán Krisztináról, aki pedig hát nem is tudomásom szerint nem erőműves szakember.
2: Hadd példálózzak magammal, ami ebben a választókerületben történik, azóta, mióta én vagyok ennek a választókerületnek az országgyűlési képviselője, mindegy, a történelem majd nem fogja azt megítélni, hogy Tamás abban a pillanatban tudhatott-e róla, mennyit tudott róla. Azt fogják mondani, hogy egy országgyűlési képviselőnek, épp úgy, mint egy helyi képviselőnek, a kutya kötelessége széles körbe tájékozódni, és hadd tegyem hozzá, hogy Pakson nem kell túl mélyre ásni, tehát nem kell komoly nyomozó munkát folytatni azért, hogy ezek a visszásságok napvilágra kerüljenek. Tehát itt nem feltétlenül jogi felelősségről beszélünk, de politikai felelősségről mindenképpen beszélhetünk. Ha nem tudtak valamiről, akkor ne haragudjanak, de akkor meg azt mondom, hogy akkor miért ülnek ott, ahol ülnek. Ha pedig ott ülnek, és azt mondják, hogy ők a város bölcs építőmesterei, akkor pedig tudniuk kellett erről, mert nem tudom elképzelni, hogy ők egy olyan közegbe tudtak járni a bolttól a színházon keresztül az orvosi rendelőig, ahol nem jöttek velük szembe ezek a visszaélések. Tehát még egyszer mondom, engem az nagyon-nagyon bosszant, és nagyon-nagyon irritál, amikor úgy próbálják magukat ők négyen beállítani, hogy a passzát szelet ők fújják Paks 1 és Paks 2 kérdésébe. Nem. Akkor szeretném jelezni, hogyha eddig nem volt elég világos, április 12-én elég komoly szakemberek érkeztek erre a fedélzetre, tehát még ha április 12-e előtt elhisszük azt, hogy négyükön kívül senki nem tudott jól látni, bölcsen megfogalmazni, javasolni dolgokat, akkor ez április 12-e után már egyáltalán nem igaz. Tehát maradjanak szépen azok, akik, és vállalják fel azt, hogy minden tettüknek van következménye.
1: Na akkor viszont beszéljünk Barth István kinevezéséről, mert ugye, mint azt említettem, helyettes államtitkárrá lett kinevezve, köztudottan atomenergia ellenes. Van-e félnivalójuk azoknak, akik Paks 2 beruházásban látják Paks és a térség jövőjét?
2: Egyrészt ebből szempontból nincs. Tehát Barth úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félre csúszson, tehát nem arról van szó, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósuljon meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Barth úr nincs benne. Tudnélik őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Barth urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy ő neki most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá. Tehát tényleg azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy ez a fajta hisztéria keltés szűnjön meg, és értsék meg az emberek, hogy folynak ezek a vizsgálatok. Én inkább hetekben, mint hónapokban mérném azt az időt, ami még hátra van ahhoz, hogy eredményeket tudjanak meg, és lássanak, és halljanak. És én teljesen biztos vagyok benne, hogy mindenki számára ezek pozitív eredmények lesznek.
1: Oké, akkor most itt megint tartunk egy kis szünetet, két szám erejéig, és akkor utána jövünk vissza.
0: Szabad péntek!

0: Szabadpéntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 45 perckor folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel Cseh Tamás országgyűlési képviselővel. És akkor folytassuk megint csak egy helyi témával, mert hogy már említést tettél itt az esetleges Paks 1, Paks 2-t érintő személyi változásokra. Ezeket komolyan gondoltad, tehát hogy tudod már, hogy lesznek változások a Paks 1, Paks 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
2: Azt tudja, hogy lesz változás, azt nem tudja, hogy konkrétan mi, nem? Vagy esetleg azt nem tudhatja?
3: Hát én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése, az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy ez én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitányminiszter úr, az általa felkért szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM, és ebben is annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vitatárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
2: A Paks 2-t mondtad, hogy kudarc. Nem lehet az, hogy azok az érzések, amik állandóan bennünk vannak, hogy nem úgy van, hogy van egy vezető, akinek van egy elképzelése, van egy programja, az beadja, és addig, ameddig megnézzük, hogy megvalósul, vagy nem tudja megvalósítani, hanem egy kicsit, hogy is mondjam, kézi vezérléssel vannak, tehát egyáltalán nem úgy működik, vagy működhetnek ezek a cégek, ahogyan azt mi mondod, hogy az üzleti életben. Nincs ennyi idő. De hát, hogyha mindig én szólok bele, hogy a szövetségi kapitánynak, mert most VB van, hogy mi legyen a bal szélső, mert nekem nem tetszik, amit ő tud, pedig nem érlik bele a rendszerbe. Vagy ez nem, ezt mi látjuk innen rosszul, hogy túl sok a kézi beavatkozás?
3: Egyik oldalról nem, mert hogy valóban annak is köszönheti ez az egész projekt, annak köszönheti a jelenlegi státuszát, és akkor bár így még sose hívtam, de nevezzük kézi vezérlésnek és beavatkozásnak. Máshol ezt közpénzek elherdálásának és eltulajdonításának hívják. Tehát valóban érte nagyon sok ilyen kézi vezérlés, kézi beavatkozás ezt a projektet. De én, mint olyan ember, akinek volt szerencséje ugye a kivitelezői oldalt erősíteni több éven keresztül, tehát mind a fővállalkozó ASZE, mind a vele szerződéses partnerben levő más orosz vállalatok munkavállalójaként, láttam párhuzamosan épülni, megvalósulni egy török, egy bangladesi projektet, egy egyiptomi projektet. Beszéltem rengeteg olyan emberrel, akik tágra nyílt szemekkel nézték azt, hogy itt mi folyik, és minek kellene folyni, és én nem személyi felelőseket szeretnék most megnevezni, ez ennek a szakértői vizsgálatnak is az egyik célja, mert elkerülhetetlen, és ezeket a konzekvenciákat le kell vonni, de én azt biztosan állíthatom, hogy ha minden normálisan rendesen történik, akkor ma már itt több éve, ha jól számolom, működő erőművi blokkoknak kellene lenni.
1: Ugye most említetted a közpénzek elherdálását. Ugye tudomásom szerint az orosz fővállalkozónak van egy közbeszerzési portálja, ugye az orosz munkákat ezen keresztül, illetve különböző nyilvános közbeszerzéseken keresztül adta ki, legalábbis eddig, amennyire én tudom, és ezek teljesen nyilvánosak az adatok, és az is, hogy ki nyerte meg, és az is, hogy mennyiért. Ezen felül, mert hogy akkor valahol, ha el kellett herdálni a pénzt, és hát tudomásom szerint ugye pont az egyik nagyon nagy problémája a magyar rendszernek, vagy ennek a rendszernek az, hogy a magyar nagyvállalkozók, akik be tudnának dolgozni az oroszoknak, mert van olyan tőkerejük, van megfelelő biztosítéki rendszerük, stb. Ők nem nagyon akartak pályázni, mert hogy az oroszok piaci alapon próbálták, vagy hát piaci alapon osztanak munkákat. Tehát akkor hol tűntek el a pénzek? Hol lehet az az erheldált pénz, amiről beszélsz, mihez kapcsolódik?
3: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy egy paradigmaváltásra fog sor kerülni, és kell is, hogy sor kerüljön. Ezt a projekt, tehát magának a beszerzésnek a jogát, illetve a beszerzésnek a minden nehézségét és előnyét, ezt egyáltalán nem az orosz fél ragaszkodik ahhoz, hogy ezt ő csinálja. Ez egyébként nem is párhuzamos a másik országokban folyó gyakorlattal. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban is vannak olyan munkák, amik túlárazottak, amik olyan verseny során születtek olyan döntések, amik hát nem segítették elő. Még egyszer mondom, a projektnek a megvalósulását. Tehát még egyszer mondom, az a szám, amit akár az auditálható, vagy auditált része, akár az, ami becslésként itt megjelenik, és maguk ugye nagyon sokan, ezek a rendszerek szelelnek, ezek a rendszerek azért itt tele vannak kibeszélőkkel, főleg április 12-e után, tehát itt egyértelműen látszik az, hogy minimum, akkor azt mondom, hogy nem a megfelelő szakmai kontrollt gyakorolta a magyar fél ezeken a beszerzéseken, illetve a munkáknak a lefolytatásán. Aztán egy másik nagyon nagy kihívás az, és próbálunk ezen is segíteni, hogy Pakson vannak olyan pórújárt vállalkozók, akik a legjobb szándékkal, a szakmai tudásuk legjobbát nyújtva beleugrottak ebbe a dologba, és most hajkurásszák a nekik ki nem fizetett összegeket.
1: Arra látsz esélyt, hogy ezeket vissza, vagy meg tudják kapni?
3: Hát itt ugye egyrészt lesz egy jogi út, és amelyik jogi útról mindenki tudja, hogy akár több évig is eltart. A másik oldalról azt gondolom, hogyha mind a két félben meg lesz az a fajta konstruktivitás, és akkor persze itt egy nagyon nagy kérdés az majd, hogy ez a bizottság, vagy ez a csoport, amelyik vizsgálja ezt a projektet, hogy dönt, milyen szerepe lesz az orosz, a jelenlegi orosz fővállalkozónak ebben a kivitelezésben, de ez tényleg rájuk van bízva, és ebben ő fogják majd kimondani a verdiktet. Ennek megfelelően, hogyha meg lesz a megfelelő konstruktivitás, és le tudnak ülni egy asztalhoz a felek, akkor azt gondolom, hogy van rá esély hamarabb és hatékonyabban, mint a jogi út.
2: Aha. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, egyébként te ezt mikorra várod, és azért van ott itt mindig is egy-két olyan elem, ami azért gondot jelentett, mert ugye volt a brüsszeli eljárás, amit nyilván nem kellett volna megvárni, ha mi jól csináljuk a dolgokat, ez most, hogy kinek a hibája, tehát ugye a szérebe ne menjünk bele, hiszen ezt lehetett előre tudni, illetve az, hogy jött a háború, amit hát már nem annyira egyértelmű a dolog, és hogy az oroszoknak sincs pénze helyenként, már ilyeneket is mondanak, tehát hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve hát a legfontosabb kérdés, hogy egyáltalán mikorra lesz ez a verdikt, hogy merre előre. Szerinted?
3: Igen, én senkinek a pénztárcájában nem látok bele, sőt, hát az végképp egy elrugaszkodott sejtetés vagy állítás lenne, hogyha én tudnám, hogy Putyin elvtársnak mennyi pénze van.
2: 200 milliárd dollár, ez több helyen megjelent.
3: Ja, értem. Már még én ennyit sem tudtam.
2: Ez a magán vagyon.
3: Valóban szabadon és kötetlenül beszélünk dolgokról ebben a műsorban, de maradjunk abban, hogy én azt gondolom, hogy ősszere várható az, hogy ebben egy előrelépés lesz. És még egyszer mondom, hogy ez az előrelépés nem azt jelenti, hogy az utolsó szögig, csavarig, apró mozzanatig minden a helyére kerül, és mindenre. Tehát előállna egy olyan ember, vagy emberek, akár Paks 2 vezetőjeként, akár valamilyen magasabb kormányzati beosztásba, aki tulajdonképpen ilyen kijelöléses alapon és azonnal csipőből tudná a megoldást. Itt például nagy tiszteletű Pónya urat sírja vissza mindenki. Józsi bácsi egy óriási talentum volt, a keze alatt rengeteg minden hatékonyan és nagyon sikeresen megszületett, létrejött, de ahhoz kellett egy időbeni kontextus, egy olyan politikai rendszer, stb. Tehát nem lehet összehasonlítani a kettőt, az akkort és a mostot. Tehát én azt gondolom, hogy én arra nagyon számítok, hogy mondjuk ősszel ennél konkrétabban én nem mondanám, hogy most melyik hónapban, de hogy tehát még az idén, és azt gondolom ősszel le lesznek rakva annak az alapjai, hogy akinek van feladata és komoly részvételi lehetősége, illetve szándéka ebbe a projektbe, az tudni fogja, hogy mi a teendő, hol a helye, merre tovább, és még egyszer mondom, ebben Paksváros képviselő testületének nem az a szerepe, hogy ő bármilyen vészharangokat kongasson, vagy bármilyen ijegységbe, vagy riadalomba tartsa az embereket.
1: Itt tartunk egy szünetet, Robi hozza majd a híreket, és ezt követően pedig majd visszatérünk még erre a témára, mert mindenképpen szeretnék reagálni a két rendszer összehasonlítása kapcsán arra, amit mondtál.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rend szerint üzemeltetheti, közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a NAK a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el a továbbiakban. Július 2. hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpontegyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plus hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szabad vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz- vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. A Charlie Firpo Blues Band klubkoncertjével vette kezdetét hétfőn a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. A zenekart Fej Gábor, a banda dobosa hívta életre, egy régi vágya megvalósulásaként. Szeretett volna egy olyan jókedvű emberekből álló csapatot, akikkel eljátszhatja kedvenc rock blues dalait. Ez 2020. decemberében meg is valósult. A zenekar első koncertje a 29. Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválon volt 2021. júliusában. A repertoárjuk folyamatosan bővül, immár a többi zenekari tag kedvelt dalaival. A zenekar gitárosa Fej Dániel, basszusgitárosa Ulbert Péter, dobol és énekel és vokálozik Fej Gábor alapító, és vokálozik még Bese Dóra. Az együttes énekese Som Virág, aki érdes bluesos hangjával hamar a közönség szívébe lopta magát.
2: Az első fellépésünk az pont a Gastro Blues Fesztivál volt 5 éve, tehát 2020-ban, és azóta minden évben itt vagyunk. Most már járok énektanárhoz, pont emiatt kezdtem el. Rá is döbbentem, hogy ez nagyon is hogy fontos, hogy az ember képezze magát. A Kovács Aliszhoz is járok, nagyon szeretem. Előtte igazándiból nem semmi képzelés.

0: érettségem nem volt se hangszeres, hanem világéletemben szerettem énekelni. Néptáncoltam az egyetemen, és a néptánccal együtt jár az éneklés, tehát hogy én népdalokat énekeltem nagyon szívesen előtte. És igazándiból nekem vicces, de 4 sógoromból 3 zenész van, és még így az egyetemi évek alatt a nővérem férje az, aki így mondta, hogy jó lenne énekelni, és akkor ő vele is volt egy ilyen kis formáció, de nagyon rövid életű volt sajnos, mert utána én terhes lettem, és jöttem Paksra, tehát pont elindult volna valami.
1: Nagyon egyedi és érdekes, érdes hangod van.
0: Világéletemben ilyen hangom volt, csak most már látom, hogy tetszik az embereknek, gyerekkoromban meg mondjuk inkább szégyeltem.
1: Hát de most már mondhatjuk így is, hogy ajándék a hangod.
2: A klubkoncertek után ma este az ASE sportcsarnokban nagy koncertekkel folytatódik a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. Tűzrókák, Tűzkerék XT, Szebényi Dániel és barátaim, valamint a Takács Tamás Blues Band lép fel.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: blúzarc vagy, vagy nem?
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
2: 15 óra 8 perckor folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel, Cseh Tamás országgyűlési képviselővel. És ugye az előző blogban itt beszélgettünk Paks 1, Paks 2 élén lehetséges változásokról, és itt azzal fejezted be, vagy az volt az egyik utolsó gondolatod, Tamás, hogy hát az előző rendszert, amikor ugye megépült az 1-4 blokk, nagyon nehéz összehasonlítani a mostanival, illetve volt egy másik mondásod, mi szerint ugye Paks 2 az egy óriási kudarc, és hogyha valaki ennyit kudarcot vallana a magánszférában, akkor azért az nem sokáig maradna mondjuk vezető. Azért itt akartam erre rákapcsolódni, és egy icipicit vitatkozni veled, mert hogy én azt gondolom, hogy ez a történet, tehát egy Paks 2-es történet, az rettenetesen összetett nagyon sok szereplőből áll. Ugye Paks 2, Országos Atomenergia Hivatal, Magyar Kormány, Rosszatom, ASZE, Brüsszel, stb. Ugye minden, itt nagyon-nagyon sok szereplő volt, és arra is láttunk már példát szerintem az üzleti szférában, hogy pontosan például hatóságok működése miatt hiúsul meg valamilyen beruházás, mert egészen egyszerűen a magyar államigazgatás példának okáért olyan lomha, és olyan úgy közlekedik, mint egy lajhár, vagy úgy működik, mint egy lajhár, és ebből kifolyólag tényleg csúszhatnak el dolgok. Tehát nem megvédve, mert azért bizonyos szempontból egyetértek veled akár a Paks 2 vezetés megítélésében is, de szerintem itt még amellett, hogy ezek a hatóságok és ez a nagyon sok szereplő volt, nyilván volt a Fideszen belül egy belső harc, aminek a küzdelmei során mondjuk csúszott a beruházás, tehát nyilván ezért felelősek azok, akik ennek a részét képezték, csak hogy árnyaltabb legyen a kép, én azért ezt azt gondolom, hogy fontos elmondani.
3: Még reagáltok rá?
2: Persze, nyugodtan.
3: Oké. Okay.
2: Azért vagy itt.
4: Most az a pisztoly a homlokodon miért érdekel?
3: Igen, ez nem is értem, hogy miért zavaró. Először is abszolút egyetértek. A rendszer összetett, a rendszer komplex, és miközben te beszéltél, Tamásra néztem, mert ő szokta sokszor hasonlítani a valóságnak egy-egy szeletét a magyar futballhoz. Hát tényleg így van, hogy mindahányan, akik jelen vagyunk mondjuk egy futballmeccsen, a gyúrótól a szertároson keresztül mondjuk a vagyonőrig, aki a beléptetést végzi, mindenkinek van véleménye, de valójában aztán azok döntenek, akik közvetlenül ott vannak magán a játéktérbe. De itt is úgy érzem, hogy mindenkinek megvan a véleménye, és ez talán azért tudott így lenni, vagy tudott így alakulni, mert hogy nem volt egy átlátható, transzparens kommunikáció ebbe az egészbe, és igen, én azt gondolom, hogy ha megnevezünk például egy politikai erőt, aki 16 éven keresztül felelősen, tehát a felelősséget hordozta, mert hordozhatta ebben a kérdésben, akkor ilyen szempontból mindenkinek köze van ehhez a dologhoz, hogy amikor már nyilvánvaló volt, hogy ez a projekt nem abban az ütemben halad, és nem abban az irányban halad, amerre kellene, akkor igenis vannak arra jogosultságai, meg igenis vannak arra megoldások, hogy szóljon, felemelje a szavát, na de nem ilyen módon, hogy elbizonytalanítunk mindenkit, hogy akkor úristen, és nem azt mondjuk, hogy akkor majd valami ismeretlen dologtól fog függeni a jövő, nem. Akkor mondjuk meg, hogy mire gondolunk, kit tartunk ezért felelősnek, és igen, visszatérve, hogy Ponya Józsi bácsit hogyan hoztam szóba, hogy egyik oldalról talán arra vár mindenki, hogy jöjjön majd egy olyan, és akkor sportnyelvre visszaváltva szövetségi kapitány, akitől mindent meg lehet kérdezni, akinek minden kérdésre azonnal prompt válasza van, és aki még ráadásul, miközben nekünk válaszol, a válla mögött hátra tud szólni, és fél mondatokkal lehet tudja irányítani az egész csapatot. Ilyen ember én szerintem nincs. Itt nyilvánvalóan ez több embernek a szakmai, szellemi tevékenységéből fog összeadódni, de egyrészt nincs mentség a múltra, másrészt pedig igenis bízzunk abba, hogy van egy ilyen embertömeg, egy embercsoport, aki ki tudja húzni ezt az egész projektet a gödörből.
2: De egyébként, ha jól értem, akkor valahol egy kicsit afelé kapirgálunk, hogy Orbán Viktornak kellett volna, mint volt miniszterelnök, és az ő kétharmadának egy olyan vezetőt a cég élére kinevezni, akiben olyan politikai bizalom és stabilitás van, mint mondjuk Pónya Józsi bácsiba volt korábban?
3: Nem egészen, mert Pónya Józsi bácsi sem tudott volna Pónya Józsi bácsi lenni, hogyha mondjuk a mai körülményekkel állt, vagy találta volna szembe magát. Mondok egy nagyon egyszerű példát, és ezt látom, hogy a Tamás is hozzá szeretne szólni. Óriási probléma például a szakember képzés, a szakember hiány. Tehát egyik oldalról, Ozorától, Magyarkeszig azt kérdezik az emberek, hogy mikor váltja be a kormány az ígéretét, mikor férnek hozzá az ozorai vállalkozók, emberek és a magyarkeszi emberek a PAS 2 projekthez, mert ők azt látják, hogy Szabolcsból, Nyírségből bárhonnan jönnek az emberek, tehát valami van, persze nem látnak a kerítés mögé, tehát azt pontosan nem tudják, hogy mi. És a másik az, hogy nekik a térség akkori országgyűlési képviselője megígérte, hogy gyerekek, le fogtok tudni jönni a lelátóról, és tudtok majd focizni. És akkor ki kell, hogy ábrándítsa az ember őket, hogy elég hosszú út vezet ahhoz, hogy valaki alvállalkozóvá válhasson, hogyha minden szabályosan történik, persze. Tehát annak idején, Ponyó Józsi bácsi idejében ez nagyon egyszerűen ment, ugye voltak sorkatonák, ha valaki nem volt az, akkor előbb-utóbb azzá tették, aztán voltak a lengyelek, ugye mint egy ilyen meghatározhatatlan számú masszívum, ha kellett, akkor több lengyel jött, aztán voltak az ukránok, ha kellett, akkor több ukrán jött, tehát hogy egyszerűen nem volt felső határa ennek a dolognak, és azok az emberek megelégedtek azzal a fajta elhelyezéssel, amilyet tudtunk nekik nyújtani. Hát ma már ez a világ semmiben nem hasonlít, sem az irányításban, sem az erőforrásokban ahhoz.
4: Hát szerintem sajnos igen, mert az akarja a 11-est is rúgni, aki előtte befújta. Igen. Tehát ha már itt tartunk, igen. Én azt szeretném, és itt furcsán néztem a Gabira, hogy én azt szeretném, ha az, akinek az a feladata, hogy jogszabályokat hozzon ahhoz, hogy valami megvalósulhasson, az hozzon jó jogszabályokat, nyilván úgy, hogy megfelelő emberek vannak, de utána ne kiabáljon be, hogy jaj, elrontottam valamit, dolgozzon vele. És utána azok, akiknek a következő szinten van, azok is igazodjanak jól hozzá, és mindenki csak azzal foglalkozzon, ami az övé, és ne akarjon kézi vezérléssel. Tudom, hogy ez sokkal lassabb, de ezt erre próbálta azt magyarázni, azt a Bolyár Gábor mondta azt, hogy meg kell érteni egy nagy hajót, nem lehet úgy, hogy jaj, egy kicsit kanyarodjunk vissza, hanem ott előre el kell dönteni, hogyha meghúzzuk a jobb kart, akkor az jobbra fog menni, és nagyon nehéz lesz vissza, tehát jól döntsük el, és tudjuk, hogy miért jobbra, és nem balra. Most itt nem politikai ízéről beszélek, hanem értse. És akkor, ha mindenki azzal foglalkozik, ami a dolga, és nem az rúgja a 11-est, aki befújta előtte, mert akkor újra befogja, és hamis volt a kapus, és így, hanem mindenki tudja, hogy milyen keretekben kell dolgozni, és azok a kereteket profi szakemberek hozzák meg. Igen. És akkor utána mindenki fog tudni dolgozni. Tehát egy kormány hozzon egy olyan szabályzórendszert, ami elég rugalmas, de ugyanakkor eléggé kötött. Tehát nem az van, hogy mozgóvonal taktika, ha nem tetszik akkor. De ha például az van, hogy 5000 vagy 2000-re meg kell emelni a vendégmunkásokat, mert hirtelen Magyarországról mindenki Norvégiába ment hegeszteni, most mondtam valamit, akkor meg tudjuk oldani. Uh-huh. Értitek? De utána ne akarjon belenyúlni, de ezt előre is tudja, hogy mik azok a problémák, és ott legyen egyfajta rugalmasság, amivel a következő szint, a végrehajtó szint már tud mit kezdeni. Tehát ugye ezért van az, hogy az országgyűlésnél is hatalmi ágakat veszük, az országgyűlés hozzon nagyon jó jogszabályokat, törvényeket, a végrehajtó hatalom azt jól tartsa, vagy hogy mondjam, igazítsa hozzá, és a végrehajtó hatalom, beleértve ugye a közigazgatás, amelyik nem attól függ, hogy ki milyen pártszínű, hanem tényleg nagyon jó főispánok legyenek, akik már nincsenek, de mondjuk lehet, hogy lehetne, hogy hívták őket régen, köztársasági megbízott, vagy
3: kormány megbízott,
4: volt itt annyi félem, akkor kormány megbízott, és akkor működjön az egész rendszer, és nem attól függjön, hogy ki megy be.
2: Igen, és beszéljük meg a magyar társadalommal is, hogy be kell tartani.
4: Igen. Mert,
2: hogy egyébként úgyis a kiskapukat fogja keresni. Na, jó, szerintem van még ebbe, Tomi, szeretnél erre reagálni?
3: Nincs, én sok sikert kívánok azoknak a vezetőknek, akik majd kinevezésre kerülnek, és én leszek az első, aki minden erőmmel és energiámmal azon leszek, ahogy most követelem a megoldást, mint országgyűlési képviselő, hogy akkor még egyszer ne tévedjünk le erről az útról, ha már 11-est kapunk, akkor rúgjuk is.
2: Oké. Okay. Na, akkor viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye az nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a Paksi Atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt valamikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy megérkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a Paksi Atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben. Ennek kapcsán tudsz-e mondani biztatót itt a térségbeli polgármestereknek, illetve a térségbeli szervezeteknek, hogy van-e arra törekvés benned, hogy visszahozzál ezekből a pénzekből, és a Paksi Atomerőmű kapjon arra jogosultságot, hogy önállóan nagyobb összegről mondjuk dönthessen, mint amennyiről az MVM jelenleg dönt?
3: Hát ha egy szóval kell válaszolni, akkor igen, csak nem feltétlenül ugyanaz a világ fog visszajönni. Tehát én ketté választanám a dolgot, mivel nem kevesebbre vállalkoztunk, mint arra, hogy felépítsünk egy régóta áhított civil társadalmat Magyarországon, és ennek a fő célnak az érdekében nagyon sok mindent alárendelünk, és azt gondolom, hogy ez pénz nélkül nem lehetséges. Tehát civil szervezetek, egyesületek, a civil életnek ezek a szenáriói nem tudnak létrejönni, csak akkor, hogyha van hozzá anyagi fedezet. Az egy speciális helyzet, hogy, de ez minden multira elmondható, hogy egy adott multinak a környezetében a civil életet átszövi annak a multinak ugye a forrása, hogy mire ad, hogyan lehet tőle kérni, mennyi idő alatt érkezik meg, kihez kell menni, stb. Stb. Tehát ez természetes dolog, hogy mi itt Paks és környékén támaszkodtunk ilyen szempontból a partra, vagy előtte a pavra, ahogy még szokták mondani, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez lesz a megoldás, hogy most mindent visszarendezünk. Ez egy nagyon messzire mutató szakmai kérdés, hogy az MVM hova tolja, hova adja vissza adja el le alsóbb szintre a döntést, vagy továbbra is centrikusan működik, vagy centralizáltan. Ezt ugye nem tudom, mert ezt rájuk kell bízni. Én, amiben sokkal inkább bízok, hogy Tar Zoltán minisztériuma egy olyan minisztérium lesz, akinek lesznek anyagi forrásai, és valóban olyan rendszereket épít ki, amik elérhetőek lesznek, megismerhetőek lesznek, és rá tudunk arra így szokni, hogy nem feltétlenül most a Paksi Atomerőmű jelentse a mesterséges lélegeztetés oxigén forrását, hanem mondjuk egy minisztériumból pályázati úton lehessen pénzhez jutni.
2: Na de most akkor hagyd legyek egy kicsit provokatív. Tehát neked nem az lenne a szereped és a feladatod országgyűlési képviselőként, hogy pontosan azt az egyébként korábban, hogy mondjam, kedvező helyzetet, amit kialakítottak még nagyon-nagyon régen, a fideszes kétharmadok előtt, hogy azokat visszahozd a térségbe, hiszen, és azért lobbizel, hogy minél több pénz érkezzen vissza, mert most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat, akik, hát hogy mondjam, szóval irodistákat, meg mindenkit fizetünk, és miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is. Ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
3: Igazad van. Tehát, hogy ha ez...
2: Akkor most vége a műsornak.
4: Majd én lehűtelek, ne aggódj.
3: Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés pont talán ugyanezekkel a szavakkal szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott. Tehát, hogy majdnem azt mondom, hogy a szavazás után egy vagy két héttel már ez terítéken volt ez a téma, és akkor utána az ember elment, és egy picikét megismerte úgymond a korlátait, hogy bízni abba, és tudni azt, hogy egy civil életet általában véve támogatni akaró kormányzat képviselőjeként hamarabb fogok tudni jó hírekkel szolgálni a Pakson és Paks környékén élő civil szereplőknek. Tehát rövidebb út vezet odáig, mint mondjuk egy MVM, ahogy te mondtad, vízfej kérdést megoldani, és abból az irányból. Tehát én szeretném ezt ahhoz tartanám hasonlónak, hogy amikor nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog, és visszaadva mondjuk a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi, most nevezek, egy társasjáték klub, az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kvázi a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy csatahajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM vissza alakuljon.
2: Na, itt tartunk akkor egy szünetet, és a zene után jövünk vissza.
1: Szabad péntek!

0: Szabad péntek a Pax FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 30 perckor folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel, Cseh Tamás országgyűlési képviselővel, és akkor térjünk át az NKS pénzkifizetések témára, amik Tolna 03-as OEV-ket illetik. Ugye közé tettél egy videót a Facebook oldaladon, amelyben elmondtad, hogy a Tamási Városért közalapítvány 40 millió forintot, a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesület 10 millió forintot, illetve plusz 10 millió forintot vehetett igénybe az Event Expressen keresztül a jubileumi rendezvényükre, aztán a Paksi Ifjúságért Egyesület 15 millió forintot kapott, a PLP Konzult Közbeszerzési Tanácsadószék szintén 10 millió forintot, és a Vinor Hungary Kft. Gerjemből 10 millió forintot, és hát ennek kapcsán azért adódik a kérdés, mert hogy azt viszont nem tetted közzé, hogy mindezt milyen pályázatokra kérték és kapták, illetve hát ugye a jubileum szervezés talán az egyedüli konkrétum, ami mondjuk így elhangzik a videóban, és hogyha most így összehasonlítom mondjuk Paksal, ahol a Tűzvirág Tánc Együttesnek volt a 45. jubileuma idén, akik egyébként a Paksi Önkormányzattól 15 millió forintot kaptak, teljesen nyilvánosan elérhető adat a paksi.hu-n, akkor ugye nem tűnik úgymond kirívónak ez az általad a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesület kapcsán mondott 10 plusz 10 millió forint sem, bár nem tudom, hogy hányadik jubileumuk volt. Minden esetre kicsit úgy éreztem, és ezt itt beszéltük már a műsorban is, hogy nyilván azt azért jó lett volna hozzátenned, hogy miért gondolod azt, hogy ez mondjuk az a fideszes pénzosztásnak a része, amiről ugye az NK-s pénzek kapcsán főleg beszélt a Tisza, illetve a Tisza kormány is, mert hogy nyilván van valami, amit te tudsz, amit látsz, de azt nekünk is látnunk kellene, mint adófizetők, hogy akkor mire kapták ezeket a pénzeket.
2: De ez még csak a bizalom, mert lehet, hogy csak sejtetsz.
3: Hát a videó megszületésekor nem tudtam annyit, mint azóta tudok. Egyébként ez egyik.
2: Akkor bátor voltál.
3: Úgyhogy nem, akkor már tudtam azt, ugye a de mozgalomból ugye jöttek ezek az adatok, mi nagyon sokat beszélgetünk, én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, és megmondom őszintén, hogy van ebben egy többfrontos háború, tehát, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol bizonyos politikai szereplőkkel nem tudok együttműködni egy percig sem, mert olyan nyilvánvalóan közük van az elmúlt korszak bűncselekményeihez. Ez nem Paks, hála Istennek ez egy másik település, de szerintem a vételkörzetetekben van
2: egyébként. De bocs, egyébként ez a te személyes attitűdöd, vagy megpróbáltál azért ezen átlépni? A sértettségeden mondjuk.
3: A sértettség nem volt bennem egyébként. Én azzal az igénnyel ültem le, úgymond a országgyűlési képviselői íróasztalhoz, hogy akkor ahogy már többször is említettem, hogy vannak romok, ez egy lebombázott terület, történt, ami történt, és hogy ugyan nem tudok túl sokat róla, de amennyit tudok, az bőven elég ahhoz, hogy ne szeressem, ne értsek vele egyet, ne így akarjam csinálni, de hozzuk ki ebből a legtöbbet, és a legjobbat. Tartson ez bármeddig is ez a mandátum. És aztán az egyik hozadéka annak, amikor az ember országgyűlési képviselő lesz, hogy a boltban nem tud úgy elmenni, hogy ne legyen valakinek egy története. Ha azt mondom, hogy van 10 ilyen történet, akkor ebből jelen pillanatban mondjuk 7 az, ami beszámol valamiről, 3 meg az, ami segítséget kér. Vagy inkább azt mondom, hogy 7, 2 és 1, ami meg mondjuk ötletet és víziót ad, nagyon hasznos ötletei vannak az embereknek. De masszívan a döntő többségében olyan történetek jönnek elő, ahol valaki tud valamit, és így került aztán mondom a fókuszba ez a de mozgalom, illetve az, hogy akkor ezek az NK-s pénzek voltak. Hát akkor vegyük sorba. A Paksi Ifjúságáért Egyesület, azt hiszem 10 millió forint ér? 15 millió, de hogy két soron vagyunk, mert hogy te van egy az egyesület, amit kapott. Uh-huh. Most akkor elő kéne velem nekem is a táblázatot, de ez az egyesület ennyi pénzből 2 darab rendezvényt tud megcsinálni. Ami a szép az egészben, hogy az ifjúsági, tehát az egyesületnek a tagjai javarészt ingyen és bérmentve felajánlásba dolgoztak a rendezvénybe.
1: És milyen jellegű rendezvény volt ez?
3: Ez volt a víznapja, és egy karácsonyi műsor talán. fogalmazunk finoman túlárazott. Tehát erre még várunk, hogy egy részletes kimutatást kapjunk. Itt közérdekű adatigénylésekkel éltünk, illetve ami számomra egy kifejezetten jó hír, hogy a NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága ugye nyomoz ebben a dologban, legnagyobb örömmel tanúként kihallgattak, illetve fognak is kihallgatni.
2: Bocsánat, ügyben. De ezeknél a pályázatoknál egyébként van elszámolás, ugye? Tehát lesz. Normálisan lenne? Vagy
3: normálisan 2027. december 31-ig
2: okay.
3: lett volna, de akkor tényleg menjünk sorba. Tehát ez a két rendezvény, én nekem vannak barátaim, rendezvény szervezők, most nem csinálok neki reklámot, egy paksi úriemberről van szó, ő elmondta, hogy ez ennek a pénznek, amit erre ráköltöttek, körülbelül pont a 10-15%-ából ez kihozható lett volna. A következő...
2: Hát mert ő ügyes.
3: Igen, hát mondjuk ő ért hozzá.
1: Lehet, hogy ő is egyébként közpénzeket használt fel korábban, zárója bezárva. Nem mondtuk nevet, de sejtjük,
2: kire gondolsz,
1: mi van, menjünk tovább.
3: Szóval a lényeg az, hogy a saját bevallásuk szerint a Paksi Ifjúságáért Egyesület akadályoztatva van abban, hogy a következő évre is pályázon, tehát 25 októberében nyeri el az első összeget, és 26-ban ő akkor, amikor érdekes módon kiírják ezt a pályázatot, de emögött is kicsit hasonló készfogás van, mint a műsor elején említett pályázatba. Tehát a résztvevők úgymond meg vannak szólítva, hogy figyelj, te most akarsz pályázni, akkor ugye a Paksi Ifjúságáért Egyesület még nem tud pályázni, ezért segítőkészen fölajánlja a, most pontosan nem tudom, hogy hívják azt a KFT-t, PLM vagy P...
1: PLP konzult.
3: PLP konzult, ő beugrik úgymond a pályázó helyére, és ő is pályázik 2026-ban megtartandó rendezvényekre. Ha jól tudom, egyébként, becsületére legyen szólva, már nem gondolja úgy, hogy alkalmas lenne a KFT kulturális rendezvények megszervezésére, meg sportrendezvényekre, és akkor ő vissza utalja ezt az összeget, vagy utalta. És itt van egyébként az első botlás, hogy ez egy kulturális pályázat, ez a Consulting Kft. Pedig sportrendezvényekre is pályázott.
2: Az is a kultúra része, nem most?
3: Igen, valahol igen.
2: Na, ugye.
1: Hát lehet, hogy vannak gyerekprogramok is, tudod, a rendezvényen, és akkor azt mondja a kulturálisban.
3: Ez az első, úgymond anomália, és mondom, ami a jó hír, hogy már én akkor már valamennyi közpénzt már csak megkerestem ennek az országnak, mert visszafizetésre kerül. A következő, ja is igen, és akkor ennek a rendezvénynek egyébként a közérdekű adatigénylés tanúsága szerint áprilisban meg kellett volna történni, most pedig június tírunk, rendezvény nem volt, úgyhogy már csak ezért is ezt a teljes összeget vissza kell fizetni. A következő a Dunaföldvári Kertbarátok, na ez egy érdekes duplikáció, mert van egyszer a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesület, akinek az elnöke Dunaföldváros alpolgármestere, KDNP színekben egyébként zárója bezárva, és ő ugye megpályázza talán a 35. jubileumra ezt az összeget, amit egy darab számlával nyugtáznak, tehát nagyon sok fajta szolgáltatás van, de csodák csodájára van egy darab KFT, ami mindenre képes volt, és ez a számla kerül felhasználásra a pályázat elszámolásába. Ezt a NAV nem fogja kommentár nélkül hagyni, hogy milyen univerzális ez a KFT. Hanem ami még érdekesebb, hogy ugyanerre a programelemre, ugyanezzel a forgatókönyvvel egy kaposvári KFT is bejelentkezik, és ő is pályázik, és ő is nyer. És akkor az érdekességek két mondatba. Dunaföldvár alpolgármester, aki az Egyesület elnöke, az életben nem hallott még erről a kaposvári KFT-ről. Tehát ő nem tudja, hogy az a KFT miből érzett indítatást arra, hogy Dunaföldváron rendezvényt szervezzen. A másik, ami érdekes, hogy ezen a címen közérdekű adat, tehát meg lehet nézni, 6 darab cég van bejelentve további NKA nyertesekkel, zárójel bezárva. Úgyhogy ezek a pénznek a sorsa egyelőre azért ismert, mert hogy visszafizetésre került, tehát én nem beszéltem ennek a kaposvári cégnek az ügyvezetőjével, de úgy néz ki, hogy a videó oda is elért, mert visszafizetésre került. Ja, egyébként a PLP Consultingnek az ügyvezetőjével én beszéltem, ő elmondta azt, hogy őt bizony erre a segítségre, hogy beugorjon a pályázni nem tudó Paksvárosért, vagy Paksi Ifjúságért Egyesület helyére, az a bíró Marcell, és annak a bíró Marcellnek a felesége kérte meg, aki ugye az országgyűlés hivatalának volt az alkalmazottja az elmúlt rendszerben, mint egy országgyűlési képviselőnek a szánsegédje.
1: És ezt ellenőrizted, ezt az
3: információt? Ellenőriztem, és Kaposváról lakik bíró Marcell is. Minden továbbit a hallgatók fantáziájára bízunk.
2: Tamás. De nyilván bárki bejöhet egyébként az érintettek közül.
3: Így van, megkapom. Következő a Vinor Kft., ugye?
1: Igen, a Vinor Hungary Kft., ez egy gerjeni illetőségű cég.
3: Hát annyiban gerjeni illetőségű, amennyiben valamiért célszerűnek tartotta a Pakson élő házas pár oda bejelenteni ezt a Kft.-t, szintén egyébként személyes jó ismerősi viszony fűz a házaspárnak a férfi tagjához. Ővele munkatársak is voltunk az Atomstroj Export nevű vállalatnál. Az ő felesége üzletszerűen ekézett engem a választási kampányban egy ilyen félig meddig álnéven. Főállásba, 8 órába ez volt a dolga, hogy különböző Facebook kommenteket megfogalmazzon. Ma már mind a Facebook oldal, mind ez a felhasználó név is a múlté. Csodák csodájára.
2: És hol lehet ilyen alkalmazást elnyerni? Tehát itt ez meghirdetett állás?
3: Hát ez szintén az országgyűlés hivatala alkalmazásában, szintén az előbb név nélkül ugyan említett országgyűlési képviselő irodájába dolgozott ez a hölgy. Tehát megint csak az a hallgató fantáziájára bízom, hogy van-e összefüggés bármi is. És akkor van még valaki.
1: A Tamási Városért.
3: Tamási Város Közalapítvány. Na, Tamási az egy másik történet. Egy teljesen külön műsort is megérdemelne. Ez a közalapítvány kap egy intuíciót, soha nem volt még Tamásiban műjégpálya. Hirtelen eszébe jutott Tamási Város Közalapítványának, hogy éppen egy olyan cégtől béreljen műjégpályát, több mint havi 6 millió forintért, ami a piaci árnak körülbelül a háromszorosa, akik egyébként más szintén Fidesz közeli önkormányzatoknak adtak bérbe ilyen műjégpályát. De megtörténik a csoda, létrejön a műjégpálya, zárójelbe jegyzem meg, a bérlés, ami többszörösen túlárazott, csak és kizárólag a műjégpályának, mint vagyontárgynak a bérbeadására vonatkozik, ahhoz már üzemeltető személyzetet Tamási Város üzemeltető Kft.-je kellett, hogy adjon. Illetve még a művelődési házitól is bérelni kellett munkaerőt. Szóval ott elköltötték a pénznek a felét, erre a műjégpályára meg két részletben nyertek, és akkor a második felé pedig majd az idén megrendezendő programokra. Ismét egy megjegyzés, természetesen a véletlen egybeesések műve, hogy ma már ennek a közalapítványnak a videó után az elnöke, a kuratóriumnak az elnöke és a kuratóriumnak a tagja lemondott, mert már nem akarják, hogy közük legyen ehhez a közalapítványhoz.
1: Oké, köszönjük szépen, szerintem ez így korrekt, hogy ezt most így elmondtad, mert a videóból ugye mindez nem derül ki, és azért nekünk adófizetőknek elsősorban az a lényeg, hogy nem az, hogy ki kapja a pénzt, hanem hogy azt ránk költi adófizetőkre, nekünk jön vissza, mi fogunk abból valamit profitálni, és valahogyan, akár csak egy élvezetes kulturális program keretében, vagy pedig magára költi ez a valaki. És nyilván így, hogy látjuk, azért így sokkal jobban el tudjuk ezt a történetet helyezni. Na, tartunk itt egy kis szünetet, és még egy utolsó etapra visszajövünk, és akkor most kiveséztük szerintem a helyi témákat, és visszatérünk még egy országos témával majd.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Vadpéntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: AC/DC Rock the Blues Away szólt itt a Paks FM a Szabad Péntekben, ahol is itt van velem Strasser Tamás, műsorvezető társam, én Harmad Gabi vagyok, és vendégünk pedig Cseh Tamás országgyűlési képviselő. Az eddigiekben ugye helyi témákról beszéltünk főleg, most viszont egy országos témát szeretnék megpendíteni, ez pedig az országgyűlési képviselők ciklusának 3 ciklusra korlátozása, ami jelenleg ugye a Tisza részéről egy javaslat. És azért itt adódik a kérdés, hogy nem lépe túl már ezzel egy határt a Tisza, hiszen azt értjük, meg annak volt is egy logikája, hiszen nem közvetlenül a választók választják a miniszterelnököt, hogy azt mondja a most jelenlegi parlament, hogy korlátozza a miniszterelnöki funkció betöltésének az idejét, és ott 2 ciklusban meg is húzta. De ugye az országgyűlési képviselőket az emberek közvetlenül választják, nem mellesleg, azért ez egy szakmáról beszélünk, tehát hogyha most azt mondanák egy orvosnak mondjuk, hogy 3 cikluson, vagy 12 éven keresztül lehetsz orvos, akkor nem feltétlenül menne el orvosnak senki. Tehát, hogy nem az van, hogy egy picit a fürdővízzel a gyereket is kezdjük kiönteni, vagy pedig látsz abban rációt, hogy ezt megcsinálja a Tisza?
2: Én látok benne rációt úgy, hogy...
3: Hát meg is szavaztad, nem?
2: Én meg igen.
3: Hát akkor ma nem tehet, nem mondhatsz mást.
1: De mi? Tehát a képviselők mandátumának a 3 ciklusa?
2: Egyelőre még...
1: Az még csak javaslat, nem?
3: A tervezetet szavaztam.
1: Igen, ja, tehát a tervezetet. Igen.
2: Nem árulok el zsákba macskát, ez a vita legalábbis 3 síkon zajlott egyszerre, tehát egyszer vannak a szakemberek, akik
3: most ezt... amikor mész nyugdíjba? Tehát ez a 12 év neked elég, vagy...
2: Nem.
3: Akkor jó, ha mehetünk tovább.
2: Nem, mert
3: még... Azt hittem, hogy azért.
2: Nem. Okay. Még mindig hiányozni fog, igen.
3: Főleg, ha felemelitek 70-re,
2: ja, mert akkor más helyzet. Hát tudom, hogy nem megyek alkotmánybírónak.
1: Na, oké, szóval igen.
2: Ez ugye azért volt vicc, mert nem vagyok jogász. Mielőtt még valaki komolyan menni. Tehát ez a cél ugye az volt, hogy... új generációs politikusok, és olyan, tehát mindenkiben legyen meg az az igény, ahogy Napóleon mondta a Marshall Botról és a Talisznyáról, hogy ne zárjuk ezt ki. Miközben azt mondod, és nagyon jól, és most szerény egy hónapom után azt mondom, hogy igen, ez egy szakma. Tehát, hogy egyik, ez is igaz, hogy ez egy szakma, amire készülni illik, és nem csak úgy hirtelen rápottyan az emberre ez a palást. Másik oldalról pedig úgy kell ellátni és azzal az igényel, mint egy munkahelyet, mint egy hivatást, tehát ezt csak nagyon komolyan gondolva lehet csinálni. A másik oldalról pedig jó tudni azt, akik éppen nem képviselők, hogy örökké nem tart semmi se. És akkor melyik volt ez a 3 szint, ahol ugye ment erről a vita? Nyilván a szakemberek, jogászok, politológusok, történészek, mérlegelteik pro és kontra. A másik, amikor az ő mérlegelésüknek, az ő szakmunkájuknak az eredményét, és soha nincs egy forgatókönyv, tehát a Tisza frakció előtt mindig több forgatókönyv fekszik, és akkor ott aztán elindul egy elég kemény, nagyon széles spektrumot felülelő vita, és ennek hála Istennek most már kultúrája van, azt gondolom, tehát hogy mi nagyon eredményesen tudunk vitázni, és érdekeket képviselni. És aztán ebből megszületett ugye ez a javaslat, amire volt egy nagyon érdekes válasz, ami nem árulok el nagy titkot, egybecsengett egy bizonyos állásponttal, hogy ne is 12, hanem aki országgyűlési képviselőtnek is 8 évben legyen a plafon. Tehát, és ez meg a társadalom részéről jött. A Facebook kommentektől kezdve, az e-maileken keresztül, a hozzászólások, ugye társadalmi egyeztetésre lett ez a dolog bocsájtva. Tehát, ha most populisták lennénk, és azt mondanánk, hogy akkor mit akar a nép, csak 3 nagybetűvel, akkor ők 8 évet akarnak.
1: Hát azért én ebben nem vagyok annyira biztos, tehát lehet, hogy egy közvéleménykutatás ezt alátámasztaná, nem tudom, hogy csináltatok-e ilyet, de szerintem meg, tehát én választópolgárként pont azt gondolom, hogy hagy határozzam már meg én, hogyha én elégedett vagyok veled, vagy bárkivel, akkor hagy mondjam azt, hogy én továbbra is szeretném őt látni ebben a pozícióban, és nem más.
2: Én azt gondolom, hogy most 2026-ban a magyar közösségnek, vagy a társadalomnak ahhoz, hogy elkezdjen ezen gondolkozni. Tehát a mai, mondjam azt, hogy a mai 15-16 évesek, 20 évesek, akik előtt ott lesz majd ez a pálya, hogy ahhoz, hogy ők ezt egy partneri módon a magukénak érezzék mindazt, ami most történik, ahhoz kellett ez a fajta garancia, hogy figyelj, úgy döntsél, úgy gondolkozz, úgy beszélgess a lelátón, a kocsmába, a buliba, a tanterembe, a bárhol, hogy egy szép napon ez a te életedben is húsvér valósággá válhat, mert vagy így, vagy úgy érintetté válhatsz. Lehetsz egy kampánycsapattagja, lehetsz egy közvéleményformáló csapattagja, lehetsz maga a képviselő. Tehát ez most ez kellett, hogy lássanak az emberek maguk előtt egy ilyen kifutást. A másik oldalról, ha minden jól megy, és az általunk tervezett öles léptekkel haladunk a demokrácia építésének az útján, akkor lehet, hogy 8 év múlva arról fogunk beszélgetni, vagy 12 év múlva, bárhol is legyek ebbe a történetbe, hogy való igaz, Gabi, igazad volt 8-12 évvel ezelőtt, és nem kellett volna ezt a szabályt megtenni, mert hogy ettől függetlenül is létrejött volna ez a demokratikus közösség.
1: Ugye a fiatalokat említetted itt például, és pont az egyik aggályom ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy mindig egyébként a fiatalok csinálják a rendszerváltásokat. Szerintem ez most is látszott nagyjából a Tisza győzelménél, de az előző rendszerváltásnál is csak akkor még a most leváltott miniszterelnök és társai voltak ilyen fiatalok. És pont ez az aggályom ezzel a módosítással kapcsolatban, ha én 20 évesen azt látom, hogy 12 éven van maximum, és ott vagyok, hogy döntenem kell arról, hogy merre induljak el, nem fogok 20 évesen, vagy nagyon, nagyon sok mindenki valószínűleg nem fog 20 évesen beleállni ebbe. Ismerve a magyar politikai kultúrát, ami persze 12 év alatt változhat, de mondjuk ez egy nagyon nagy kérdőjel, és ha szerintem nem akarja senki azt, hogy 32-35 akárhány évesen újra kelljen gombolni az életét, ráadásul úgy, hogy a politikusoknak van egy megbélyegzése Magyarországon, azt gondolom, másrésztről pedig ki az, aki egyébként szívesen alkalmaz egy volt politikust, aki valaha egyébként már megtapasztalta azt, hogy ő döntéshozó pozícióban van, és hát az ilyen embereket azért nem szívesen alkalmazzák, szerintem vállalkozások sem, mert hogy hát sokkal problémásabb idézőjelben egy főnök szempontjából egy olyan ember, akinek mondjuk véleménye van a világról. Tehát én ezt így nagyon nem jó utcának látom, de hát nyilván, hogyha meghozza a Tisza, akkor ezzel kell együtt élni, csak nem biztos, hogy szerencsés, mert pont a rendszerváltásoknak egyfajta gátja és akadálya is lehet.
2: Igazad van. Azzal a gondolatmenettel egyet értek, ez nekem is így volt, amikor rám esett ugye a választás, hogy a Tiszának ebben a választókerületben én leszek a jelöltje, akkor abban a pillanatban, amikor megjelent a képernyő, sose fogom elfelejteni, otthon ültünk barátokkal, és ez a 58%-ban

0: Szerintem legközelebb.
1: És én még meg se szólaltam.
0: Igen, és te még meg se szólaltam, ők ez nem biztos, hogy baj. Na de viccet félretéve. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltál. Legközelebb szerintem majd ilyen 4 órás szabad pénteket csinálunk, hogyha jössz, hogy legyen időnk mindent kidumálni, mert egy csomó témára egyébként nem jutott idő. De hát akkor köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.
0: És akkor
1: hát és még
0: benne.
1: A parlamenti pipsóról nem is beszéltünk.
0: Hát sok mindenről nem beszéltünk sajnos. Úgyhogy várunk vissza, és majd reméljük, hogy akkor még több témát ki tudunk beszélni. Cseh Tamás országgyűlési képviselő volt a Szabad Péntek vendége, és itt volt velünk még...
1: Strasszár Tamás.
0: És Harmad Gabi, köszi, hogy velünk tartottatok. Tomi, neked akkor további szép napot kívánunk.
1: Jó munkát.
0: Köszönöm. És jó munkát természetesen.
3: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig haraszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Iskola kezdési támogatás biztosításáról döntött a kormány, Magyar Péter csütörtökön ismertette a részleteket, írja az MTI. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában elmondta, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Minden olyan gyermek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, aki egy szülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A támogatás összege gyermekenként összesen 100 000 forint, az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár. Magyar Péter elmondta, a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet majd felhasználni. A támogatás adómentes lesz és nem vonható végrehajtás alá. A kormány számításai szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Több TOP plusz pályázatnak köszönhetően valósulnak meg olyan tervek Tolnán, melyek a társadalmi befogadást, az egészségfejlesztést, a digitális hozzáférést és a közösségi együttműködések erősítését támogatják, adta hírül a város önkormányzata. A helyi humánfejlesztések Tolna városában, biztonságban, egészségben, közösségben című projekt Tolna város önkormányzata vezetésével, civil és kulturális intézményi partnerek bevonásával valósul meg, mint a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár, a Tolnai Háló Közalapítvány és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A beruházás a társadalmi befogadás, az egészségfejlesztés, a digitális hozzáférés és a közösségi együttműködések erősítése révén több TOP plusz cél megvalósulását támogatja Tolna városában. A projekt elsődleges célja Tolna hátrányos helyzetű lakosainak, különösen a nők, idősek, gyermekek, fiatalok és fogyatékkal élők életminőségének, társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének javítása. A projekt várható befejezése 2029. június 30-a. A megvalósításra a település mintegy 683 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Vármegyénkben 3 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók július 1-én, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A 3 szabadtéri tűzeset mellett még 3 alkalommal kidőlt fák és leszakadt faágak eltávolításánál volt szükség tűzoltói beavatkozásra szerdán. Teljes terjedelmében égett egy kombány szerda délután felsőnyéken a 6409-es út 9-es kilométerénél. A tűzesethez a siófoki hivatásos és a lajos komáromi önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral oltották el a lángokat. 500 négyzetméternyi területen égett az aljnövényzet szerda délután Bölcskén az Zrínyi utcában. A tűzeset helyszínére a paksi hivatásos, valamint a bölcskei önkéntes tűzoltók siettek, akik 1 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a tüzet. Gyalogos és járműforgalmat veszélyeztetett egy útra dőlt fa szerda délután Csikostöttösön a Hunyadi téren. A műszaki mentés

0: Ez a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncszűrés segítségével távolították el a forgalmat akadályozó fát. Egy paksi férfi e-mail fiókját törték fel ismeretlenek, majd egy utazási oldalon szobát foglaltak a nevében 5 főre az Egyesült Államokbeli Austinban, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy paksi férfi, mert egy amerikai szálloda elégedettség kérdőívéből tudta meg, hogy közel 500 000 forintért vett igénybe szolgáltatást náluk. Mint elmondta, néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, amit abból tudott, hogy az összes üzenete eltűnt. A levelek között volt olyan e-mail, melyben korábban egy szállásközvetítő szolgáltatónál foglalt, és ott sajnos a kártyaadatait is elmentette. A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413 000 forintját valóban elköltötte valaki. A csalást észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek, és feljelentést is tett a paksi rendőrkapitányságon. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időközben a bankja kártalanította a feljelentőt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több 1000 forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.

0: leköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak majd meg, írja az MTI. A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el a hazai áramfogyasztás szerdán, de a korábbi 2024-es nyári rekordot ismét meghaladta a MAVIR, Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT adatai szerint. A MAVIR az MTI megkeresésére csütörtökön közölte, szerdán este 4:45 körül a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawattal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. Hétfőn 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet, 7352 megawattot mértek, szerdán pedig kissé tovább csökkent az érték. Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek, Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 megawatt volt. Július második hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpontegyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plusz hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szabad vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről, vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. Jogosítvány nélkül közlekedett és okozott balesetet egy pusztahencsei férfi, tájékoztatott a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. Egy 34 éves pusztahencsei férfi június 30-án délután Paks külterületén személygépkocsival közlekedett, amikor nem az út és a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel ért egy kereszteződéshez. Nem tudta megállítani az autót, így a jobbról érkező jármű oldalának ütközött. A baleset során személyisérülés nem történt, a két járműben azonban anyagi kár keletkezett. A rendőrök a körülmények tisztázását követően megállapították, hogy a balesetért felelős férfinak nem volt érvényes vezetői engedélye. A hatóságok előállították a 34 éves sofőrt a paksi rendőrkapitányságra, ahol engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt indult ellene eljárás.
0: És most sporthírek

0: a Paks FM-en.
1: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az NB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Német, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC NB3-as csapatának vezető edzőjeként.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: slágereivel. Tokse FM összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a NAK a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el a továbbiakban. Holnap rendezik meg a második Kajdacsi kastélynapot. A tavalyi első rendezvény sikere után a program tematikája idén is az osztálytalálkozó lesz, vagyis várják vissza azokat az egykori diákokat, akik a településen található egykori Stankovánszki kastélyban tanultak, mondta a rádiónknak Mayer Tímea, a Kajdacsért Egyesület munkatársa.
1: Facebookon meg lett hirdetve, mint osztálytalálkozó. Nagyon sokan jelentkeztek, akik saját maguk összeszervezték, akikről tudtak, volt osztálytársakat. Tehát, hogy most nem csak az, hogy egyénenként fognak eljönni és megnézik a régi osztálytermeket, körbejárják az iskolát és részt vesznek a programokon, hanem most már úgymond egyénileg osztálytalálkozókat szerveztek. Megpróbálták összeszervezni a volt osztályokat, és akkor beülhetnek az osztálytermekbe, és megtarthatják a kis maguk osztálytalálkozóját így nagyon-nagyon sok év távlatából.
0: A Kajdacsi Stankovánszki kastély a 19. század első felében épült, 1950 óta viszont iskolaként funkcionál, a parkját képező egykori angol kert ma kiváló helyszínt ad a helyi rendezvényeknek, folytatta Mayer Tímea.
1: Végül is a tavalyi kastélynapnak az apropója is ez volt, hogy mivel Kajdacson ebben a gyönyörű környezetben egy ilyen épület van, ne merüljön már feledésbe ez az épület, valamit kezdjünk vele, és nagyon-nagyon jó helyszín tényleg kulturális előadásokra, tényleg tavaly egyszerűen parádés volt így a hangulat is. Nagyon sok ember volt, aki tényleg ilyen könnyes szemmel jöttek, és akkor dicsérték, hogy úristen, már nem voltak itt 30 éve, 40 éve. Tényleg ilyen nagyon-nagyon megható és nagyon-nagyon jó kis rendezvényről beszélünk.
0: A második Kajdacsi kastélynapon szombaton délelőtt 10 órától késő estig várják a kilátogatókat gyermek és színpadi programokkal. Fellép többek között Szilágyi Csenge, a Kajdacsról elszármazott színésznő, Szávolovics Gabriella nóta és dalénekes, valamint a Gráciák hegedű trió. Jogosítvány nélkül közlekedett és okozott balesetet egy pusztahencsei férfi, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy 34 éves pusztahencsei férfi június 30-án délután Pakskül területén személygépkocsival közlekedett, amikor nem az út és a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel ért egy kereszteződéshez. Nem tudta megállítani az autót, így a jobbról érkező jármű oldalának ütközött. A baleset során személyisérülés nem történt, a két járműben azonban anyagi kár keletkezett. A rendőrök a körülmények tisztázását követően megállapították, hogy a balesetért felelős férfinak nem volt érvényes vezetői engedélye. A hatóságok előállították a 34 éves sofőrt a paksi rendőrkapitányságra, ahol engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt indult ellene eljárás.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az NB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Németh, Berki és Nims volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC NB3-as csapatának vezető edzőjeként.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Budapest FM. Összekött.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Paks FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Iskola kezdési támogatás biztosításáról döntött a kormány, Magyar Péter csütörtökön ismertette a részleteket, írja az MTI. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában elmondta, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter,

0: végrehajtás alá. A kormány számításai szerint mintegy 400 ezer magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Több Top Plus pályázatnak köszönhetően valósulnak meg olyan tervek Tolnán, melyek a társadalmi befogadást, az egészségfejlesztést, a digitális hozzáférést és a közösségi együttműködések erősítését támogatják, adta hírül a város önkormányzata. A helyi humánfejlesztések Tolna városában, biztonságban, egészségben, közösségben című projekt Tolna város önkormányzatot vezetésével, civil és kulturális intézményi partnerek bevonásával valósul meg, mint a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár, a Tolnai Háló Közalapítvány és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A beruházás a társadalmi befogadás, az egészségfejlesztés, a digitális hozzáférés és a közösségi együttműködések erősítése révén több Top Plus cél megvalósulását támogatja Tolna városában. A projekt elsődleges célja Tolna hátrányos helyzetű lakosainak, különösen a nők, idősek, gyermekek, fiatalok és fogyatékkal élők életminőségének, társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének javítása. A projekt várható befejezése 2029. június 30-a. A megvalósításra a település mintegy 683 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Egy paksi férfi e-mail fiókját törték fel ismeretlenek, majd egy utazási oldalon szobát foglaltak a nevében 5 főre az Egyesült Államokbeli Austinban, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy paksi férfi, mert egy amerikai szálloda elégedettség kérdőívéből tudta meg, hogy közel 500 000 forintért vett igénybe szolgáltatást náluk. Mint elmondta, néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, amit abból tudott, hogy az összes üzenete eltűnt. A levelek között volt olyan e-mail, melyben korábban egy szállásközvetítő szolgáltatónál foglalt, és ott sajnos a kártyaadatait is elmentette. A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413 ezer forintját valóban elköltötte valaki. A csalást észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek és feljelentést is tett a paksi rendőrkapitányságon. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időközben a bankja kártalanította a feljelentőt.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az NB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Németh, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC NB3-as csapatának vezetőedzőjeként.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: összeköt. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Starportréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt

0: hír, magyar villamos energiaipari átviteli rendszer irányító ZRT adatai szerint. A Mavir az MTI megkeresésére csütörtökön közölte, szerdán este 4:45 körül a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawattal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. Hétfőn 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet, 7352 megawattot mértek, szerdán pedig kissé tovább csökkent az érték. Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek, Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 megawatt volt. Július második hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpontegyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plus hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szabad vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz- vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről, vagy ingatlan korszerűsítésről, a tanácsadók segítenek eligazodni a követelmények között. Egy paksi férfi e-mail fiókját törték fel ismeretlenek, majd egy utazási oldalon szobát foglaltak a nevében 5 főre az Egyesült Államokbeli Austinban, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy paksi férfi, mert egy amerikai szálloda elégedettség kérdőívéből tudta meg, hogy közel 500 000 forintért vett igénybe szolgáltatást náluk. Mint elmondta, néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, amit abból tudott, hogy az összes üzenete eltűnt. A levelek között volt olyan e-mail, melyben korábban egy szállás közvetítő szolgáltatónál foglalt, és ott sajnos a kártya adatait is elmentette. A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413 000 forintját valóban elköltötte valaki. A csalást észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek, és feljelentést is tett a paksi rendőrkapitányságon. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időközben a bankja kártalanította a feljelentőt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm. Összeköt.

0: Most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
3: Én úgy gondolom, egy színész.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Nem nagyon válogathat.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
4: Kocsis Dénes, színész.
6: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
2: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik, nagyon.
3: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot,
2: veszi,
3: és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor, amikor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
2: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
3: Van ilyen.
2: Van ilyen, azért mondom, van, és utána összekapcsolják veled.
3: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizálbattuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18 év fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
7: Box FM. Box FM.
8: Box FM.

0: FM. Box FM. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csomó.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás. És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz? Filmben, színpadon.
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen. Tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Box.
6: Box.
5: Box.
6: F.
5: M.
6: M.
5: M.
6: Box.
5: FM.
6: Box.

0: XFM.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
3: hát ez a feladat.
2: Színész vagy. Igen. Vállalni kell.
3: Igen.
2: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
3: Én azt gondolom, hogy nem.
0: Kocsis Dénes, színész.
3: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
2: Jó, és akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
3: A rendező? Hát...
2: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
3: hogy vállalod? Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
2: De ha igen, akkor a hát helyzet eldönti.
3: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dologban vagyok biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Box FM.
4: Don't be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab, tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne bele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt, ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó, ő messzelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek messzerenben a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Millás FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni? Miért?
3: Mert pont olyan, mert minden alatt van.
4: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
3: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
2: A gonosz.
3: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
2: De én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
3: Nem, mi nézünk inkább, másra.
2: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
3: Mert félsz az ördögtől?
2: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
3: Nem muszáj.
2: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
3: De miért okoz számodra a diszkomfort érzést megjelenni?
2: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább az arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti még, amikor egyébként is jelen van, minek?
3: Szembenézni vele, megismerni.
2: Direkt? Jó szemben? Na figyelek.
3: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
2: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
3: Lehet.
2: Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
3: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
2: Bele? És?
3: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
2: az
3: nem biztos, szépen. Hogy megoldás.
2: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördögöt.
3: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
2: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatba nem akarok kerülni
3: hogy
2: vele.
3: Hogy teszem azt a rossz útra, úgymond térít?
2: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
3: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
2: Például. Könnyen lehet, hogy ez bennem van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát, de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak, Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
3: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor de. Se térsz le. Nem akkor
2: jó.
3: Léptél túlra azon a okay. problémádon?
2: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzelem. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
3: Ki tudja.
2: Jó.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: I'm resistant to you.
1: Fox FM.
2: A Sztárportré most folytatódik.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész, mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
5: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalán mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
4: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
3: Csomor Csilla színművész.
6: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
5: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
6: Igen.
5: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
6: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
5: vagy aminek helyes üzenete
6: vagy aminek helyes
5: van.
6: Üzenete van, így van.
4: Az üzenetet a háromsegység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész, a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendezői színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
5: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy az tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
4: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad. Igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életértelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem a közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel, az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
2: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Paks FM. Összekött.

0: a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a NAK a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el a továbbiakban. Július 2. hetében Bonyhádon és Pakson is várja a Széchenyi programiroda a fejlődni vágyó vállalkozókat. Július 6-án hétfőn Bonyhádon a Széchenyi tér 12-es szám alatt várja a Széchenyi programiroda a tanácsadást igénylőket. Mivel a kontaktpont ügyeleti jelleggel tart nyitva, ezért előzetes időpont egyeztetés szükséges, amit a vállalkozók a 0620 235 40 56-os telefonszámon tehetnek meg. Pakson július 8-án szerdán tart nyitva az iroda reggel 8 és délután 4 óra között a Városháza földszinti irodájában. Bonyhádhoz hasonlóan itt is szükséges időpontot foglalni, mégpedig a 0630 401 60 95-ös telefonszámon. A Széchenyi programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek az uniós pályázatok adminisztrációjában. A vállalkozás fejlesztéséhez és a beruházási tervek megvalósításához igénybe vehetők a tanácsadók segítsége, a KKV Technológia Plus hitelprogram és a mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a szabad vállalkozási zónákban című felhívás kapcsán. Legyen szó eszköz- vagy gépbeszerzésről, információs technológia fejlesztésről vagy ingatlan korszerűsítésről.

0: ről tudtak volt osztálytársakat. Tehát, hogy most nem csak az, hogy egyénenként fognak eljönni, és megnézik a régi osztálytermeket, körbejárják az iskolát, és részt vesznek a programokon, hanem most már úgymond egyénileg osztálytalálkozókat szerveztek. Megpróbálták összeszervezni a volt osztályokat, és akkor beülhetnek az osztálytermekbe, és megtarthatják a kis maguk osztálytalálkozóját így nagyon-nagyon sok év távlatából.
1: A kajdacsi Stankovánszki kastély a 19. század első felében épült, 1950 óta viszont iskolaként funkcionál, a parkját képező egykori angol kert ma kiváló helyszínt ad a helyi rendezvényeknek, folytatta Mayer Tímea.
0: Végül is a tavalyi kastélynapnak az apropója is ez volt, hogy mivel Kajdacson ebben a gyönyörű környezetben egy ilyen épület van, ne merüljön már feledésbe ez az épület, valamit kezdjünk vele, és nagyon-nagyon jó helyszín tényleg kulturális előadásokra, tényleg tavaly egyszerűen parádés volt így a hangulat, és nagyon sok ember volt, aki tényleg ilyen könnyes szemmel jöttek, és akkor dicsérték, hogy úristen, már nem voltak itt 30 éve, 40 éve. Tényleg ilyen nagyon-nagyon megható és nagyon-nagyon jó kis rendezvényről beszélünk.
1: A második kajdacsi kasténynapon szombaton délelőtt 10 órától késő estig várják a kilátogatókat gyermek és színpadi programokkal. Fellép többek között Szilágyi Csenge, a Kajdacsról elszármazott színésznő, Szávolovics Gabriella nóta és dalénekes, valamint a Gráciák hegedű trió.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
2: Paksfm.
3: Összeköt.
2: Paksfm. Összeköt.

utolsó katona a sorba, utoljára dobbant, az utolsó lövés a csendben.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Iskola kezdési támogatás biztosításáról döntött a kormány, Magyar Péter csütörtökön ismertette a részleteket, írja az MTI. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában elmondta, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Minden olyan gyermek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, aki egy szülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A támogatás összege gyermekenként összesen 100 000 forint, az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár. Magyar Péter elmondta, a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet majd felhasználni. A támogatás adómentes lesz és nem vonható végrehajtás alá. A kormány számításai szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Több TOP Plusz pályázatnak köszönhetően valósulnak meg olyan tervek Tolnán, melyek a társadalmi befogadást, az egészségfejlesztést, a digitális hozzáférést és a közösségi együttműködések erősítését támogatják, adta hírül a város önkormányzata. A helyi humánfejlesztések Tolna városában, biztonságban, egészségben, közösségben című projekt Tolna város önkormányzatot vezetésével, civil és kulturális intézményi partnerek bevonásával valósul meg, mint a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár, a Tolnai Hálóköz Alapítvány és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A beruházás a társadalmi befogadás, az egészségfejlesztés, a digitális hozzáférés és a közösségi együttműködések erősítése révén több TOP Plusz cél megvalósulását támogatja Tolna városában. A projekt elsődleges célja Tolna hátrányos helyzetű lakosainak, különösen a nők, idősek, gyermekek, fiatalok és fogyatékkal élők életminőségének, társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének javítása. A projekt várható befejezésére

0: volt osztálytársakat. Tehát, hogy most nem csak az, hogy egyénenként fognak eljönni, és megnézik a régi osztálytermeket, körbejárják az iskolát, és részt vesznek a programokon, hanem most már úgymond egyénileg osztálytalálkozókat szerveztek. Megpróbálták összeszervezni a volt osztályokat, és akkor beülhetnek az osztálytermekbe, és megtarthatják a kis maguk osztálytalálkozóját, így nagyon-nagyon sok év távlatából.
1: A Kajdacsisztan-Kovánszki kastély a 19. század első felében épült, 1950 óta viszont iskolaként funkcionál, a parkját képező egykori angol kert ma kiváló helyszínt ad a helyi rendezvényeknek, folytatta Mayer Tímea.
0: Végül is a tavalyi kastélynapnak az apropója is ez volt, hogy mivel Kajdacson ebben a gyönyörű környezetben egy ilyen épület van, ne merüljön már feledésbe ez az épület, valamit kezdjünk vele, és nagyon-nagyon jó helyszín tényleg kulturális előadásokra, tényleg tavaly egyszerűen parádés volt így a hangulat, és nagyon sok ember volt, aki tényleg ilyen könnyes szemmel jöttek, és akkor dicsérték, hogy úristen, már nem voltak itt 30 éve, 40 éve. Tényleg ilyen nagyon-nagyon megható és nagyon-nagyon jó kis rendezvényről beszélünk.
1: A második Kajdacsi kasténynapon szombaton délelőtt 10 órától késő estig várják a kilátogatókat gyermek és színpadi programokkal. Fellép többek között Szilágyi Csenge, a Kajdacsról elszármazott színésznő, Szávolovics Gabriella nóta és dalénekes, valamint a Gráciák hegedű trió.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Vereséggel kezdte meg a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát a Paksi FC második csapata, adta hírül weboldalán a klub. Az NB3-as együttes az első edzőmeccsén a BFC Siófokgárdáját fogadta a Paksi stadion edzőpályáján. A találkozón a vendég somogyiak domináltak, és végül magabiztos 4-1-es győzelmet arattak. A paksiak szépítő találatát Györfi szerezte, míg a Siófok részéről Farkas, Németh, Berki és Nimsz volt eredményes. Ez a mérkőzés volt egyben Gévai Zsolt bemutatkozása is a Paksi FC NB3-as csapatának vezető edzőjeként.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Millás FM. Összeköt.
1: Perceg.

0: Millás FM. Összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Paks FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: FM.
1: Box FM.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összekött.

nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor, eljük a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos gők, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor, eljük